0: tudást is igényel. Rostás Árpád munkájának egyik legfontosabb része a restaurálás. A restaurátor feladata nem egyszerűen az, hogy egy régi tárgyat szépé tegyen. Meg kell őriznie annak az eredeti jellegét, anyagát, formáját és történetét. Egy több száz éves bútor például nem pusztán egy használati tárgy. Egy korszak emlékét őrzi. Amikor egy ilyen tárgyat restaurálnak, tulajdonképpen a múlt egy darabját mentik meg a következő generációk számára. Rostás Árpád munkássága azért is figyelemre méltó, mert olyan helyeken is dolgozott, amelyek a magyar és az európai kulturális örökség kiemelkedő részei. Munkái között szerepel többek között a párizsi Louvre, a budapesti Országház és a Dohány utcai zsinagóga faburkolatainak, illetve bútorainak felújítása. Ez különleges nagy teljesítmény egy olyan ember életében, aki gyermekkorában komoly nehézségekkel szembesült. A története azt bizonyítja, hogy az ember származása vagy társadalmi helyzete önmagában nem határozza meg azt, hogy mire képes. A tehetség kibontakozásához természetesen lehetőségekre is szükség van, de Rostás Árpád példája azt mutatja, hogy a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség rendkívüli eredményekhez vezethet. Munkásságában különösen fontos a fa iránti tisztelet. A régi faanyagokkal való munka nem csak technikai tudást kíván, hanem érzéket is. Egy restaurátornak meg kell értenie, hogyan készült az adott tárgy, milyen anyagokat használtak hozzá, és hogyan lehet úgy helyreállítani, hogy közben ne veszítse el eredeti karakterét. Rostás Árpád saját beszámolói szerint a szakmai tudás mellett az alázatot is rendkívül fontosnak tartja.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged, drága testvérem.
4: Shabbat shalom, odélt és ut éjszakon ész.
3: Amen, amen. A déltezsú tívitút. Természetesen cigány nyelven szólalt meg a testvérem, mert egy olácigány fiú, és amikor olácigány egy másik olácigány társaságában van, vagy olyannal, aki érti a nyelvet, akkor nem bírja ki, hogy ne cigányul beszéljen. De most szeretnélek megkérni téged, hogy magyarul folytassuk az interjút azért, hogy minden hallgató értse, amit mondunk. És... te egy nagyon keresztény srác vagy, több videódat láttam, hogy kint voltál Izraelben is, majd mesélsz erről is nekünk, de ne csapjunk bele így ennyire a közepébe, hogy rögtön a jelenről beszéljünk. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan nőttél föl, milyen volt a te gyermekkorod, mostanra követhetünk téged, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon sikeres, jó módban élő, áldott úriember vagy.
4: Dicsőség a mennyei atyámnak.
3: Amen. De viszont a gyerekkorodról beszélj nekünk egy kicsit. És gyermekkorodban milyen volt az Isten képed?
4: Rendben. Először is hagyj köszöntsem a hallgatókat, és akik az utakon vannak, illetve akik esetlegesen kórházban vannak, vagy imádkoznak az Úrhoz. Kérem a mennyei atyámat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét, Izrael istenét, hogy nagyon sok ember, aki esetlegesen most adja magát az Úrhoz, és bármi olyan egyéb dolog történt az életébe, hallja meg Izrael istenem az ő kérését, segítse meg a mennyei atyám, kik az úton vannak, vezetnek, hogy szerencsésen az ő életükbe mindig célt érjenek, és kérem a mennyi atyámat, a názáreti Jézus, hogy akik meg műtétre várnak, segítse meg a mennyi atyám, hogy egészségesen túléljék. És segítse meg a mennyi atyám, hogy mindannyiunknak az életébe jelen legyen, és az ő szent nevét zengedezzük, mert ahol az Úr van, ott a szeretet van.
3: Amen.
4: Amen. Amen. Hát hol is kezdjem nektek? Mi 9-en vagyunk testvérek.
3: Édes testvérek?
4: 9-en? Édes testvérek,
3: azt
4: igen.
3: Azt a mindenit.
4: 5 fiú, 4 lány. És mi Sárbogárdon laktunk. Majd utána anyu valamilyen oknál fogva apuval szétváltak, ugyebár. Addig, amíg apuval voltunk, megmondom az őszintét, aranycsörgőbe születtem. Tehát minden, amit az Úr adott és teremtett a földön, minden adott volt nekünk. Igen ám, csak ugye a rossz belekontárkodott a mi életünkbe, és sajnos apukám paráználkodott, nyugosztalja az Isten, mert meghalt 10 évvel ezelőtt.
3: Isten nyugosztalja.
4: És sajnos, ugye anyu mind keresztény hölgyemény, tehát ezt nem bírta elszívelni. És úgy gondolta, mert ugye benne van a Bibliában, és ne paráználkodjál. Ha valaki megbotránkoztassa az életet, és nem az Úrnak tetsző életet él, tehát benne van a Bibliában, akkor váló levelet adjon, ha jól tudom.
3: Így van.
4: És bocsássa meg az Úr, hogyha nem jól beszélek. És hát szétmentek, akkor ugye elkerültünk Ercsibe. És ott megmondom az őszintét, ugye anyu egyedülállóként semmilyen szakma, semmilyen végzettsége nem volt szegénynek. 9 gyerekkel volt. Tehát 33 évesen vált el. Mi kis aprók voltunk. Tehát egyedül a nagy nővérem, illetve a bátyám, akik 10 pár évesek. És ahogy oda kerültünk, nagyon nehéz volt nekünk. Tehát főleg apa nélkül nem voltam ott, amikor bármi olyan jellegű dolog történt, hogy szükségem lett volna apukámra, hogy megbeszéljem vele az örömömet, a bánatomat, vagy esetlegesen, hogyha elestem, akkor felsegítsen engem, és akkor jó szavakkal megvigasztaljanak. Vagy hogyha bármi olyan fontos kérdés merült föl bennem, akkor kérdezzünk tőle, illetve a többi testvéreim is. Én nagyon imádtam, és nagyon szerettem apukámat. De igazándiból egy hatalmas nagy csalódás volt számomra. Nem tudom elmondani, de minden gyermek ugye szerette a szüleit, ahogy én is. Jó kapcsolatunk volt. De ahogy teltek az idők, és ahogy mi nőttünk föl, és anyu minden erejével megpróbálta a legjobbat kihozni belőlünk, és mindent, amit anya egyedülként, illetve tehát mondhatni azt is, hogy apaként is helytált. Hála Istennek tudott nekünk egy ingatlant venni, illetve a nagypapám és a nagymamám, a nagybácsikáim, nagynénikéim, a kuzinjaim, rengeteg sok segítség volt, hála az Istennek. Ez ugye ezelőtt 15-20 évvel ezelőtt volt. Ugye akkor tudni illik abban az időben, és idézőjelesen mondom, sokkal, de sokkal nagyobb volt. Én úgy gondolom a cigányságban az összetartás. Volt szeretet, volt együttérzés. Én úgy gondolom. De természetesen a mai időnek megfelelően vannak olyan társaság, ahol még mindig együtt vannak. Csak ne szaladjuk előre, maradjunk a témánál. Tehát azt akarom mondani, hogy mi, ahogy felnőttünk, hát betöltöttem a 14 éves életkoromat, képzeld el, Armando, és szólt a kuzinom, ő nagyobb volt, te Attila, szeretnél dolgozni? Tehát mondtam neki, igen, tehát unjongtam, és örültem, mint amikor a gyerek megkapja azt a nyalókát a boltba. És elmentem dolgozni. A legelső fizetésemet, amit kaptam, abban az időben 60 000 forint volt, ami nagyon nagy pénz volt, és hatalmas nagy boldogság. Hát én mondtam anyukámnak, anyu, itt van 55 ezer forint. 5 ezer forintot vennék ki, anyu, hogy én a kuzinjaimat hagyj hívjam meg pizzázni. Mert nagyon nagy dolog volt az, hogy mi elmentünk pizzázni. Az, hogy csokit tegyünk, az, hogy szép ruhába járjunk, eljünk. Ez mind álom volt. Vagy esetlegesen, hogy autó. Hát örültünk, hogy a buszra tudtunk ülni. Tehát olyan világot éltünk. Hála legyen a mennyei atyámnak, ezt azért mondom, Armando, mert az Úr szeret minket, és gondja van a legkisebbtől a legnagyobbig. És minden nap annyi mannát adott nekünk, amennyi szükséges. Se nem többet, se nem kevesebbet. Ugye mi, amen, legyen áldott a mennyi atyám.
5: Egy pillanat, bocsánat, hogy félbeszakítalak, drága testvérem, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk, kedves hallgatók. Továbbra is Attila lesz a vendégem.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, Anthony Attila. Köszöntelek téged nagy szeretettel, és az előző szegmensben a szavadba vág, hiszen elmentünk zenélni, úgyhogy kérlek, folytasd.
4: Mi kaptunk egy talentumot az Úrtól, és ezt azért mondom olyan lelkesen, hála legyen a mennyi atyámnak, mert anyu egyedülként válvetve harcolt miértünk az életbe, hogy felneveljen, és mindent, amit ő szülőként egyedül ő tudott adni nekünk, és minden erejével azon volt, hogy ne nélkülözzünk. Igen ám, de 9 gyereknél nagyon komoly. Tehát, hogy mindenkinek azonos dolgokat kapjanak. Na, hála Istennek, a testvéreim, mind a nővéreim, mind a bátyáim együtt elmentünk dolgozni, képzeld el, Armando. És az ingatlan, ugye anyám olyan ingatlan vett, hogy nem kacsalában forgó kastélyt. De mi örültünk, mert az a ház tele volt a gyerek kacajjal, zsibajjal. És mi örültünk nagyon, hogy van egy házunk külön. Ugye nem kellett a nagypapánál és a nagymamánál lakni. És képzeld el, beszéltem a bátyámmal, a nővéremmel, mondom, mit szólnátok ahhoz, hogyha félreraknánk a pénzt, és felújítanánk az ingatlant. Tovább megyek, nem volt fürdőszoba se bent, Armando. Tehát lavorba fürödtünk, és úgy képzeld el, hogy igazándiból még víz se volt bent maga a telken, tehát nem hogy a házba. És akkor az állomásra jártak anyuék vízért, képzeld el. Ezt csak azért mesélem el, mert mindenki a színházat látja. Az, hogy én hova járok, meg miképp. Az, hogy a színfalak mögött mennyi munka van, és mennyit megyek én mindazokért a dolgokért, hogy egy gyönyörű, szép életet biztosítsak a családomnak, az rengeteg, rengeteg, rengeteg munka. Na most visszaugrok akkor oda. Igen ám, én nem szégyellem egyébként, Armando. Én a mai napig azt mondom, visszamennék abba az időbe, mert nagyon sok volt a szeretet, és az összetartás. És ugye megbeszéltük ezt a testvéreimmel, és hála legyen a mennyi atyámnak, a rövid időn belül, tehát számosítok is, 3 hónapon belül gyönyörű szépen az egzisztenciális körülményeink a mai trendnek megfelelően biztosítottuk, aminek nagyon örült édesanyukám. Szívből örült. Na ugye telt múlt az idő, én jártam iskolába. Tehát iskola mellett én jártam dolgozni is. Uh-huh. Nem vetettem meg a munkát. Soha az életben. A munka az nem esít. És ahogy jártam az iskolába, délután 2-kor végeztem a középiskolába, és elmentem dolgozni. Este 10 óráig. Majd utána, igaz, minden áldott nap ugye volt egy nulladik órám, és nehezen bírtam, mert Dunajvárosba jártam iskolába. És hála az Istennek, ezt azért mondom, mert mi büszkék vagyunk, hogy nekünk van iskolánk. És igenis, nekem minden álmom az volt, hogy lerakjam az én szakmámat, hogy ügyvéd legyek. De valamiért nem sikerült, de a lényeg az, hogy érettségim van. Tehát 12 iskolám van, illetve tudtam ösztönözni a többi testvéreimet, a velem egykorúakat, hogy menjünk tanulni, mert muszáj tanulni, muszáj művelődni, és a későbbiekben mi valószínűleg ezt meg fogjuk hálálni, hogy mi abba az időbe le tudtuk rakni, egy szakmát az asztalra tudjuk tenni. Az, hogy nehéz gyerekkorunk volt, és nem tudtunk esetlegesen, például nekem minden álmom az volt, hogy ügyvéd legyek, és nem bírtam lerakni csak egy érettségit. Én büszke vagyok rá, hála legyen a mennyei atyámnak, és őszinte vagyok, a többi srácoknak is sikerült mind az érettségi, mind a szakmabeli dolgok. Rengeteg srácokkal találkoztam az elmúlt 15 évben, mert képzeld el, Armando, tehát nagyon sokan vagyunk testvérek, hála legyen a mennyi atyámnak. 15 éve nem találkoztam egyetlen egy testvéreimmel se, mármint kuzinjaimmal. Uh-huh. És most az elmúlt 2 évben találkoztam velük, és beszélgettem velük rengeteget. Tehát megittunk egy vizet, vagy beültünk egy étterembe, és megosztottuk egymásnak a gondolatait, hogy kinek hogy alakult az ő élete. És örömmel veszem, és megint csak odajuk adok ki, hogy dicsőség a mennyi atyámnak, mert az Úr szeret minket, mert mindenkinek az élete bőséges és áldott. És senkinek az életébe én is úgy látom, és azért mondom, hogy jó ez a Facebook, Armando, meg ezek a platformok, mert ha nem is vagyunk minden nap telefon közelbe egymással, vagy nem vagyunk minden nap testi kapcsolatba, de a platformokon végig tudjuk vezetni az életsorsunkat, és látom, és nagyon örülök neki. És mostanában egyre többet így beszélgetünk, hogy esetlegesen nem tudunk elmenni egy szaunába, vagy teniszezni, vagy focizni. Tehát amit az Úr megenged, de az a lényeg, hogy együtt legyünk, és dicsőítsük a mennyei atyánkat, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét. Mert az Úr, amit mondott Ábrahámnak, az akkor is az, most is az, és az Úrnak a szava az mindig igen. Amen. Csak mi emberek olyanok vagyunk, hogy sajnos őszinte vagyok, és azért építem fel így a beszélgetésem, Armando, mert én szeretnék egyenes lenni, nem szeretnék köríteni. Nem szeretnék egy olyan látfestést magamról festeni, ami nem valóságos. Én az Úrba vagyok, legyen áldott a mennyi atyám, és akkor nem lenne hiteles, amit én beszélek. Én nagyon örülök a gyermekkoromnak, én imádtam, szerettem, de természetesen ez azért volt, Armando, ez a nehéz gyermekkorunk, és illetve a többi kuzinjaimnak, mert sajnos a szüleink nem mentek iskolába. Tehát igenis szeretném mindenkit arra ösztönözni, hogy mindannyian, akinek van gyereke, vagy gyerek előtt a vállalás, hogy igenis támogatják ezerrel az iskolát, és ez nem azért van, mert az ember rosszat akar nekik, hanem azért, hogy az életben meg tudják állni az ő helyüket. Rengeteg olyan kis rácokkal beszélgetek, Armando, amikor lemegyek Nyíregyházára vagy vidékre, és sajnos a szókincsük nem engedi meg nekik, hogy esetlegesen úgy beszéljenek. Próbálom úgy elmondani a történetet, hogy az embertársainkat ne sértsük meg. És például bementünk a boltba, mert meghívtam őket egy gyűjtőre, illetve egy csokoládéra, és akkor közben megmondta a kis úri kis gyerek ott a hölgynek, adjál már egy kiló húst. Tehát aki ott a csemege pultba dolgozik. És őszinte vagyok, ez nagyon rosszul érintett engem. És akkor kimentem vele, és akkor mondtam neki, mondom, megkérek minden tisztelettel, járjál iskolába. Ez nem a te hibád, ami az imént történt. Tehát nyilván, hogyha egy ingerszegény környezetben vagy, akkor sajnos ő azt a beszédet tudod beszélni, amit ott hallasz. És mondtam neki, milyen szebb lett volna, hogyha azt mondod, jó reggelt kívánok, szeretnék egy kiló hús kérni, legyen kedves. És akkor lehet az a hölgy sokkal nyugodtabban, sokkal boldogabban, és arcgrimasz nélkül adott volna neked. De mondom, hogy azt mondtad, adjál egy kiló hús, te utasítottad. Tehát azért vagyunk emberek, hogy egymással tisztelettel és szeretettel beszéljünk. Mert lehet annak a hölgynek akkor rossz napja lehetett, és ő is rosszul válaszolhatott volna. Na most megyek tovább, Armando.
5: Innen fogjuk folytatni a történetünket, nem sokára megyünk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket ma is. Na de ez most itt a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Antoni Attila az én vendégem, köszönt téged.
4: Sabbat shalom!
5: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy meséltél a gyermekkorodról, hogy kicsit nehézkes volt, és hogy hogyan halad tovább az életed, azt majd folytatni fogod. De ebben a nehéz időszakban milyen volt az Isten képed? Láttál valamit a kereszténységből, vagy templomba járás volt a családból, vagy komolyan vették a katolikus hitüket, vagy már akkor is keresztények voltatok, ilyen újjászületett keresztények?
4: Igazándiból nagyon erős katolikus volt az egész családom, és templomba jártunk, tehát minden normális család, vasárnap jártunk, a helyi városi templomba jártunk. Tehát összegyűltünk abba az időben 15-en, így kuzinjaim, kuzinnőim, szeretteink, barátaink, és együtt mentünk templomba. Ugye anyu is, és apukám is, valamint a nagypapám, és a nagymamám, és az egész rokonságom erős katolikus hittel rendelkeznek, és rendelkezik egy páran. Igazániból megpuszítuk a szobrokat, ugye a legnagyobb gyertyákat vittük, és jártunk zarándok útra, amit megnevezek például Mária Pocs, Szentkút, illetve Csatka. Rengeteg olyan dolgot beszéltünk abba az időben, amikor jöttek, képzeld el, külföldről pásztorok, és beszélgettek velünk, és nem értettük, mert ugye mindenhez fel kell nőni, és nem értettük akkor gyerekkorunkban, amit beszélnek. Illetve a szülők is azt mondták, hogy mi hiszünk Istenbe. Tehát a sajátos elménk alapján a mi sajátos gondolatainkkal. Tehát a mai napig, hogyha beszélsz egy katolikussal, akkor ugyanezt fogja mondani. Én mindig azt mondom, Armando, és nem én mondom azt. Nyissák ki a Bibliát. Tehát kössenek szövetséget az Úrral. Tehát nyissák ki, mert Armando, megint csak oda lyukadok ki a tanulásra. És nem azért, mert imádok tanulni, hanem valóban mi emberek társas lények vagyunk, és szeretjük képezni magunkat. Hát, hogyha nem jártunk volna iskolába, Armando, tudtunk volna írni, olvasni?
5: Hát nyilván nem.
4: Bravo.
5: Nyilvánvalóan nem.
4: De legyen áldott a mennyi atyám, megadatott nekünk az, hogy járjunk iskolába. Na most, Armando, kérdezek valamit, ha szabad.
5: Nyugodtan.
4: Nem az van a Bibliába, tanítás nélkül elvész a nép?
5: De.
4: Azt mondja az ige, ne hagyatkozz a te bölcsességedre. Tehát a pásztor fel van kenve, amit le van írva a Szentírásba, a Bibliába, hogy ott megmagyarázza azokat az igéket, amit esetlegesen nem értjük. Mert nekem a kedvenc igém a magvető története. És mondja ott a tanítvány Jézusnak, Uram, miért beszélsz te példázatokba? És mondja az Úr, nektek megadatod Isten országának a titkát, hogy értsétek. Tehát nem mindenkinek van megadatva. De amikor a pásztor, aki fel van kenve, és nem valaki megválasza, hanem amikor ott van 10 000 ember, vagy 15 000 ember, akkor valószínűleg azért van, mert ott a szeretet van, és ahol a szeretet, ott az Úr van.
5: Amen.
4: És nem értettük akkor, és azért mondom el, és mesélem ezt el, Armando, mert én egy olyan életet éltem, képzeld el, hogy kaszinóba jártunk, diszkóba jártunk, a legszebb autókat vásároltuk, a legszebb ruhákat vásároltuk, és minden, ami szemszájnak ingere. Nem érdekelt minket semmi, hanem ugye nehéz gyerekkorom volt, és ahogy nőttem föl, hála az Istennek, egyre jobban sikerek és sikerek halmozták önmagukat. Igen ám, de tudni illik az ember, hogy amikor a tékozló fiú is, tehát megint csak a Bibliából tudok idézni, amikor kikapja az ő örökségét, amikor az Úr például rátekint az ő gyermekére, mert mi a gyermekei vagyunk. És az Úr nem akarja azt, Armando, hogy nélkülözzön egy is közülünk, hanem azt akarja, amit teremtette a világot, a földet, és minden, ami benne van, azt mindent a rendelkezésünkre bocsásson. De ő nem azt akarja, hogy egy ember bitorolja. Mert mondja az Úr, ha van két inged, az egyiket add a másiknak.
5: Nagyon szép záró gondolat. Köszönjük szépen neked. Most félbeszakítalak ezzel a gondolatmenettel, és meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt. Kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Attila az én vendégem, és egy nagyon csodálatos gondolat menettel fejezted be az előző szegmenst, egy nagyon gyönyörű dolgot mondtál, azt mondtad, hogy ha valakinek van közülünk két inge, az adja oda az egyiket a másiknak, hogy gondoskodjunk egymásról, és ez nagyon csodálatos volt, felemelő érzés volt hallani.
4: Dicsőség az Úrnak, ezt nem én mondom, Armando, ez le van írva az igébe. És mi nem csináltuk ezt. Amikor láttunk egy szegény embert az úton, bocsáss meg, mennyi atyám, mert nem szabad kérkedni, és nem szabad mondani. De mivel tanúbizonságot akarok tenni, ezért el kell mondjam. Tehát abban az időben mi adtunk pár ezer forintot, vagy bementem a boltba, és mondtam, hogy mit szeretnél. És akkor mondta, hogy szeretne 3 zsömlét. Kópos parizel szeretne enni. Egy Coca-Colát szeretne inni. És bementünk, és vásároltunk. És odaadtuk. És azt hittük, igen ám, ez egy napi jó cselekedet. De igazániból nagyon erősen olyan hitbe voltunk, ami az ó természetünk. És ahogy mentem előre az életbe, Armando, egyre jobban olyan dolgok történtek, amik nem lehet megmagyarázni. Voltak lejtők, és voltak emelkedők. És igazániból történtek olyan dolgok velem az életben, amire nem is szeretnék emlékezni. Jól összegyűrtem, és jól mélyen a kuka mélyébe dobtam be. Ha megbocsátasz, arról nem szeretnék beszélni. Nem azért, mert téged nem szeretlek, vagy nem tisztellek, hanem az nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély pont. Tehát azért használom ennyire ezt a nagyon-nagyon jelzőt, mert ez nagyon megviselt engem. Uh-huh. És képzeld el, én nagyon későn nősültem meg. Tehát kicsapongó életet éltem, hogy értsed. És imádkoztam. Uram, Izrael Istene, hadd meg a te gyermeket hívó szavát, Uram, adj nekem egy istenfélő asszonyt, tisztességes, akivel az életemet le tudom élni, és neked tetsző életet tudunk élni. És legyen áldott a mennyei atyám, Szentendréről nősültem meg. A mai napig több mint 14 éve vagyunk együtt. Született egy kislányom, illetve egy kisfiam. Hála legyen a mennyi atyámnak mindent, amit az életnek megfelelően tudunk biztosítani neki Isten segedelmével a gyermekeinknek, ami nagyon hálás vagyok, és köszönöm a mennyi atyámnak, mert őszinte vagyok veled, Armando. Álmodni nem mertem ilyen életről. Álmodni. Tehát az, hogy igazándiból, amik nem szeretnék megnevezni tárgyakat, vagy bármilyen extrém dolgokat, amik történtek velem az életben. Hát mi, ugye tudni illik, mi romák nagyon szeretjük a sorozatokat. És mi csak a sorozatokban látunk ilyen jellegű dolgokat. És lám, az Úr megadta nekünk, hogy olyan életet éljünk, mint amik a sorozatokban vannak. Legyen áldott a mennyei atyám. Na és egyszer történt egy olyan dolog, hogy a feleségem mondja, te Attila, mit szólnál ahhoz, hogyha meghívnálak téged és a gyermekeinket Jeruzsálembe? Hát kiugortam a bőrömből, Armando. Tehát nem tudtam, hogy mit csináljak, tehát hogy sírjak örömömbe, vagy forgolódjak ott a földön, mint egy kisgyerek, ezt komolyan mondom neked. Mert mi volt minden álmom? Szerinted, Armando?
5: Pont ez, hogy Jeruzsálemben
4: ez volt, és egész gyermekkoromban az volt a gondolataimban. Uram, 8 éves voltam, Armando, ez azért emlékszem erre, hogy 8 éves voltam, mert mondtam anyunak, anyu, adja jó Isten, ha megsegít az Isten, egyszer szeretnék kimenni Izraelbe, és a Jordán folyóba megmerítkezni. Hát Armando, amikor mondta az én feleségem, hogy kimenjünk, és odaadta a repjegyeket. Hát ne tudd meg, mit éreztem. Tehát, mint mindenki örül, hogyha megnyeri az ötös lotot, vagy az eurojackpotot, ez pénzbe nem lehetett megvásárolni azt az örömöt, amit én akkor éreztem, meg amit érzek. Azért beszélek ennyire örömmel, boldogsággal, mert visszagondolok, még most is túl csurdultig a Szent Szellem a szívemet betöltekezi. És képzeld, elmentünk Betlehembe, elmentünk Názáretbe, elmentünk Jerikóba, Tagbánba, Magdalénába, Tibériászba, elmentünk Jeruzsálembe. Tehát amikor Jézus megszületett, tehát Názáretbe volt, így van, Armando?
5: Így van, így van.
4: És mondta ott, megjelent Máriának az angyal, és örömhírt Ugye mit hozott örömhírtként Armando? Mit mondott? Mondta, hogy nagy a te boldogságod, mert fiad fog születni az Úrtól, és Jézusnak neveztetik. Tehát képzeld el, Máriának a házába voltunk bent, amire épült egy hatalmas nagy templom, és ott, ahol megjelent az angyal, oda mehettünk.
3: Azt a mindenit. Ezek nagyon-nagyon csodálatos történetek. Innen fogjuk folytatni a következő órában is. Várunk benneteket nagy szeretettel. Továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy pár dicsőítődalt, azt követően pedig a következő órában folytatni fogjuk ezeket az izraeli történeteket, és tovább fog mesélni az életükről. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
4: Amen, amen, amen.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon. Az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágletörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadászt lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, filózni most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Sabbat shalom, mivel ma Sabbat shalom van. És azért köszönök úgy, Izraelbe béke szombatot kívánok mindenkinek.
4: Amen, amen.
5: Amen, amen, amen.
4: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és csodálatos történeteket meséltél el nekünk eddig, és hogy nagy álmod volt, hogy kijussál Izraelbe. Még azt a katolikus mi voltodban tetted? És említetted azt, hogy te a tiszta szívedből kérted Istent, hogy adjon neked egy jó feleséget, akkor te már újjászületett keresztény voltál?
5: Nem.
4: Azt még mindig akkor a katolikus életedbe tetted.
5: Így van.
4: Hogy jött a megtérésed akkor ott Izraelbe majd?
5: Így van, így
4: Jaj,
5: van.
4: Jaj, akkor folytassuk a történetet. Hú, csodálatos. A feleséged már régebben meg volt térve?
5: Nem, ő se.
4: Őnek is csak jött, hogy menjetek ki Izraelbe.
5: Bravo, így van.
4: Azt a mindenit. Na, így még csodálatosabb ez a történet. Akkor kijutottatok egy csomó helyre, ahol Jézus Krisztus is ott volt személyesen.
5: Amen,
4: meg ahol
5: az Úrnak.
4: Mária hallotta az örömhírt, hogy fiú lesz, így és van. Ő lesz a világ megváltója.
5: Amen, amen, amen.
4: Hogyan halad tovább? Haladnak tovább a dolgok? Most már nagyon kíváncsian várom.
5: Köszönöm szépen, és hadd szögezzem, mert nekem egy megtiszteltetés, hogy itt vagyok, és ugyanúgy örömmel és boldogsággal vagyok itt, hisz én nagyon szeretlek benneteket, és segítse meg a mennyi atyámat, a munkásságodat, a te életedet, és az ő tenyerén hordozon téged, és az egész házad népét, kérem a mennyi atyámat.
4: Amen, viszont kívánom, amen.
5: Amen, amen, amen. És ugye ott voltunk Názáretbe, és 2 napot voltunk Názáretbe. Majd tovább zarándokoltunk, kérlek szépen, Tagbánba. Tagbánba ott Péternek a háza van. Illetve nincs messze onnál Kapárnaum. Uh-huh. És ugye Kapárnaum és Tagbán, tehát ott van Péter háza, ahol Jézus rengeteget, tehát ő imádott a galileai felvidéken az igét mondani, illetve hirdetni az evangéliumot. És kezdjük ott, tegyem a szívedet, mert olyan csodálatos, hogy amikor a repülővel Tel Avivban leszálltunk, már ott egymásra néztük a feleségemmel és a gyermekeimmel. Mi ez az érzés? Honnan jön? Tehát Ármandó, tehát több mint 2000 év telt el, és olyan erősen érzed ott Krisztus jelenlétét, hogy nem lehet elmondani. Ahogy mentünk be. Tehát hozzáteszem, hogy ez egy hatalmas nagy csoda. Ugye meséltem neked még adás előtt, ugye amikor reggel találkoztunk, hogy áldott a mennyi atyám, hogy mi nekünk, tehát Anthony Attila családjának, hogy beléphettünk a Szent Földre, hisz Mózes a Nébó hegyéről láthatta, és nem léphetett be, és Anthony Attila és a családja beléphetett, legyen áldott a mennyi atyám.
4: Amen.
5: Dicsőség a mennyi atyámnak. És ott is olyan dolgok történtek, képzeld el, Armando, hogy tehát a galileai tenger, tehát segítse meg a mennyi atyám, hisz úgy informálódtam, hogy neked is nagyon nagy álmod, hogy kimenjetek.
4: Igen, igen, nekem minden álmom, hogy Izraelbe menjek.
5: Segíts a jó Isten, adja a mennyatyám. És képzeld el, van a galileai tenger, ahol mondta Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálódat.
4: Igen.
5: És amikor sok halat, ugye ott volt neki a csoda. És képzeld el, abba a tengerbe, ami tó, csak ugye úgy hívja a galileai tenger, megyek be, tehát a térdig, a vízbe én, az Anthony, a feleségem és Amina.
4: Azt a mindenit.
5: Hallod? Az az érzés, ami volt, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem lehet leírni szavakba. És tudod, mi volt, Armando? Ott rengeteg ember volt, ugye a világ összes tájáról jöttek oda. És jött oda egy hal. És a hal, képzeld el, mintha nézett volna minket, és ott lebegett. Tehát hozzáteszem, ma rengetegen voltunk a vízbe. És oda jött hozzánk. Uram, köszönöm, mennyi atyám, hogy megadattad nekünk. Ezt figyeld, Armando. Bementünk a templomba, imádkoztunk. Majd tovább mentünk, ugye kérlek szépen, a Jordán folyóhoz. Na most figyeld, ez az etalon, ez az íre a pont, ez nekem a minden, ez nekem az életemben a legmagasabb, amit adhat az Úr nekem, legyen áldott a mennyetem. Ugye mondhatod azt, Armando, hogy amikor megszületik a gyermeke az embernek, és fogja a kezébe, egy anya, az a világon a legnagyobb csoda, így van?
4: Amen.
5: Na én, mint apa, én is hatalmas nagy boldogság volt, amikor a gyermeket fogom a kezembe. De most figyeljetek, azt az érzés, amit ott kaptam, nagyobb boldogság volt, mint amikor a gyermekem született.
4: Azt a mindenit. Hát innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dalt, ami Istennek szól, és aztán folytatjuk a beszélgetést Attilával. Tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy azt mondta, hogy amikor ott voltatok Izraelbe a feleségeddel, a családoddal, akkor az nagyobb boldogságot okozott, nagyobb öröm volt számodra, mint mikor a gyermeked megszületett. Nem volt ez egy kicsit túlzó kijelentés?
5: Armando, rengetegen voltunk ott a Jordán folyónál, és én és a feleségem megmerítkeztünk. Ugye a gyermekeimnek, mert Anthony 7 éves volt akkor, Amina meg 8 éves. És átöltöztünk fehér ruhába, Armando. És bementünk a vízbe. Imádkoztak és szent éneket énekeltek. Dicsőítik a mennyatyát. Armando, kérdezek valamit. Mennyi idő, amíg lemerítkezel a vízbe?
4: Hát egy pár másodperc.
5: Bravo. Képzeld el, én ahogy lementem a víz mélyébe, megállt az idő, Armando. És ez valóság. Teljes mértékben valóság.
4: Amen.
5: Armando, tudod, mit láttam én ott? Körbe arany láncok voltak körülöttem, Armando. Egy bélyeg volt a homlokomon, Armando. És ahogy jöttem fölfel a víz felszínére, Armando, de hangsúlyozom, nekem nem egy-két másodperc volt, mint hogyha az idő megállt volna. És abban a sötétségben, mint amikor egy jeges tóból kitörök, mielőtt feljöttem volna, minden lánc íjjel szakadt körülöttem, a bélyeg szétfoszlott, és nem evilági fényre jöttem, és érzelemre, mint amikor egy jeges tóból kitör az ember, és krisztusi természettel, tehát az ó természetemet ott hagytam, és krisztusi természettel jöttem föl, és nem evilági érzelemmel, és nem evilági fénnyel, és csak annyit mondtam a feleségemnek, megigazolást érzek, és sikítani akartam. Az, amit kaptam ottan, azt az örömöt, azt a boldogságot, mint hogyha meglettem volna részegedve. Hát az a boldogság, amit kaptam az Úrtól, és minden a rossz, ami volt rajtam, azok a láncok. Meg voltam kötözve, a bélyeg, ami a homlokomon volt. És mindent az Úr megszabadított tőlük, legyen áldott a mennyatyám. Na ott meghalt az ó természetem. És krisztusi természettel jöttem föl, legyen áldott a mennyatyám.
4: De hogy mentetek oda a bemerítkezésre? Mert ugye itt már a maga a folyamat a kereszténységben az úgy néz ki, hogy az emberek megtérnek, aztán eltelnek hónapok, mire bemerítkeznek. Ti kimentetek Izraelbe, nem megtért emberként, nem újjászületett keresztényként.
5: Így van.
4: Ott láttátok, hogy így csinálják, hogy vesznek fehér ruhát, bemennek a vízbe, és ott bemerítkeznek? Vagy volt valaki idegen vezető?
5: Idegen vezetővel mentünk. És
4: ő mondta, hogy ennek ez a...
5: Képzeld el, hogy azt mondta, hogy ez a folyamata is megszoktak. Tehát a Jordán folyó, elnézést, azt elfelejtettem mondani, azon a helyszínen voltunk a Jordán folyóba, ahol Jézus megkeresztelt a keresztelő János. És abba a vízben merítkeztem meg, legyen áldott a mennyi atyám. És mondta, hogy ugye időhöz van kötve, amikor megy az ember, hisz te is világjárta ember vagy, és rengeteget utazol a nagyvilágba, és tudod, hogy mindenhez időhöz van kötve. És nekünk is mondta, lehet, hogy nem bírtok megmerítkezni, mert időhöz vagyunk kötve. És Armando, valami csoda folytán mondta, merítkezzetek meg. És legyen áldott a mennyi atyám, megmerítkeztünk. És amikor megmerítkeztünk, és mondom neked, nem e világ érzelem volt rajtam, és nem e világi fényre jöttem ki, ezt az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. De még mindig mesélek neked. Majd beléptünk Jeruzsálembe. Te Jeruzsálembe léptünk be, olyan erősen éreztük a Jézus jelenlétét, hogy nem tudjuk elmondani neked. Ezt komolyan mondom. Mindenki, aki hallja, azt mondják, hogy jó hallani. De nem csak jó hallani, mert amikor bemegy oda az ember, az az érzelem dús, gazdag dús érzelem. Nem onnan származik. Ugye mondják azt, hogy ott nyitva van, Föld és a menny között van egy csatorna, egy átjáró. Ezt komolyan mondom neked. Mert ugye Dávid fia, Salamon építette csak az Úrnak a templomot. És ugye mit kért Salamon az Úrtól? Uram, ki messzi földről jön, bocsáss meg bűneit, Uram, és mindent, amit kér, add meg nekik. Ezt kérte Salamon. És valóban képzeld el, Armando, mindent, amit kérsz, mindent, amit ott szádon megvan, mindent megad az Úr. Amen. És ezt azért mondom így, minden, ami történik most az elkövetkező életemben velem, mindent az Úr megadott nekem. Nagyon komoly szinten. Megyek tovább. Nem tudtuk mi egyébként, hogy hol van a Szentek Szentje. Ami ugye Jeruzsálem leromboltatása után, ugye ha jól tudom a történelmet, akkor ez az 1500-as években, amit most látsz az állapotában, Szulajmán szultán tette olyanna, amilyen. És a Szentek Szentje, ahol volt, abból hozzáépítették ezt a siratófalat. Tehát az eredeti kövekből van, és hozzá lett építve. És képzeld el, Armando, a 7 éves fiam az Anthony. Az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Oda mentük, mind a két kezünket a kőre helyeztük, a siratófalra. És elkezdtem hangosan imádkozni, és az Anthony is. Hát ami azután történt, Armando, ami azután történt, apa nem érezhetett olyan örömöt, olyan boldogságot, ami azután történt. Képzeld el, a kisfiú maga magától több mint 2 órán keresztül sírt, zokogott. Nem értettük, Armando, nem értettük. Megkérdeztem tőle. Anthony, kincsem, édesem, életem, mi történt, mi baj van? Apa, apa, a Jézus fogja a kezemet, apa, apa, és sír. Képzeld el, egy olyan érzés jött a szívembe. Uram, uram, köszönöm, uram, neked ezeket, mindezeket a csodákat, uram. Kincsem, mondd el, mit érzel, apa, szeretetet, boldogságot érzek, apa. Apa, itt a szívemben nem tudom elmondani, nagyon nagy az öröm.
4: Azt a mindenit.
5: És sír, apa, becsuktam a szememet, hogy lássam a Jézust, nem láttam, apa. De érzem, hogy fogja a kezemet, apa. 2 órán keresztül Armando sírt, és azt képzeld el tanúbizonyságnak. Felraktam a Facebook live-ra, az oldalamra kiraktam. Több mint 40-50 ezer megtekintés volt. Sajnos ugye az új rendszer szerint a Facebookon törlődött az Igen. a videó.
4: Én láttam, én oda is kommenteltem.
5: Dicsőség akkor. A mennyei atyámnak, legyen áldott. Hadd kérdezze meg Armando, mert én, amit éreztem ottan, nem lehet leírni, de átjött-e a live-on keresztül?
4: Átjött, és rögtön mondtam is, hogy uram, mindenféleképpen szeretnék kimenni én is, hogy én is ott lehessek a siratófalnál, hogy lássam ezeket a dolgokat, hogy átéljem én is. És ugye azt mondja Jézus,
5: amen,
4: hogy
5: amen,
4: engedjétek
5: amen.
4: Hozzám a gyermekeket.
5: Bravo, amen, és amen, amen.
4: Akkor lesz igazi a hitünk, hogyha olyanok leszünk, mint a gyermekek.
5: A dicsőség az Úrnak.
4: Gyermekek ugye hiszékenyek, és nekünk is úgy kell hinni Jézusban, amen. Mint a gyermekek. És ilyenkor nagyon kimutatkozik, hogy egy gyermeket, hogy meg tud érinteni Isten.
5: Örömmel hallgatlak téged, az Úr előtt mondom. És boldogság, most is látod, visszagondolok, és látom az arcodon, és örülök, hogy az Úrról beszélek, és az evangéliumot tudom hirdetni.
4: Amen.
5: Dicsőség a mennyatyámnak. Na, Armando, na, onnantól kezdődött az én életem és a családomé.
4: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem, tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt pedig mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Sabbat shalom!
4: Nagyon örülök, hogy így köszönsz, hiszen ez a szokás Jeruzsálemben, Izraelben ilyenkor.
5: Több mint 2000 éve.
4: Ilyenkor szombaton. És te nagyon jártas vagy ezeken a helyszíneken, a bibliai helyszíneken, amik meg vannak írva.
5: Amen, amen, amen.
4: Te azon végigmentél a családoddal, és egy csodálatos történetet meséltél el, hogy megváltozott teljesen az életetek Jeruzsálemben. Miután hazajöttetek Jeruzsálemből, hogyan folytatódott tovább az életetek?
5: Azt hagyj őszögezzem le, Armando, hogy itt a stúdióban extázisban vagyunk, betöltekezünk a Szent Szellemmel, Amen. És hála az Istennek az Úrról, amikor beszélünk, ott a szeretet és a boldogság van. Mert Amen. Ahol 2-3-an beszélnek az atyafiak, az Úr is jelen van. Folytatnám, na nekem onnantól kezdett megváltozni az életem, Armando, képzeld el. Minden, amit abba az időben volt, történt, én sötétségbe jártam, Armando. Ezt komolyan mondom neked. És akkor jutott az eszembe, hogy a pásztorok, amikor gyermek voltam, hogy mire is akartak minket elhívni. De mindegy jó bornak idő kell. Tehát nem, az Úr, megmondom az őszintét, Armando, mert nagyon sok akrocitás kell, hogy érjen minket. Illetve az Úr annyira szeret minket, ugye kérdezem, Armando, egy apa mennyire szereti a gyermekét?
4: Hát mindennél jobban szerintem.
5: Bravo, mint minden normális szülő. De hát az Úr is így szeret minket. Armando, hogyha egy apa a kisgyereke helytelen dolgot csinál, mit csinál vele az apja?
4: Hát rászól, fegyelmezi, próbálja terelgetni a jó útra.
5: Bravo, megdorgálja. Minket is megdorgál az Úr. És mi, kiket dorgál meg az ember? Akiket szeret az ember. De az Úr minket annyira szeret, legyen áldott a mennyatyám, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézust. Mert mondja az Úr, legyen áldott. Aki megvall engem az emberek előtt, én megvallom az Atya előtt. Hát én megvallak téged, názáreti Jézusom, Uram.
4: Amen.
5: Armando, megváltozott az életem, jó irányba legyen áldott a mennyatyám. Ugye a rossz is ad, Armando, de az nem tartalmas, nem marad meg. Az minden dugába dől. De amit az Úrtól kapsz, az áldott lesz, és jósá fárkodsz vele, és jövedelmező lesz. Mert ugye, Armando, mindannyiunknak van egy talentuma. Talentum nem azért van, hogy rajta üljünk. Nem azért van. És az Úr, amikor Salamon imádkozott hozzá, és tudod, mit kér Salamon? Persze, hogy tudod. Bölcsességet kért. És az Úrnak tetszett ez.
4: És kapott.
5: És vele gazdagságot is, ami se előtte, se utána. Senki olyan bölcs, és senki nem olyan gazdag. Ez így van, Armando?
4: Ez így van, ő a világ legbölcsebb ember.
5: Amen, amen. És most már sokkal másképp látom a dolgokat. Igenis, a Bibliát ki kell nyitni, olvasni. És hagyj ragadja meg az alkalmat, Armando, minden tisztelettel, hogy mert mindenki, aki az úton van, és esetleg külföldre tart autóval, vagy repülővel, vagy esetlegesen műtét előtt van, vagy boldogság előtt áll, házasság előtt, vagy bármi egyéb, segítse meg a mennyei atyám. Na, amit most fogok mondani, Armando, segítse meg a mennyei atyám, hogy értsék, hogy világosítsa meg mindannyiunknak az elméjét.
4: Amen.
5: Armando, ugye mondja az Úr, és benne van a Bibliába. Tehát ez, mert én is úgy tudom, Armando, hogy meg vagy térve. Dicsőség az Úrnak.
4: Amen. Amen.
5: És neked is, gondolom, erős katolikus hittel rendelkeztél, és katolikus volt az egész családod, gondolom én.
4: Régebben igen. Én már képzeld el, hogy a gyülekezetbe emeltek föl engem csecsemőként.
5: Ámen, dicsőség az Úrnak.
4: Tehát nekem a családomban pásztorok vannak. Amikor Magyarországra érkezett a cigányok között az evangélium a Fardi pásztortól, Isten nyugosztalja, biztos hallottál róla.
5: Igen, igen, igen.
4: Az első szolgálók közt az én nagybácsikáim voltak, meg ugye Esztergomból indult nagy részt ez a gyülekezet.
5: Dicsőség az Úrnak.
4: És a Pesten volt, de a több mint egy gyülekezet fele az esztergomiakból állt, és több pásztor is van a családomban, akik nevelkedtek, mint pásztorok, és azok a pásztorok már, képzeld el, hogy nekem a papám volt a keresztapám, a saját papom.
5: Dicsőség a mennyei atyámnak.
4: És ő vele már úgy volt, hogy nem a templomba vitt be, hanem a gyülekezetbe emelt föl a pásztor.
5: Amen, amen, amen.
4: De ők azelőtt erősen katolikusak voltak, igen.
5: Legyen áldott a mennyei atyám. Szeret benneteket az Úr nagyon.
4: Amen. Téged is.
5: Amen. Tehát azt szeretném mondani, hogy ugye a bálványokat, ugye ezt nem én mondom, ki kell nyitni a Bibliát. Amen. És a Mózes a kezdet, ott van a kezdetekben, a Biblia elején, a lapok elején ott van, hogy ne csináljatok magatoknak faragott képet, faragott bálványt. Azt nem értem én, hogyha a Bibliában ez benne van. Miért csinálják ellenkezőleg? Megyek tovább. Tehát a bálvány lehet valakinek a felesége, lehet valakinek a gyermeke, lehet egy autó, vagy lehet bármi egy bálvány.
4: Bravo.
5: tovább megyek még. És megkérlek mindenkit tisztelettel, nehogy félreértsétek, amit mondok. És nem szeretnénk senkinek a gyülekezetére, senkinek a hitébe pálcát törni az ő fejére. Hanem muszáj mondjam, el kell mondjam nektek. Mert én is sötétségbe jártam. Az Úr kinyújtsa mindannyunknak tehát oda nyújtsa az ő kezét. Semmi más nem kell. Megfogjuk, megragadjuk az Úrnak a kezét, és áldottak leszünk. Őszinte leszek veletek. Mesélek egy történetet, légy szíves, Armando, hogy egy picit át gondolják, át értékelje az ember, mert a beszélgetés abból, hogyha valamit azonnal a lényegre törünk, akkor lehet meg se értik. Ugye kell egy példázatot mondani. Hogyha valakinek van otthon egy fatuskója, és ezt a fatuskót kiveszi, és mondja a feleségének, te asszony, fázok, összeaprítottam azt a fatuskót hozzába a tűzre. Rádobja a tűzre, melegszik abból a fából. Majd utána mondja, te asszony, csinálj már nekem egy palacsintát, vagy egy fánkot. Ugye csinál neki, ugye megint csak abból a fából rak a tűzre. Oda megy a szomszédja, aki asztalos. Most csak mondom, megnevezem, Pistának hívják. Te Pista, odaadod nekem azt a kis tuskót, ami ott van a kert sarkába? Persze, vigyed. Majd elviszi. Majd farag belőle egy Jézust ábrázoló alakot, és majd eltellik egy hét, és a Pista megy, és megvásárolja tőle azt, amit odaadott, azt a tuskót. Majd leborul, és imádkozik hozzá, és puszíja, és csókolja. Hát Armando, mi ennek a történetnek a lényege?
4: Hallgatlak. Mondja csak.
5: Tehát abból a fából, amin melegedett, amin étel süttetett, még leborult. Tehát az Úr az él. Az Úr jelen van az életünkben. Az a szobor nem lát és nem hal. Az, hogy ő könnyezik, gyerekek, ne legyünk olyanok, amik nem vagyunk. Az Úr az él, hisz én voltam Jeruzsálemben, Armando, bementem a Szent Sír bazilikába. Őszinte vagyok, üres a sír. És ezt nem csak én mondom. Üres a sír, Jézus él. Üres a sír. Mint minden évben legyen áldott a mennyi atyám, elzarándokolunk oda, és imádkozunk az Úrhoz.
4: Minden évben azóta kimész Izraelbe?
5: Évente kétszer megyünk ki. Háromszor valamiért nem tudunk kimenni, képzeld el. Nem tudunk kimenni. Ezt azért mesélem el nektek, Armando, képzeld el, hogy kimentünk, akkor volt a legelső iráni csapás. És a szállodától, képzeld el, Armando, 200 méterre robbant a bomba. Tehát mi európai emberek, Armando, hozzá vagyunk szokva a háborúhoz?
4: Nem, én most megmondom őszintén, ez az, ami hátráltat, tehát hogy ki tudnék jutni, de most ebbe a háborús helyzetbe félek kimenni.
5: Megyek tovább, és választ kapsz. Lehet, hogy nem véletlen vagyok itt. Lehet, nem véletlen. Figyeld, ugye, mint egy jó apa, én is a vér megfagyott bennem. Hát olyan ingerültséget kaptam, Armando, hogy beszaladtam a WC-be hajnalba, és hánytam, nem volt a hasamba ételt, és a gyomor idegbe hánytam, Armando. Ránéztem a gyermekemre, és egyből végigpörgött abba az egy percbe, abba az egy másodpercbe. Uram, mi lesz velünk? Féltettem. Féltem
4: hát
5: az életet.
4: Hát ez egyértelmű, hát mi nem... Nem vagyunk hozzászokva ehhez.
5: Bravo. A feleségem higgadt volt. Képzeld el. Mondjam, mi történt? Mi történt veled? Miért vagy ennyire ingerült? Ugye én vagyok a családnak a feje, és én bele gondoltam, hogy milyen ott a háború, hogy mi is történhet. Mert ugye nem olyan rég a Hamas egy támadás hajtott végre, és hogy mi történt ott. Na, imádkoztam az Úrhoz, és levette rólam, képzeld el ezt a félelmet.
4: Igen.
5: És képzeld el, Armando, mert a gyereknek a születésnapja volt. Mit kért? Egy gyerek mit kérhet a születésnapjára, Armando?
4: Hány éves?
5: 7, akkor már 8 éves volt.
4: Na, 8 éves születésnapjára. Hát, egy ékszert, egy játékot,
5: bravo,
4: egy vagány, mit tudom én, milyen szórakoztató, bravo, játékot, kompjútert, ilyesmit.
5: Bravo. Hát ő, tudod, mit kért, Armando? Hát először is úgy kezdődött, hogy böjtölt. Elkezdte februárba a nagybőjt kezdetén, képzeld el, tehát 7 éves, mielőtt betöltötte a 8-at, elkezdett böjtölni. Mit böjtölt, Armando? Amit szeret, édességeket, mindent megvont maga után, tehát mindent megvont magától.
4: Egy meg.
5: Őszinte vagyok veled, Armando, kivettem a játszóházat, és ott akartam tartani neki. Azért beszélek múlt időben, majd mindjárt elmesélem. És megyünk a Dabner cukrászdába az a nap, és a tortájáért. Nem tudom elmondani, Armando, az Úr előtt mondom, neked legyen áldott a mennyatyám. Egy olyan dolog történt, hogy amíg az én feleségem kikérte a szülinapi tortát, én abba a pillanatban megvettem a jegyeket. Abba a pillanatban hazamentem. Mondom, 2 óra hosszátok van, hogy összepakoljatok. Holnap utazunk Jeruzsálembe.
4: Azt a minden.
5: Tudod, mit hallottam? Hogy odajön a fiam hozzám, és azt mondja, apa, meghallgatott az Úr. Ezt kértem, hogy ott legyen a születésnapom.
4: Azt a mindenit.
5: Armando, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem tudom, mi volt rajtam. Fogalmam sincsen. Hanem egy hatalmas nagy érzelem a szívemben, hogy meg kell nyomjam azt a vásárlási gombot, hogy kimenjünk Jeruzsálembe, hogy megvegyem a repjegyet. És ezt kért a fiam, és ezért böjtölt, hogy ott legyen a születésnapja, ott fújja el a szülinapi gyertyáját a siratófalnál. Na és tovább megyek. Amikor volt ez a támadás, és amikor imádkoztam, és akkor lenyugodtam. Mondom, Uram, a gyermekem azt kérte, hogy ide kijöjjön, ahova leküldted az egyszülött fiadat, és ahova visszajön a názáreti Jézus. Látom a fiamon, hogy a születésnapja, hogy mert ez a háború, a szirénázások voltak, meg mi egymás. Na, megint egy csodát fogok mondani neked, Armando. Ugye törölték a repülőjegyet, törölték a járatot, töröltek mindent. Hát kérlek szépen, felvettem a Tel Avivval, kérlek szépen az ottani magyar, segíts nekem, Armando, légy szíves, magyar konzullal, így van. Uh-huh. A magyar konzullal felvettem a kapcsolatot. És akkor mondta, hogy ott Tel Avivba menjünk, mivel ott olyanok a szállodák, a hotelek, hogy mindegy, egy szép, amikor beraksz egy ékszert, teljes mértékben biztonságban van. Tehát egy maga bombabiztos bunkerrel van ellátva, képzeld el. Na, és elmentünk oda Tel Avivba. És olyan nyugodtság volt, képzeld el, hogy ott a tengerpartra kimentünk a családdal, és olyan boldogság, olyan szeretet ami volt körülöttünk, és amit ott éreztünk, és képzeld el, 3-4 napot ott voltunk, és ez egy csoda volt, hogy megünnepelhettük ott, ebbe a szeretetbe, ebbe az áldott Szentföldön az ő születésnapját. Tehát felfogtuk aztat, támadás volt, és az Úr megengedte, hogy megünnepelhetjük a gyermekemnek a születésnapját. És itt vagyok a te stúdiódba, és beszélhetünk az Úrról. Tehát hála az Istennek. Az Úr kimenekített.
4: Amen. Amen. Amen.
5: És dicsőség nagyon... az Úrnak. Még azt hagyd mondjam el, hogy mielőtt ez történt. Mert extázisba vagyok, és őszinte vagyok, egy nap is kevés lenne erről beszélni.
4: Igen,
5: tudod, mi történt?
4: Hamarosan lejár a műsoridőnk, úgyhogy ezzel a történettel befejezem.
5: Amen, amen, amen, amen. Tudod, mi történt? Tehát ez pénteken volt, amikor kiálltam a teraszra, és az Úr előtt mondom, Armando, egy hang a fülem mögött, Attila, hazaengedlek a családoddal, és azután fog kezdődni a háború. Az Úr előtt mondom, Armando, ez így volt, legyen áldott a mennyatyám. És szombaton akkor volt a támadás. És amikor hazaérkeztünk, megengedte az Úr, valójában onnantól kezdődött a háború.
4: Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél. Isten áldjon meg téged, és a házad népét, a családodat, és kívánom, hogy még nagyon sok csoda történjen az életedben, és még nagyon sok helyen tegyél tanúbizonságot Jézus Krisztusról.
5: Segítse meg a mennyi atyám, meg minden hallgatót, és minden embert az egész világon. Ábrahám, Izsák, Jákob Isten, Izrael Istene, mindannyiunknak az életében jelen legyen, és mindannyiunknak az életét az ő tenyerén hordozza, és az Úr útján legyünk, és a szeretet és a boldogság övezzen minket. Amen, amen,
4: amen. Amen. Kedves hallgatók, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trájó, sziasztok!
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díkban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 5-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Professzor dr. Forrai Katalin szociológus, a neveléstudományok doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritája a mai vendégem, akivel az interjúm első részében beszélgettünk személyes és oktatási kérdésekről egyaránt. Majd a műsorunk második felében megemlékezünk a roma holokauszt 81. évfordulójáról. A magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radó József egy korábbi beszédével. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem Forrai R. Katalin, szociológus, a neveléstudományok doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritája. Kutatásainak középpontjában a társadalmi esélyegyenlőség, a roma közösségek oktatási helyzete és a kisebbségi csoportok integrációja áll. Munkássága évtizedek óta meghatározó a romológia hazai és nemzetközi diskurzusában. Több mint 90 tudományos publikáció szerzője, és elkötelezetten dolgozik egy igazságosabb oktatási rendszerért. Köszönöm szépen, professzor asszony, hogy elvállalta a beszélgetést.
4: Köszönöm a meghívást. Remélem, jó lesz.
3: Számomra nagy megtiszteltetés, hogy itt van, hiszen nekem, amikor a doktori disszertációmat írtam, akkor professzor asszony volt a konzulensem. És ez nekem nagyon megtisztelő volt akkor is. Ja. Hogyan indult az érdeklődése a szociológia és a neveléstudomány iránt?
4: Hát a neveléstudomány az egyértelmű, mert hát amikor egy hozzám hasonló ember választ egy egyetemet, egy továbbtanulást, akkor nagyon gyakran bölcsészkart választ. Mert ugye, vagy nem, van különböző okok miatt. Én is bölcsészkart választottam, és miután társadalmi kérdések mindig is érdekeltek, ezért ez volt egy ilyen főcsapás irány, hogy így mondjam.
3: Mit jelentett önnek pontosan a romológia, mint tudományterület, amit tulajdonképpen később választott, és hogyan vált ennek egyik úttörőjévé?
4: Hát ugye a romológia az egy új kifejezés, új szó, és abból a roma szóból származik, és valamikor a 90-es évek elején merült föl egyáltalán, hogy nevezzük így a cigánysággal kapcsolatos kutatásokat, tehát soroljuk egy ilyen csoportba. És hogy mondjam, mikor kerestem azt a szót, azt a kifejezést, hogy lehetne nevezni azt a kutatási irányt, amelyik engem érdekelt, akkor találtam ezt a roma kifejezésnek egy ből alkotott szót, kifejezést.
3: És hogyan talált rá magára a témára, hogy a cigányokkal foglalkozó tudományos területre?
4: Hát ugye cigányokra, mint tudományos témára. Én mezőtúri vagyok, ez egy alföldi középváros, és gyerekkoromtól arra emlékszem, hogy viszonylag sok cigánnyal találkoztam. Én egy értelmiségi családból származom, tehát nem így volt hozzájuk közöm, hanem úgy, hogy engem érdekeltek ők, őket érdekeltem én, eljöttek hozzánk, együtt tanultam, korepetáltam őket. És itt tovább. Tehát egyszerűen, hogy mondjam, gyerekkoromtól kezdve érdekelt ez a népcsoport. Uh-huh. Hogy mitől másabb, mint az enyém például. Meg érdekel, milyen? Hát így volt a rátalálás, hogy tudományterület-e vagy micsoda, akkor ilyen fogalmam nem volt, másnak se volt erről fogalma. Ugye az volt, amit mondtam az imént, az volt, hogy érdekelt különböző társadalmi problémák érdekeltek a cigányság problémái, és ebből, hogy jöttem rá, hogy kevesen foglalkoznak vele, mi az, ami olyan speciálissá teszi, mi jellemzi ezt a kultúrát, ezeket a szokásokat, és így tovább. Hát valahogy így épült ez fel.
3: Milyen korai tapasztalatai vannak a romákkal kapcsolatban? Esetleg gyerekkorából?
4: Hát mindig, mióta hogy mondjam, eszemet tudom, ott mezőtúron mindig voltak kapcsolataim cigányokkal. De mi cigányokat mondtunk, én is most szeretem mondani, mert a roma kifejezés kifejezetten a cigányság egyik tiszteletreméltó csoportjának gondolom fenntartani. Na mindegy. Lényeg az, hogy tehát mióta vissza tudok emlékezni, mindig voltak ilyen kapcsolataink. Akár ilyesmi, hogy jöttek cigányasszonyok valami kis ennivalót, vagy valamilyen adományt kérni tőlünk. Vagy jöttek szintén inkább asszonyok, hogy valamit dolgoznának a kertbe, vagy mit tudom én, és valami kis pénzért. Tehát volt egy ilyen fajta tapasztalat, vagy kapcsolatsor. Aztán a iskolában mindig voltak cigány osztálytársaim. Közülük voltak, akik rossz tanulók voltak, gyengék voltak, akkor repetálni kellett őket. És voltak, akik jók voltak, és azokkal barátkozni lehetett. Tehát ez is volt, tehát voltak ilyen barátaim, barátnőim cigányok körében, és lehetett tőlük tanulni dolgokat. Hát így volt valahogy. És ezek a tapasztalatok nőttek, és egymásra rakódtak, és én izgalmasnak találtam, és úgy találtam, hogy viszonylag kevesen foglalkoznak ezzel a tematikával, meg ezzel a népcsoporttal, olyan szemmel, vagy olyan ambícióval, hogy leírott anyag legyen belőle. Más is olvasott.
3: A 70-es, 80-as években mennyire volt elfogadott, vagy hát egyáltalán támogatott, hogy a roma közösségekkel való tudományos foglalkozást folytassa?
4: Hát ugye én a 70-es, 80-as években nagyon kicsi voltam, tehát én nem foglalkoztam ilyen témákkal, de egyáltalán nem mondhatni, nem nagyon volt ilyen kutatás. Korábban, akik foglalkoztak, azok leginkább legszegényebbekkel valamiféle adományozás, vagy valami kormányzati támogatást ilyen szemszögből közelítették meg a legszegényebbeket. Engem a legszegényebbek különösebben nem érdekeltek. Az érdekelt, hogy a nem legszegényebbek, tehát azok, akik maguk tudják már az életüket alakítani, beosztani, azok hogy élnek, mint élnek, mi jellemző rájuk.
3: Milyen előítéletekkel, akadályokkal szembesült kezdetben, akár kutatói közegben, vagy akár a terepen?
4: Nem emlékszem semmiféle különösebb akadályra, bocs, úgyhogy ez nagyon sajnálatos, de nem. Mert ugye amikor mi kutatóként ezzel a témával kezdtem úgy foglalkozni, hogy publikáljak belőle, akkor az nem volt valami olyan szentség, amit nem lehetett beszélni róla, tehát nem semmiféle tiltakozást nem éreztem ez ügyben. Korábban meg nem foglalkoztam én bele, illetve amennyiben foglalkoztam, azok nem ilyen szempontú foglalkozások voltak. És a 90-es évektől, hogy a cigányokkal úgy foglalkoztam, vagy úgy közelítettem hozzájuk, mint egy kutatási témához, és nézem, és mi érdekelne az életükben, a attitűdjeikben, iskolázásukban. Akkor ez már nem volt annyira nagy ritkaság.
3: Hogyan látja a roma tanulók oktatási integrációjának történetét Magyarországon az elmúlt 50 évben? Ez nyilván egy komplex kérdés, úgyhogy csak úgy éppen érintőlegesen tudunk erről beszélgetni.
4: Hát nem is lehet másként erről beszélgetni. Ugye az a helyzet, hogy a cigány vagy roma tanulókról beszélünk, akkor nagyon érdemes, vagy nagyon ki kell, nagyon hangsúlyozni kell azt, hogy mint minden, főleg szegény sorsú embercsoportokra jellemző, hogy egy keskeny felső réteg van, amelyik, hogy így mondjam, mindent eljelez nézőjelben, tehát amelyik sikeres, és amelyik mindent el tud érni, amit akar. Sikeres zenész, sikeres tanár, sikeres. Hát leginkább ezt mondanám ezeket. Zenész, meg tanár, ez olyan szakmák, vagy területek, amelyek, senki sem mondja kétségbe, hogy a cigányság körében többen vannak, akiknek ez sikerült. Na, tehát rájuk lehet ilyen szempontból nyomatékkal gondolni.
3: Milyen hatással volt az iskolarendszer átalakulása a roma gyerekekre? Például a kisiskolák bezárása, szabad iskola választás. Volt ezzel kapcsolatban valamiféle tapasztalata?
4: Hát ugye ezek mind olyan beavatkozások voltak az oktatás működésébe, amelyek nem hagyták érintetlenül a cigányokat sem. Jó tapasztalatom is volt, rossz tapasztalatom is volt, mint ahogy minden ilyenfajta társadalmi beavatkozásban, bármilyen jó indulattal is csinálják, lehet rossz tapasztalat is, de jó tapasztalat is lehet. Tehát én azt gondolom, hogy például veszünk a kisiskolák bezárását. Nehéz ugye azt mondani, ezeket a falusi kisiskolákra gondolok. Igen. Hogy ez most jó vagy rossz volt én egyértelműen. Határozottan, ha már így elemezzük ezeket a iskola nagysággal kapcsolatos kérdéseket, akkor volt egy pozitív oldala ezeknek a iskoláknak a megszüntetésének. Tudnulik a kis iskolákba folyó, többnyire összevont oktatásnak nehéz, tehát több hátránya volt, mint előnye. ezért, de azért előnye is volt az, hogy helyben volt. És azoknak az embereknek, gyerekeknek, akik számára az iskola az egy idegen világ volt, nem kellett érte messzire elutazniuk, hanem ott volt. Tehát ez egy pozitív oldala dolog. A negatív pedig ugye az, hogy mondjuk nem annyira színvonalas az oktatás, nem annyira, nincs minden társadalmi rétegből származó gyerek ott az osztálytársak körében. Tehát nem találkozik olyan magatartásokkal, amelyek jellemzőek lehetnek a sikeres sikereket elért csoportok tagjaira. Tehát minden ilyenfajta társadalmi jelenségnek több szempontú lehetősége van, pozitívuma is, negatívuma is.
3: Részben nyilván ebből a kérdésből is következnek egyes integrációs törekvések. Mennyire voltak ezek sikeresek, illetve mennyire szükséges tulajdonképpen maga az integráció, illetve az integrált oktatás?
4: Az integráció én szerintem mindenképp nagyon fontos, nagyon szükséges, meg a jobb, tehát az nagyon fontos dolog, hogy ne legyen a társadalomban olyan társadalmi réteg, amelyik úgy érezheti joggal, okkal, hogy ki van zárva valamiből. Tehát, hogy nincs rá lehetősége, hogy kapcsolatba kerüljön egy másik, egy előnybe részesített társadalmi réteg tagjaival. Tehát ez nagyon fontos dolog. Ilyen szempontból az, hogy legyen egy egyenlőségen alapuló iskolarendszer például, ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy mit értsünk azon, az persze ez egy nehéz eldönteni, mit értünk ezen, mert hiszen emberek a gyerekkorukban sem egyformák, és nem lesz mindegyik sikeres, és nem lesz mindegyik jó tanuló. De ahhoz, hogy mégis kialakuljon egy együttműködés, ahhoz azért az nagyon fontos, hogy minden társadalmi rétegnek, gyerekeinek legyen lehetősége feljebb kerülni, többet tanulni, megismerkedni, barátságot kötni, vagy összeveszni, vagy udvarolni. Szóval kapcsolatba kerülni más társadalmi rétegek gyermekeivel.
3: És oktatási szempontból?
4: Hát oktatási szempontból meg, hát ugye pláne, amit mondtam végül, és azt lehet mondani egyfajta oktatásnak is, mert ugye hát az iskolában is együtt, ha együtt vannak, az egy nagyon jó dolog, ha nincsenek együtt, nem olyan jó. Mondjuk ezzel lehet rágódni, hogy mennyire szükséges az elitnek, hogy legyen, tehát egy osztályba kerüljön, egy iskolai órán vegyen részt a társadalmi legszélsőségesebb nyomorban élő családokban jött gyerekekkel. Tehát az, hogy ismerjük meg egymást, a gazdagok ismerik meg a szegényeket, a szegények a gazdagokat, egyszerűsítve a dolgokat, az szerintem nagyon fontos dolog. Uh-huh. Az, hogy nem mindenki érdekelt ebben, az teljesen természetes. És az, hogy ki és hogyan akarja megvédeni a saját privilégiumát, vagy a saját tapasztalatait, hát az nehéz. Ügyesen lehet rágódni.
3: Professzor dr. Forrai Katalin, szociológus, a neveléstudományok doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritája volt a mai vendégem, akivel az interjúm első részében beszélgettünk személyes és oktatási kérdésekről egyaránt. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. Most azonban a műsor második felében megemlékezünk a Roma holokauszt 81. évfordulójáról. A magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radu József egy korábbi beszédével. Tartsanak velünk a folytatásban is!
5: A Roma holokauszt kifejezést cigány nyelven parajmosznak hívjuk, melynek jelentése elpusztítás, elnyeletés. A szó a cigányok megsemmisítését jelöli, míg a holokauszt kifejezés jelentése égő áldozat, felajánlás, engesztelő áldozat. Saját magam értelmezése szerint én élő áldozatnak nevezem. Hölgyeim és uraim, elöljáróba szeretnék az európai cigányság, romaság megítéléséről és helyzetéről beszélni egy pár gondolatban, amelynek közös vonása, hogy minden európai országban a cigányság ebben az időpontban az előítéletek fogságában élt. Nézzük csak, Németországban a nácik a császárságtól és a Weimári köztársaságtól örökölték a cigánykérdést. Német tudósok már a 20. század elején sürgették a cigányok elleni fokozott állami fellépést és a vegyes házasságok betiltását. 1926-ban Bajorországban megszületett a cigányok, csavargók és munkakerülők elleni törvény. A poroszok bűnöző életmódúaknak minősítették a romákat. Ha a roma gyermekek nem tudtak németül, akkor szellemi fogyatékosként intézetbe kerültek. Az állandó munkahelyjel nem rendelkezőket munkatáborokban, dologházakba zárták, és 1933-ra a romákat a hatóságok alsóbrendű, bűnözésre hajlamos, a társadalomra veszélyes elemeknek látták. Mivel a romák csak 28 ezeren voltak Németországban, nem készült cigánytörvény, így főleg zsidóellenes jogszabályok biztosítottak jogalapot az üldözésükhöz. Ausztriában az Anschluss után megkezdődött a 11 ezer osztrák cigány üldözése. 1939-ig több ezer német és osztrák romát hurcoltak koncentrációs táborba. A romák sorsát jelentősen befolyásolta a náci fajtudomány. Egyesek idegenvérű ázsiaként vagy indiai eredetű igazi árjaként, indogermánként azonosították őket, a cigányokat. A cigányok jövőjét a háború kitörése után is a nácik zsidó politikája határozta meg. Lényeges különbség, hogy a zsidókkal ellentétben a nácik sohasem törekedtek valamennyi roma kiirtására. A fajtudósok véleménye alapján a nácik elsősorban a vándor cigányok és a keverékek likvidálására törekedtek. 1941 őszén Hitler elrendelte a birodalom megtisztítását a zsidóktól. Szerbiában a megszálló németek 1942. augusztusára megoldották a zsidó és a cigány kérdést. Agyonlőtték, vagy teherautókban gázosították el őket. Lengyelországban 13 ezer vándor cigányt öltek meg. Nyugaton a kollaboráns francia hatóságok 30 ezer cigányt internáltak, míg a németek pár száz holland, belga és olasz vándor cigányt hurcoltak keletre. A nácikkal szövetséges államokban eltérően alakult a romák sorsa. A horvát usztaság 20-25 ezer, a románok 30-40 ezer cigányt mészároltak le. A különböző becslések szerint a 2 milliós európai cigányság mintegy 10-30%-át írtották ki. Mi volt a helyzet Magyarországon? Magyarországon a cigánykérdés koránt sem volt olyan horderejű tényezője a közbeszédnek, mint a zsidó kérdés. A roma ügy Magyarországon is főleg közbiztonsági kérdésnek számított, a politikai elit alig törődött vele. A rendészeti fellépés nálunk is elsősorban az úgynevezett kóbor cigányokra korlátozódott. 1928-tól évente kétszer előírt országos cigányrazzia keretében összegyűjtötték a vándorcigányokat, majd kitoloncolták, vagy szigorított dologházba zárták őket. A deportálásokat 1944-ben államtitkárként irányító Endre László főszolgabíróként már a 30-as években követelte, hogy a bűnöző olácigányokat zárják koncentrációs táborokba, a férfiakat pedig sterilizálják. Itt, hölgyeim és uraim, teljesség igénye nélkül egy pár gondolatot azért hadd mondjak, hogy miért épp az olá cigányokat. El kell mondanom, hogy Magyarországon ugye kb. 800 ezer cigány él. Abban az időben ez sokkal kevesebb létszámra datálódott, mint egy 250-300 ezer főt tett ki. Három nagy rétegből áll a magyarországi cigányság. Az egyik a romungró, a másik az olá cigány, és a harmadik a beás, vagy balajáró, vagy teknővájó cigány. A romungró, romszom, az azt jelenti, hogy cigány vagyok, ember vagyok. Romungró, a magyar cigány. Ez a magyarországi cigányságnak mintegy 75-78%-át teszik ki, és ezek az első hullámban érkeztek Magyarországra 1423-ba. Ebbe a kategóriába tartozik a muzsikus cigány, a munkás cigány és a kereskedők egy része. Ezek konszolidált rétege a cigányságnak, egy részük már asszimilálódott, a tudatosabb része integrálódott. A második az olá cigány réteg, amely a második hullámban érkeztek körülbelül 220-230 évvel ezelőtt Magyarországra, és az összcigány lakosság mintegy 18-20%-át teszik ki. Az olá cigányoknál törzsek és foglalkozások szerint alrétegződések vannak. Mondok ilyen neveket, hogy Lovár, Collár, Masár, Gurvár, Kelderás, Kolompár, Dizány, stb. Mit jelent? A lovári cigány például a ló és a lókupet cigány, a Collár a szőnyeg, ruha, csipke kereskedő, a Kolompár cigány a kolomb, harang, csengőöntő, a Dizány a rongyűjtő cigány, a Celáró a sátoros cigány, a Csuláró a késes köszörű cigány. Tehát ilyen foglalkozások szerinti alrétegződések vannak, és ebben az időszakban az olá cigányok voltak azok, akik nem voltak még letelepedve. A romungró kategória már letelepedett formációban élte a hétköznapjait Magyarországon, és a társadalmi, különösen a falusi szerkezetben méltó helyet foglaltak el. A muzsikus cigányok itt főszerepet játszottak. A muzsikus cigányok voltak régen is és ma is a cigányság, és ezt nem bántásként, hanem de factóként állapítom meg, a cigányságnak a krémrétege az arisztokráciája. Ők tudtak követendő életmintát mutatni a mögöttük maradt cigány testvéreknek. Természetesen a faluban kiváló kézművesek voltak, akik szintén méltó helyet foglaltak el a társadalmi munkamegosztásban. A harmadik kategória beás, vagy balajáró, vagy teknővájó cigány. Ezek 110-120 éve érkeztek Magyarországra. Ezek óromán nyelvet beszélnek, archaikus óromán nyelvet, a cigányság 5-7%-át teszik ki, ezek famunkások. Territoriálisan is az ország különböző részén, például Baranya megyébe, Somogy megyébe, Zala megyébe, ezeken a területen találhatók nagyobb részt. A zsidókkal ellentétben a romákat a háború alatt épp úgy besorozták katonáknak, mint a többi magyar állampolgárt. Míg Hitlerék többször követelték a magyar kormánytól a zsidók deportálását, addig a cigánykérdés napi rendre sem került. A cigánykérdés csak 1944 nyarán vált fontossá, hiszen augusztusban elrendelték 50-60 cigány munkaszázad felállítását, de a kontingenseket nem töltötték fel teljesen. Az intézkedés ismét elsősorban a vándor cigányokat sújtotta. Na, ez nem teljesen így van, mert például az én édesapámat is elvitték, és az a romungók közé tartozik, és muzsikus cigány. De azért hála jó Istennek, a jó Isten vele volt, az én apám klarnétos volt, és nagyon jó klarnétos volt, és Dezsefi gróféknál nagyapámékkal együtt ott muzsikáltak, és a nagykabátjának a belső zsebébe hordta a klarnétját, aki ismeri ezt a hangszert, darabokra lehet szétszedni, és rongyba beletekerte, és úgy védte meg az életét a apámnak a hangszer, mert ugye zeneszolgáltatást kellett teljesíteni, és hát szórakozni akkor is szerettek az emberek. A nyilas hatalomátvétel után megkezdődött a cigányság szervezett összegyűjtése. A legnagyobb gyűjtőközpont a komáromi Csillagerőd volt, ahová több ezer romát hurcoltak. Sokan belehaltak az éhezésbe és a bántalmazásba. Itt azért meg kell jegyeznem valamit. 1990-ig a cigány holokauszt a magyar társadalom számára szinte ismeretlen. Ebben szerepet játszik a szocializmus időszaka is, amikor csak a zsidó holokausztról beszéltek, a cigány holokausztról mélyen hallgatott a politikai hatalom. Mi történt Auschwitz-Birkenau-ban? Himmler 1942. decemberében elrendelte, hogy a cigányokat deportálják Auschwitz-Birkenau-ba. 1944 nyaráig 15 országból összesen 23 ezer európai cigányt hurcoltak ide, közülük legfeljebb 4 ezeren távoztak élve. Az egész cigánytábor éhezett, a roma család fők eladták javaikat a kantinban, csak hogy etetni tudják szeretteiket. Birkenau-ban 371 cigány, azaz roma gyerek született. Valamennyien mind itt pusztultak el. A cigánytábor főorvosa, dr. Mengele, több ezer tifuszos cigányt küldött gázkamrába. 1944 tavaszán megkezdődött a munkaképesek átszállítása más lágerekben. A cigánytábor felszámolását május 16-ára tűzték ki. Nem véletlenül, hiszen aznap érkeztek meg az első magyar zsidó transportok. Nekik kellett a hely. Egy SS azonban informálta a cigányokat és a romákat, akik késeket, botokat ragadva ellenálltak, és a megdöbbent SS-ek visszavonultak. A cigánytábor története 1944. augusztus 2-án ért véget, amikor szelektálták a romákat, és így 1408 munkaképes cigányt más táborokba vittek. Augusztus 3-ára virradó éjszaka az SS körülvette a tábort, és a cigányok általi ellenállást a kutyáikkal és fegyvereikkel megtörték. Összesen 2897 cigányt teherautókon hurcoltak a krematóriumokhoz. A vetkőzőben a szerencsétlen roma testvéreink így kiabáltak halálfélelmükben. Német állampolgárok vagyunk, nem csináltunk semmi rosszat, élni akarunk. A Németországi Roma Unió, illetve a Német Szinti Tanács 1980-ban felszólította a szövetségi kormányt, hogy hivatalosan ismerje el az 500 ezer cigány ellen elkövetett népirtás tényét. Helmut Kohl kancellár 1985. november 7-én a német parlament képviselői előtt kijelentette, a szintik és romák súlyos üldözésnek voltak kitéve a nemzeti szocialista rezsim uralma idején. Nagyon sok embert megöltek közülük, az ellenük elkövetett bűncselekmények népirtásnak tekinthetőek. Hozzávetőleg 500 ezer szinti és roma szenvedett el erőszakos halált Hitler uralma alatt. Ezért szükséges, hogy mindenki szembesüljön vele, hogy ebben az időszakban az európai és a magyar cigányok közül sokan lettek a fasizmus áldozatai. Ki kell mondanunk, hogy a holokauszt a 20. század szégyene és bűne. Ezt a történelem szégyeneként emlegetett holokauszt elrettentő mementó legyen minden humanista ember számára. Soha ilyen és ehhez hasonló helyzet kialakításában humanista kultúrember nem vehet részt. A Cigányvilágszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékezünk meg az évfordulóról a világ számos országában. Magyarországról különböző cigányszervezetek minden évben megkoszorúzzák az Auschwitz-Birkenau-ban kivégzett cigánytestvéreink emlékhelyét. Korábban, amikor a 100 tagú cigányzenekar elnöke voltam, akkor a világon egyedülálló zenekart elvittem Birkenau-ba, és a helyszínen egy ad-hoc jellegű koncerttel emlékeztünk meg a kivégzett testvéreinkre, melyen jelen volt a Varsói Parlament alelnökasszonya is, este pedig Krakkóban, az Operaházban ünnepi gálakoncertet tartottunk a nagy nyilvánosság előtt. A megemlékezés, a múlt felidézése, a családok tragédiájának mélyebb megismerése és elbeszélése, ez ad újabb erőt az élet további folytatására. Magyarországon a roma holokauszt emlékére elsőként Nagy Kanizsán, majd Nyíregyházán, majd Budapesten állítottunk emlékművet, illetve holokauszt dokumentációs és emlékgyűjtemény központot. A magyar kormány 2014-es évét a holokauszt évének nyilvánította. Az elhalálozott és kivégzett cigány-roma testvéreimnek azt kívánom, hogy a Jóisten adjon részükre megnyugvást, nyugalmat, lelki békét, és nyugodjanak békében. Köszönöm kitüntető figyelmüket!
3: A műsor második felében megemlékeztünk a roma holokauszt 81. évfordulójáról. A magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Raduj József egy korábbi beszédével. A műsorunk első felében pedig professzor dr. Forrai Katalin, szociológus, a neveléstudományok doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritája volt a mai vendégem, akivel az interjú első részében beszélgettünk személyes és oktatási kérdésekről egyaránt. Az interjú folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől, ahol professzor dr. Forrai Katalin elmesél nekünk más személyes élményeit is, és természetesen folytatjuk az oktatással kapcsolatos kérdéseket. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörös Marti és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörös Marti tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörös Marti tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gúcot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 gúchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti gúchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyors forgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békás-megyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békás-megyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével belemelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 6-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Professzor dr. Forrai R. Katalin, szociológus, a nevelés tudományok doktora, a Pécsi Tudomány Egyetem professzor emeritája a mai vendégem ismét, akivel az interjú második részében beszélgettünk személyes és a romákat érintő oktatási kérdésekről egyaránt. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Mit tapasztalt a roma családok iskolával kapcsolatos attitűdjeiről, hozzáállásáról? Mennyiben változtak ezek az elmúlt évtizedekben? Amikor a Rajkóban tanítottam fiatal cigány gyerekeket igen, zenére, akkor nekem is számos tapasztalatom volt, hogy nyilván egy picit azért másként állnak a roma családok az oktatás kérdéséhez. Főleg a zeneoktatáshoz náluk, ez kiemelten fontos, de úgy általában az oktatással kapcsolatban ez hogyan működik?
3: nem biztos, hogy ezt így ilyen könnyű meghatározni. Mert akiket az előbb említett, azok egy nagyon speciális érdeklődésű és mondjuk sikeres csoportja a cigányságnak, a zenészek. És az, hogy ők hogyan állnak a zenét oktató iskolához, ez egy nagyon érdekes, izgalmas, fontos kérdés, de nem feltétlenül igaz az egész társadalomra, vagy a cigányság egészére.
5: Kérdés tulajdonképpen igazából arra irányul, hogy mennyire változott az utóbbi évtizedben, hogy az oktatás az maga érték, értékteremtő tevékenység.
3: Hát ugye ez lehetséges, hogy így is van, és nagyon szépen fogalmazott, de hát akár a társadalom bármelyik rétegét, társadalmi rétegét nézzük, minden társadalmi rétegnek egy része, vagy egy hányada megvan arról győződve, hogy az oktatás egy fontos dolog. Fontos dolog, mondjuk, ha másért nem, akkor azért, mert ezzel lehet felemelkedni a társadalomban, így lehet pénzhez jutni, és így tovább. Tehát vannak neki ilyen földhöz ragadt előnyei is. Úgyhogy ez mindenki tudta. És az, hogy ugye az egy ami nagy különbség, hogy akár, tudom én, 100 éve, vagy 70 éve, vagy akár 50 éve is, kik tudtak oda jutni, vagy az iskolázáshoz. Mert ugye mindaddig, amíg egész társadalmi rétegeknek a gyerekei ki voltak zárva gyakorlatilag a magasabb iskolázottságból, addig nehéz tőlük arról véleményt kapni, hogy milyen előnyei vannak, milyen hátrányai vannak, hogy lehet elérni, mert nem ismerték. Az, hogy ez az elmúlt időszakban, évtizedekben egyre többnek, egyre szélesebb társadalmi rétegnek lett tapasztalata arról, hogy működik az iskola. Mind működik, miért jó, miért nem jó, hogy nem csak büntetésből áll, hanem sikert lehet elérni, és itt tovább. Tehát nagyon árnyaltabb ismeretei lettek az oktatás ügyről, egészéről. Sőt, hát mennél többen bejutottak a felsőoktatásba, a középfokú oktatásba, majd a felsőfokú oktatásba is, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy a társadalom emerétegeidnek széles köreiben is ismerté vált az iskola, az korábban nem így volt.
5: És mennyire látja jellemzőnek a bizalmatlanságot az iskola és a roma szülők között? És mitől alakulhatott ez ki? Ez főleg nyilván a régebbi időkre vonatkozhat,
3: hát
5: talán
3: is,
5: jobban.
3: Most is. Ugye az, hogy a iskola és a roma szülők között van egy bizalmatlanság, de a tanárok, a pedagógusok és a cigány szülők között is van egy bizalmatlanság, gyanakvás. Mert úgy érzik a cigányok, romák, úgy érzik, hogy nem az ő érdekeiket képviseli az iskola, meg a tanárok. Most úgy értve ezt, hogy úgy gondolják, hogy vannak, akiknek az érdekeit képviseli, akik sikeresek ott, akiknél jó, akik jók a tanároknál, és itt van. De aki nem, aki kínlódik, besződik, gyereke rossz tanuló, nem bír odébb jutni, egy picit följébe emelkedni, az úgy érzi, hogy nem ő képviseli az iskola. És ez hogy én mondjam, természetes dolog is, hogy minden gyerek, minden szülő úgy gondolja, hogy ha már egyszer iskola, akkor az ő gyerekeit is képviselnie kellene. A iskola meg a tanárok meg úgy gondolják, hogy ha már egyszer a gyerek nem hajlandó arra, hogy valamit produkáljon az iskola érdekében, akkor nem fog ezért nagyon pluszba mit csinálni.
5: Vannak olyan helyi közösségek, iskolák, ahol példás együttműködés alakult ki. Milyen feltételek kellettek ehhez?
3: Mármint a cigány szülők és a családok, igen, és a iskola, igen, között. Hát ugye mindenképp azok a iskolák ilyenek, ahol gyerekek sikeresek, sikereket tudnak elérni. De nem lehet azt mondani, hogy ilyen iskola nincs, mert van, nem, persze, hogy van. Tehát nem csak az elitiskolák, hanem a szegény sorsú cigány gyerekek iskolái között is van ilyen. Hát aztán mindig találunk olyan gyereket és iskolást, azért tovább tanulni a középiskolában, tovább, és a legszegényebb faluból származó cigánygyerek, Borsodi faluból származó cigánygyerek, mert vannak ilyen iskolák, vannak ilyen tanárok. Az, hogy melyek ezek, hogy lehet ilyet elérni, ezzel nem tudom, ez egy másik kérdés, de léteznek ilyen, és hogy működnek ezek? Hát együttműködve a családokkal, másképp nem lehet.
5: Hát ez a legfontosabb, az együttműködés.
3: Együttműködnek, igen. No, de viszont ugye hát az együttműködéshöz kell a tanár is, meg kell a család is. És az, hogy megtalálják egymást, és hogy kialakuljon a, egy együttműködés, az nem olyan egyszerű dolog. Nem, néha egyszerű, néha nem.
5: Mennyire látja strukturálisnak a roma tanulók hátrányait az oktatásban?
3: Bizonyos értelemben strukturális, mert hogy a társadalom legszegényebb, legiskolázatlanabb társadalmi rétegének a gyerekei bekerülnek az iskolába, ahol ugyanazt várják tőlük, mint azoknak, azoktól, akik nem így indulnak, menjen háttérből indulnak. Tehát ez mindaddig, amíg a társadalmi struktúra ilyen töredezett, mint amilyen, manapság a milyenké, amíg vannak ennyire leszakadó rétegek, mint adott esetben a szegény falusi cigányok itt Magyarországon, addig ezek mindig vannak, ezek a nagy kérdőjelek, meg nagy feszültségek, meg nagy problémák.
5: Mit tehetne a magyar iskola rendszer a roma tanulókkal kapcsolatban, hogy egy kicsit esetleg sikerüljön nagyobb sikert elérniük az iskola rendszerben?
3: Hát az iskola rendszer, ugye, az a probléma, ugye, hogy ha így beszélünk, hogy így gondolkodunk, az iskola rendszernek van valamilyen feladata, akkor egy akkora bonyolult összefüggés rendszer próbálunk egy egyszerű kérdéssel lefedni, amilyet nem lehet. Mert hát ugye az iskola rendszernek vannak olyan részei, amelyek majdnem, hogy szóval jól tudnak együttműködni cigányokkal is. Az óvoda például. Amelyik meg egyáltalán nem, vagy 20 évvel nem, mondjuk az elit felső oktatás. Mert hogy azért nem tud, mert oda nem jutnak el. Óvodába inkább eljutnak a cigány gyerekek is. Ezért óvodába, óvodás szinten sokszor találunk példás együttműködéseket az óvónők és a családok között. Míg a felsőbb iskolai szinteken kevésbé.
5: Szükségesnek tartaná a pedagógus képzésben külön romológiai ismeretek beépítését?
3: Hát ugye lévén,
5: mennyire fontos ez természetesen?
3: Lévén, hogy én ezt akartam, megcsináltam. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogyha Magyarországon van egy olyan népcsoport, amelynek a kultúrája sok szempontból eltér a többségétől, az, hogy hogy néz ki ez a kultúra, melyik ez a népcsoport, az oda kell figyelni, persze. Amint ahogy az elit és jelenléte is nagyon fontos, ugyanúgy ennek a leszakadó rétegnek és a megismerése nagyon fontos. Én ugye egy romológiát említek mostanában valamikor.
6: Jó lehet,
3: a cigányságnak csak egy csekély hányada nevezi magát romának, akire elvileg érvényes volna a romológia. Megközelítés. Hát ugye a roma kifejezés az egy sajátos csoportra vonatkozik, akkor csak úgy fogjuk föl, mint egy a cigányság körében. Szóval egy csoport önelnevezése. Hát ez teljesen természetes és jó dolog. De a romológia, hogy én is használtam itt, ez egy nemzetközi, hogy én mondjam, folyamatnak a eredménye, ahogy ott elkezdtek a cigányság ügyében szerveződni a különböző európai programok. Így az elnevezés is továbbítva lett, vagy át lett adva.
5: Hozott magával egy könyvet, melyet nemrég adta ki, ha jól emlékszem, 2022-ben, Romológia címmel.
3: Így van.
5: Mi inspirálta a könyvnek a megírására?
3: Hát ugye engem mindig inspirál a könyv megírására az, hogy valaki ilyen szakmája, mint én, annak kell írnia. Kell valahogy, amit gondol, megfogalmaznia és lehetőleg elterjesztenie. Ez egy fontos dolog. Az, hogy pont romológia, én már évtizedek óta nagyon kötődöm a cigánysághoz, és kultúrájához, meg minden ilyen szemszögből. És az, hogy ezt mindenféleket le is írtam, meg el is olvastam, gondoltam is róla. Az, hogy ezt minél jobban elterjesszem, azért akartam, hogy jelenjen meg egy ilyen könyv.
5: Számtalan publikációja, és már egyébként könyve is van romológiával, illetve a cigányokkal kapcsolatban. Igen. Melyekre a legbüszkébb, mely kutatásaira, mely tanulmányaira?
3: Ezt nem tudnám megmondani. Az az igazság, hogy valamilyen szinten mindegyikre büszke vagyok már, mert megalkotja, leírja, kijavítja, vagy ez a kitalálja. Megjelenteti valahol, elolvassa, javítgatja. Tehát ez egy mindenképpen egy nehéz ügy. Úgyhogy én melyiket szeretem legjobban? Hát az az igazság, hogy nem tudom. Mert végül is ebben a kis könyveskében is vannak ilyenek, amiket nagyon szeretek, vannak kevésbé.
5: Hogyan kapott lehetőséget arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem keretén belül megalapítsa a romológia tanszéket?
3: Hát az úgy volt, hogy Szépe György nevű kiváló, hát sajnos meghalt kollega, valamiért én ezt régebbről ismertem, olvastam, amiket írni szoktam, és elkezdett nyaggatni, hogy miért nem vagyok én egyetemen tanára. Volt egy ilyen lehetőség, nem noszogtattak. Ő intézte el nekem, hogy menjek Pécsi Egyetemre. És hogy ott vagyok már, akkor nyilván azért hívott oda, mert hogy érdekelték a cigányok, a taniak, és érdekeltem, amiket én erről írtam, és azt gondolta, hogy én ezeket fogom tudni ott majd képviselni, meghonosítani, tudom én, és ilyesmit gondolt.
5: És milyen nehézségekbe ütközött az elején, hogy megalakítsa ezt a tanszéket? Egyáltalán voltak hozzá tanárok, akiket esetleg...
3: Hát azt hiszem, mindent, amit az ember elkezd megcsinálni, nehéz megcsinálni, és ez az jó benne. Mert akkor meg tudja oldani az ember. Hogy volt benne tanár, hogy lett hozzá tanár? Hát úgy lett tanár, hogy amikor kiderült, hogy én nekem lesz ott valami kis lehetőségem, ahol valamit megvalósítsak, akkor elkezdtem tépelődni, és rájöttem, hogy vannak munkanélküli, munkaügyi központ által támogatott fiatalok. Nem ittam ott, iskolákban munkanélkül, akik boldogan jönnének. És akkor ez tulajdonképpen, ez volt az alaphelyzet, hogy olyanokat kerestem, olyan Pécs környékén, olyan fiúkat, lányokat, akiket érdekelnek a cigányok, maguk is cigányok éppen, és tanulnak is, egyetemet tovább akarnak tanulni. Na és akkor így jöttek oda, és akkor volt ilyen, hogy jött, aztán el is ment, de volt, aki maradt. Úgyhogy a mai romológia tanszéknek a kollégáim, azok valamennyien ebből a kezdő első lépések során kerültek oda, mint ahogy én is.
5: Kiváló professzorokat soroltathatunk fel egyébként ebben a listában, akik a romológia tanszéken tanítanak. Megemlítenek közülük pár nevet, akikre úgy nagyon büszke?
3: Hogy ki volna az, akire én ott büszke vagyok? Hát mondjuk a Cserti Csapó Tibor kollégám, Orsós Anna.
5: Ők még engem is tanítottak. Egy élmény hát, volt hozzájuk járni az órára.
3: Ugye?
5: Milyen tapasztalatai vannak az utóbbi több mint 25 évből, akik itt végeztek a romológia tanszéken? Ők milyen irányba tudtak elhelyezkedni, illetve milyen tapasztalatokkal gazdagodtak?
3: Jó, ez egy jó kérdés. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy azt látom, ahol az országban valahol olyan kutatás folyik, ami cigányság iskolázásában kapcsolatos, vagy olyan tanárokra van szükség, az nálunk végzett valahol. Tehát hozzájárult a mi tanszékünk és az ottani munka hozzájárult ahhoz, hogy országot többfelé jelenjen meg ez az érdeklődési kör. Az mindenképpen. És mi volt még? Hát ugye meg, amit publikáltunk, akár ez is, tehát más is. Tehát az, hogy az, hogy legyenek komoly publikációk cigánysággal kapcsolatban, amik nem hergelni akarnak, vagy nem lesújtani akarnak, hanem azt mondani, hogy így, itt vagyunk, erre menjetek, hogy erre menjünk.
5: Én azt gondolom, hogy a társadalmi felzárkózás tekintetében és a társadalmi elfogadás tekintetében egyaránt Magyarországon óriási szerepe van a Pécsi Tudományegyetem romológia tanszékének.
3: Hát hiszen nagyon jó, hogy mondja.
5: Hiszen a tanulmányokon keresztül, vagy az onnan kikerülő diákokon keresztül, akiket szerte az országban kiképeztek a romológia tanszék által oktatott tantárgyakra, tehát ami elsősorban a cigányoknak a történelmével, a szociológiai kérdésekkel igen. foglalkoznak, ezekre mind nagy szükség volt, és ezek én azt gondolom, hogy segítettek a társadalmi felemelkedésben is. Mi a tapasztalata?
3: Én azt nagyon is örülök, hogy így látja, mert én is azt gondolom, hogy azt remélem, hogy tényleg így van. Hát végül is ugye ez egy nagyon fontos célkitűzése volt és van máig, és ennek a tanszéknek is de ezekkel a kapcsolatos munkáknak.
5: Amit hozott könyvet professzorasszony romológia címmel, több fejezetre hozható család és iskola után középosztályosodás és oktatás politika. Ezek mind tulajdonképpen korábbi kutatásaira épülnek?
3: Igen.
5: Milyen hatással lehet ez majd az újabb felnövekvő generációkra?
3: Hát én nagyon remélem, hogy pozitív, és látják, hogy lehet előre haladni, és haladnak is előre. De hát az az igazság, hogy minden tanár így ebben reménykedik, hogy pozitív hatása lesz a tanítványaira.
5: Mi a tapasztalat egyébként, hogy 30-40 évvel korábbi időszakhoz képest egyértelműen gondolom kimutatható, hogy sokkal több cigány gyerek marad benne az oktatási rendszerbe, illetve megy felső oktatásra. Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
3: Hát így gondolom én magam is, hogy ez így van, és ez egy örvendetes dolog, hogy ezt meg lehet figyelni, és meg lehet állapítani. Persze mindenütt vannak és nagyon-nagyon súlyos gondok, például az, hogy az országnak nem a teljes területéről hasonlóképpen sikeresek lehetnek a cigány gyerekek, amint ugyan nem cigányok is. Tehát csak úgy példaként mondom, Borsodoba, úgy Zemplén megyének a keleti északi részeiben, nek falvaiban, a kisiskolákban járó cigány gyerekek nem igen szoktak feljutni az egyetemre. Tehát ahhoz kell egy kicsit több már mindjárt elejétől, hogy ilyen sikeres életút legyen. De éppen azzal, hogy egyre szélesedik ez a társadalmi csoport, társadalmi réteg, amelyik már kis gyerekkorától kezdve részt vesz egy olyan széleskörű képeket hozó kultúrában, kapcsolatrendszerben, amilyen részt vesznek, az mindenképp azt eredményezi, hogy egyre többet és többen tanulnak tovább. Mondjuk, amit nagyon pozitív, ugye ez a pécsi romológiás tapasztalataink, hát ott látjuk a cigány fiúknak, lányoknak nyújtott ösztöndíjat, és az ottani romológiai oktatást, hogy évente egy 20-25 fiatal jár erre az ilyen szakra, és persze csak az egyik szakja a romológia, másik, vagy akármi lett, és ez nagyon jó, tehát diplomát szerez. Jönnek a doktoriba, és nem is tömegek, de azért mindig jönnek. És ezek is örvendetes dolgok. Az, hogy a cigányság lassan, reméljük, hogy lassan kijön ebből a helyzetéből, hogy csak a szegénységet példázza meg, hanem éppen lehet annak példája, hogy előre haladhat, és lehet belőle egyetemi tanár, hát, amint ahogy lesz is. Tehát ez egy nehéz dolog, meg sok éves tapasztalat kell hozzá, társadalmi tapasztalat, de hát azért ez megvalósulhat, remélem.
5: A szakkollégiumi rendszer, illetve hálózat nagyon elterjedt az utóbbi évtizedekben. Igen. Pécsen is egyébként ez megfigyelhető. Mennyire jelentős ennek a hatása a társadalomra, illetve akár az oktatásra?
3: Hát a szakkollégiumból, szakkollégiumi rendszerben Az elsőt, azt mit csináltuk ott Pécset? Ez a Roma Szak kollégium volt ez, és azóta év mint év újabb és újabb ilyen karakterű szakkollégiumok keletkeznek különböző felsőoktatási intézményekben. És ez nagyon jó, és nagyon örvendetes. Ez is látszik, ugye ebből is látszik, hogy részint hát a cigány fiatalok körében is növekszik azoknak a hányada, akik tanulni akarnak, és a befogadásra is készebbek ma a felsőoktatási intézmények, mint voltak korábban. És ez nagyon jó. Tehát ez pozitív szerintem.
5: Egyértelműen változik egyébként a roma tanulók számának növekedése az egyetemi oktatásban. Ez Pécsen hogyan tapasztalható?
3: Hát az egyértelmű, hogy nagyon növekszik.
5: Beszélhetünk számokról esetleg?
3: Hát azt tudom mondani, hogy aki a mi roma programjainkban részt vesznek, azok a 30 körüli részszáma vannak. Az azt jelenti manapság, hogy nem is minden cigány etnikumú hallgató vesz részt ilyen programban, mert van, aki nem vesz részt, de mégis nagy többsége. Hogy miért nem vesz részt, vagy miért vesz részt, aki nem vesz részt például, mert azt mondja, hogy ő szegény, nem szegény, és ezért nem kell őt támogatni. Megtanul eleget, és jó tanuló, vagy sikeres. Mondjuk egy ilyen, mint az Orsós Annának a fia, akinek az apja mérnök, az miért menjen olyan helyre, ahol a társadalmas helyzetűeket támogatják pénzzel, meg egyéb dolgokkal.
5: Mi a tapasztalat, professzor asszony, hogy ezek az ösztöndíj rendszerek, amik manapság vannak, azok mennyire tudnak segíteni a hátrányos helyzetű fiataloknak a jövőjében, illetve az oktatásában?
3: Az ösztöndíj, mint ami nálunkat mondtam, ez össze van kapcsolva olyan foglalkozásokkal, tudomány nyújtással, tudomány szervezéssel, akkor az nagyon jó. Mert hogy maga az ösztöndíj, ami pécsi tapasztalataik szerint szintén persze azon kívül, hogy szegény embernek nagyon jó, hogy kap egy kis pénzt, persze mindenkinek jó, de ad egy olyan a büszkeséget, egy olyan ösztönzést, hogy érdemes, meg érdemes tanulni, meg érdemes de odafigyelni magamra. Tehát van egy ilyen pozitív hozama. Azon kívül, hogy persze anyagilag is jó lehet.
5: És képzésekkel is lehet segíteni ilyenkor a diákokat?
3: Hát ugye az is nagyon fontos, és főleg akkor, hogyha érdeklődést lehet támasztani a diákok körében bizonyos képzések iránt. És ahhoz mi kell? Hát nyilván sokszor nagyon elég, ha csak jó tanár van, aki motiválni tudja a diákjait. Témának is olyannak kell lenni, de sok mindennek. Persze. Azt gondolom, hogy mindenképp számít az, hogy a képzésnek a tartalma.
5: Motiváció szempontjából nyilván nagyon fontos a pedagógusnak a személyisége, sőt, valahol ez a legfontosabb, ez a legmeghatározóbb, döntőbb. Én egyébként azt szoktam tapasztalni, hogy iskolában sajnos meg kell, hogy mondjam, kevés a pedagógus. Sok a tanár, viszont.
3: Hát jó, és lehet mondani ezt.
5: De lehet, hogy ez egy kicsit...
3: Ez logikus, de egyébként is jó megfogja a lényeget.
5: Igen, tehát a pedagógus, aki törődik a diákkal, hát aki foglalkozik vele, aki érdeklődik a diákja iránt, próbál neki segíteni. Míg a tanárok esetleg leadják a tananyagot, de nem feltétlenül tudják segíteni akkor a diákjukat, és én azt gondolom, hogy több elkötelezett pedagógusra van szükségünk.
3: Persze.
5: Professzor asszonynak milyen a kapcsolata a tanítással, illetve a növendékeivel, diákjaival?
3: Mindig jó volt a kapcsolatom, tehát mindig voltak olyan diákok, akikkel nagyon közel álltunk egymáshoz, most is vannak. Vagy akikkel együtt dolgozunk a romológián, azok többnyire diákjaim voltak, és hát ugye így emelkedtek ki a diákságból, és lettek tanárok. És ez mindig is jó volt a kapcsolatok. Az jó kapcsolat, az mit jelent? Az, hogy én számítottam rájuk, de nem csak ilyen munkaügyekben, hanem magánügyben is, és ők is számíthattak rám. És ez mondjuk őszintén remélem, hogy ez mindig így volt, meg így van most is.
5: Én azt gondolom, hogy számtalan roma fiatal került ki az ön kezei közül, nem csak a doktori képzésben, hanem az egyetemi képzésben egyaránt. És én nagyon büszke vagyok rá, hogy egyébként én is öntől tanulhattam. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm. És számomra is ez nagyon inspiráló volt.
3: Nagyon örülök neki.
5: Ha újra kezdeni, akkor ugyanezt az utat választaná?
3: Hogy mit csinálnom már, mit tennék másként? Hát nagyjából igen, de hogy mit tennék másképp, az most hirtelen. Nem szoktam ezen gondolkodni. Mit csinálnék másként? Nem tudom. Nem tudom, mondjuk ezt választanám.
5: Ha a zenészeknek felteszek egy ilyen kérdést, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozna, ha nem zenész lenne, ők el se tudják képzelni, hogy mással foglalkozzanak.
3: Hát igen. Hát
5: úgyhogy
3: ez
5: ezért
3: van,
5: is kérdezem,
3: van.
5: Hogy hogyha hát, esetleg újra
3: hát
5: kezdhetnél.
3: Jó, ez egy jó kérdés, ebből behelyezve ebbe a képbe, persze, én is mondjuk, hogy így mondjam, ilyen értelemben elkötelezett tanár vagyok, vagy hogyan mondjam, tehát én sem nagyon tudnék elképzelni más szakmát.
5: Mi az a legfőbb üzenet, amit átad fiatal kutatóknak, illetve pedagógusoknak, akiket tanít, akikkel foglalkozik? Van ilyen üzenet, ilyen gondolat, amit egy mondatban vagy néhány mondatban meg lehet fogalmazni?
3: Attól félek, hogy nincsen. Ez szomorú, hogy így van, de ez abszolút nincsen. Az, hogy segíteni kell, az biztos segíteni kell. Tanulni kell tőlük. Mindent meg kell tanulni. Ezzel lehet példát mutatni. Tanulás az nagyon fontos.
5: Melyik terepmunkája vagy beszélgetése volt a legemlékezetesebb a roma kutatásai során?
3: A roma kötetben felsoroltam a empirikus kutatásokat. Például nagyon érdekelt a roma nőknek a helyzete. A roma szakasz, a kollégiumok is. És melyiket szerettem a nagyon? Mindegyiket. Tulajdonképpen a multikulturális nevelés is egy olyan téma, ami nagyon közel áll az én szívemhez. Ami azt jelenti az én értelmezésemben, hogy egy olyan világban élünk, ahol különböző csoportoknak saját kultúrájuk van, vagy saját, többé kevésbé saját, és ezeket jó megismerni, egyrészt okosítja a többieket, másrészt jobban tudnak együttműködni, és ez nagyon fontos, együttműködés.
5: Számos díjjal rendelkezik, többek között akadémiai elnöki jutalom, Trefort Ágoston díj, cigányság tudományos kutatásáért díj, és még sorolhatnám, melyekre a legbüszkébb?
3: Mindegyekre büszke vagyok. Aha. Tulajdonképpen ami legjobb nekem az az, hogy a díjak ez kevésbé érdekelnek. Inkább az érdekel, hogy benne lehetek akár a romológia szintjén, akár a felsőoktatás fejlesztése szinterén, tehát egy csomó olyan erőfeszítésbe, ami újszerű, érdekes, engem érdekel, úgy vélem, hogy használ valakiknek, és így tovább.
5: Milyen tervei vannak, esetleg kutatási ötletei a következő időszakban, amit még feltétlenül szeretném megvalósítani?
3: Hát ugye nagyon érdekelne, ami most foglalkoznék is vele, a helyi, a cigány szervezeteknek a térségi helyi szerveződése, alakulása. Tehát nem az országos szintű, hanem az egyes helyeken. Mert úgy gondolom, hogy az országos szintre elkapik egy csomó érdekes eleme a szervezeteknek, de ott a helyszínen még megvan. És most eszembe jött, példát mondjak, Mezőtúron, vagy régi jó kapcsolatom, egy olácigányasszony, ezt ha az ember látja az utcán, akkor azt mondja, hogy lepusztult szegény asszony. Ha jobban megnézi, akkor egy gazdag, jómódú asszony, aki egy csomó olyan témában is otthon van, mint a művészet, vagy a valami alkotó kérdése része a kerámiának, vagy a festészetnek, vagy ilyesmi. Tehát érdekelnek ezek a színes, kicsit ellentmondásos dolgok. Hogyan alakul ki valakiből valakiben egy ilyen sokszínű érdeklődést, sokszínű tehetség. És ez hogyan van, függ össze a cigányságával az illetőnek. Na például ez érdekel.
5: Nagyon izgalmas téma, úgyhogy én további erőt és kitartást kívánok még ehhez a kutatáshoz, a további publikációjéhoz, hiszen számos olyan értékes írása van, amit én is mindenféleképpen ajánlok a kedves hallgatóknak a figyelmébe, keressenek mindenféleképpen rá. Megtiszteltetés volt önnel beszélgetni ismét, professzorasszony. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ide a stúdióba.
3: Én meg köszönöm a meghívást, kellemes, szép, jó beszélgetés volt. Meg egyáltalában én szeretettel gondolok magára, Pécsi együttműködésünkre, úgyhogy jó volt ez, és sok sikert magának is.
5: Köszönöm szépen.
4: Professzor dr. Forrai R. Katalin, szociológus, a neveléstudományok doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritája volt a mai vendégem ismét, akivel az interjú második részében beszélgettünk szintén személyes és a romákat érintő oktatási kérdésekről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigányzene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigányzenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelmének fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlos a szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigányzene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigányzenei hagyomány tudomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelminek fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
8: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
8: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
9: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió

0: 3 rádiódik. Tu mengepen az? Rólunk, neked.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, itt a hét közepe, szerda van, és augusztus 12-e. Hát ma holnap itt van augusztus közepe is. Ez több okból nem túl jó hír. Az egyik ok, hogy hamarosan kezdődik az iskola. Tehát kedves diákok, sajnos ez a nyári szünet is eltelt. Illetve ami ránk nézve, felnőttekre, az pedig szintén az iskola, akinek van gyereke, a másik pedig, hogy hivatalosan véget ér a nyár. Bár azt mondják, hogy még az ősz is ilyen elég enyhe, sőt, kifejezetten meleg lesz, hát adja a jó Isten, hogy tényleg még legalább a szeptember egy olyan 25-26 fokos meleggel kecsegtessen bennünket. A mai napon a Klárák ünneplik neve napjukat, úgyhogy nekik innen is nagyon boldog névnapot kívánok. Ma 118 éve, hogy elkészült az első Ford T modell. Kérem tisztelettel, az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. Hát mindenben van magyar kéz, gyerekek. 81 éve alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége. Ma 143 éve pusztult el az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. Wow, ez de érdekes volt. Ma 96 esztendő Soros György, magyar származású amerikai üzletember. 95 éve született Cigány György, író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező. 87 éve született David Jacobs, amerikai televíziós forgatókönyvíró, akinek a Dallas sorozatot köszönhetjük. Haha, de jó volt, még én is néztem, úristen. 72 éve született Dávid Ibolya, jogász, politikus, az MDF volt elnöke. 71 éve hunyt el Thomas Mann, Nobel-díjas német író. 60 évvel ezelőtt ezen a napon John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. 51 esztendős a mai napon Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, ugye Ben Affleck testvére. 339 éve megvívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait. És végül, de nem utolsó sorban, ma 122 éve született Losonczi Tamás, Kossuth díjas festőművész, grafikus. Hát jöjjön is az a bizonyos zene, ami az első bejelentkezésem után már megszokott.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Hamarosan 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá az utakra, mi a hír. Azt mondja, hogy a 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A 147-es autóbusz és a 930-as éjszakai járat terelve közlekedik Megyer felé, nem érinti az újpesti piac megállót. A 126-os, a 296-os, valamint a 296A autóbusz Káposztásmegyer Szilaspatak, illetve Újpalota Szent Mihály út irányú Káposztásmegyer Mogyoródi patak megállóját áthelyezték a Homoktövis utcába, a Körösbánya utca és a végállomás szervizútja közé. Na, hát igen, ott az Újpest központnál le van ott zárva, amit már említettem is, ugyan a 12-es és 14-es villamos miatt, úgyhogy figyeljetek oda, kedves újpesti lakosok. Na, most pedig zene következik, és nem sokára jönnek a

0: de cuki! Cuki, cuki!
1: Rádió Dick. Rádió Dick.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na hát ugye már elrajtolt az idei Sziget Fesztivál, és a nulladik nap előtt egy úgynevezett Bródi nap is volt a Szigeten, méghozzá vasárnap, tehát augusztus 9-én. Az idén 80 éves Kossuth és Liszt Ferenc díjas Bródi János énekes, zeneszerző, szövegíró munkásság előtt tiszteleg a Sziget Fesztivál nyitó napján rendezett koncert, amelyen számos közismert művész adja elő a zenész legendás szerzeményeit. Az esemény utolsó blokkjában maga a nap névadója, Bródi is fellép és megörvendeztette a közönséget ikonikus dalaival. Gyerekkórus nyitotta meg a Sziget Fesztiválon a Bródi dalok napját, amelyen a névadó zenész az utolsó blokkban lépett színpadra a pályája során meghatározó zenésztársaival. Délután 5 órakor kezdődött műsorban a magyar zenei élet meghatározó előadói és formációi léptek színpadra, a különböző generáció kedvelt dalait megszólaltatva. Érdekesség, hogy a nézőtéren és a VIP páholyban is az ülőhelyekért ment a nagy harc, a közönség idősebb része nem feltétlenül állva szerette volna élvezni a több órás sót. A Super R gyerekkórus a Mindannyian mások vagyunk és a Helyted rá című dalokkal nyitotta a sort, majd a Csíkzenekar előadta a Sajnálom, hogy így esett című számot, amelyet Lábas Vikivel közösen a Nem voltál jó, illetve Kis Tiborral és Presszel Gáborral együtt az Utcán című szám követett. Fellépett a koncerten a Street 16, amelynek Cutor Zoltán Simon nevű fia, ezt egybe olvastam, valamint Erős Antónia fia, Matyi is tag. A fiatal zenekar az Újra itt van, és az Amikor én még kisrác voltam című dalokkal készült. Hernádi Judit és Tarján Zsófi a Szavak és a Játszunk együtt című dalokat énekelték, Rutka Róbert pedig a Hely tulipán és a Cutor Zoltánnal közösen előadott Csillagok útján című számokat hozták el. A Carson Coma, Mr. Alkohollal és a Péterfi Borival közösen előadott Meneküléssel készült. Nézem még, ugye az István a király dala is szerepet kaptak ezen a vasárnapi estén. Azt mondja, a dalait fiatalok és idősek is kívülről tudják, ez így is van. Ezúttal Deák Bill Gyula, az Áldozatunk fogadjátok és a Véres kardot hoztam. Vikidál Gyula, a Szájfesz, Szabadmadár, Feke Pál pedig az Oly távol vagy tőlem című dalokat adták elő. Hát biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus este volt, aki ott tudott rajta lenni. Na most pedig zene következik, ha nem is az István a királyból, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
2: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlos a szám.
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Teltház és valódi találkozások. Otthon teremtett a Roma udvar a művészetek völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is teltházzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált Vigánt Petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián Dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a Roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először Roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a három faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdtem mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a három falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a Roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2 is volt teltházunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beck Zorinak az előadása a roma képzőművészetről. Volt olyan programunk, amin több mint 200 ember volt, és volt olyan napunk, amikor 300 fölött volt a látogatószám. Számolt be tapasztalatairól Mandarin, aki az év udvargazdája elismerést is megszerezte, de azt mondta, hogy ezt nem egyedül érte el. Ez nem rólam szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy milyen szuper szakemberek, cigány szakemberek érkeztek hozzánk. Utána mindenkinek megköszöntem, hogy emelték az udvar fényét, mondta. Cigány diszkó, vagyis roma sajtóközpont. Mandarin erősen kiemelte, hogy a roma udvar célja nem csak a szórakoztatás, hanem az edukálás is. Elmondása szerint a magyarországi romák között rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása, dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni. Művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
4: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi északkeleti szelet. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jöjjön a programajánló itt a Vekkeren belül. Újpesti városnapok lesznek október? De augusztus 28-án pénteken, 29-én szombaton és 30-án vasárnap Újpest több helyszínén lesz. Újpesti Városnapok program sorozat 2026. augusztus 28-tól 30-ig. Koncertek, gasztrokultúra, kiállítások, közösségi élmények, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések és meglepetések városszerte. A programok ingyenesek, egyes események azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek. Tehát ennek mindenképp utána kell nézni, hogy melyikek azok a programok, amelyek regisztrációhoz kötöttek, de amúgy teljesen ingyen van minden. Na de nézzük is, mi számít, mire számítsunk. 28-án pénteken a Szent István téren Kovaszki meg a Vega lesz 19 órától, 21-től 0 óra 00 percig pedig Arató diszkó. Aztán 29-e reggel 10 órakor Rapax Pannonika római történelmi hagyományőrző légió bemutatója. 13:50-kor Ékszer balett előadás, 14:45 Goldi Geri gyerekprodukció a legnagyobb slágerekkel, ahol az egész család együtt bulizhat. 16 órakor Tolvaj Reni lép színpadra, 17 órától Kálai Sanders András, 19:30-tól pedig a Neoton Familia. 30-án, ez mind a Szent István téren van, tehát a Nagy téren, Újpesten. 30-án, a zárónapon, vasárnap, 9-től 13 óra 30-ig nemzetiségi önkormányzatok programjai lesznek, részletek és fellépők hamarosan, ezt írták. 14 órakor Hálózat a kultúráért, művészetért egyesület. 15 óra 30-kor Puszedli állati kalandjai, ez egy gyerekelőadás. 16:40-kor Gitánó koncert, 19:30-kor pedig Curtis fogja lezárni az estét. És vannak egyéb helyszínek is, ahogy már említettem is, például az újpesti könyvtár is van, ott vannak írva, hogy regisztráció szükséges. Lesz Majorka Színház báb előadás családoknak, aztán Funk Beat koncert az Olvasóligetben, Violin király és Hanga kisasszony, szintén egy zenés mesejáték családoknak, aztán használt könyvek, CD-k, DVD-k árusítása, de rengeteg sok minden lesz, és akkor itt van az ingyenes szűrővizsgálat, az Optiking optikában előjegyzés például kötelező, illetve Dr. Ihász Judit bőrvizsgálat, anyajegy szűrés az 29-én szombaton lesz, regisztráció például ott kötelező. Szóval újpesti városnapok augusztus 28-tól 30-áig, nézzétek meg, koncertek, programok, kiállítások és minden jó kis finomság. Na, most pedig...

0: Facebookon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: Hamarosan 8:30, jó reggelt kívánok mindenkinek, ránézek az utakra, hogy mi hírek vannak. Tart a vízvezeték javítása a 11. kerület Neszmélyi úton, ezért továbbra is egyirányú a Menyecske utcától a Péterhegyi útig. A Menyecske utcából nem lehet jobbra a Neszmélyi útra kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Tart a felújítás a 9. kerület Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamosinekre terelik. Tart a felújítás a 6. kerület Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. És végül, de nem utolsó sorban, a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Erre figyeljünk majd oda. Most pedig figyeljünk ide, mert jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Most még ebben a téli hidegben nagyon messzinek tűnik, hogy egyszer csak húsvét lesz és tavasz lesz, viszont mivel mi folyamatosan tanítjuk a kedves hallgatóinkat lovári cigány nyelven, ezért fontos, hogy az ünnepek után, meg az ünnepek között azt is megtanuljuk, hogy hogy van az, hogy húsvét.
2: A húsvét az nálunk úgy van, hogy patrágyi.
3: Patrágyi. És szerencsés húsvétet kívánunk?
2: Így van. Taltu menge bachtáli. Patrágyi. Hát ugye itt már egyébként nőnemű ragozást kap az adott ünnep, mert ez egy ilyen tárgyesetes történet, tehát itt bachtáli patrágyi.
3: Bachtáli patrágyi.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok ismételtem mindenkinek. Utoljára köszöntelek benneteket ugye egyedül, hiszen nem sokára csatlakozik hozzám Zsuzsi, és kezdődik a Süsfelnap. De előbb egy hír, ugye? Azonnali kormányzati beavatkozás sürget Budapest romló közbiztonsági helyzete miatt a főváros több kerülete. László Imre 11. kerületi polgármester kezdeményezéséhez eredetileg a belső kerületek Ferencváros, Erzsébetváros, Józsefváros és Terézváros csatlakoztak, majd a 13. kerület is. Ajaj. Újbuda polgármestere Hinz György figyelmeztetett, az elmúlt hónapokban, különösen tél végén és tavasszal nagyon megnőtt a vidékről érkező palackgyűjtők és az új szerhasználók száma az utcákon. A polgármesterek 5 pontban fogalmazták meg, mit várnak a belügyminisztériumtól. Megkeresték a kezdeményezésben résztvevő Pikó Andrást, Józsefváros polgármesterét a kialakult helyzettel kapcsolatban, de ő egyelőre a cikk megjelenéséig nem válaszolt. Hát igen, a 8 a legkeményebb kerület ilyen szempontból, de ez már nem új keletű viszont, tehát hogy ez nem most nőtt meg ez a szám. Ugye erről már én is többször beszámoltam, mi ugye például a 8. kerületben laktam. Azt mondja, mindannyian ugyanazt tapasztaljuk, az utcákon egyre súlyosabb a szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik, nyomatékosított a közös nyilatkozatában 4 polgármester, a 9., a 7., a 8. és a 6. kerület polgármesterei. Budapestnek most szüksége van több rendőrre, működő ellátórendszerre és hatékonyabb helyi eszközökre, emelték ki a polgármesterek. A követelések között szerepel a 30%-os Budapest pótlék a rendőröknek, a nemzeti dohányboltok önkormányzati szabályozása, az objektív felelősség kiterjesztése a kamerás rögzítésekre, a 24 órás rendőri jelenlét a csomópontokban, valamint az éjjeli menedékhelyek belépési küszöbének csökkentése. Hát reméljük a legjobbakat, mert ezek nagyon jó pontok, és ez még csak a fele vagy negyede, amit a polgármesterek kérnek, úgymond, inkább a fele. És nagyon-nagyon jó dolog ez, hogy így összeállt több polgármester, és így együtt kérik a belügyminisztériumot, hogy lépjenek az ügyben. Fontos lenne. Én is azt gondolom, hogy Budapest már nem az a Budapest, ami pár éve volt. Folyamatos romlás van, még a legjobb kerületek legjobb részein is jelennek már meg sajnos zűrös alakok. Olvasni olyanról, hogy például legutóbb én olvastam, hogy az Újpest központban lévő Spárban egy fickó bement és elkezdett lopkodni, és mikor valaki szóvá tette, akkor elkezdett mindenkit ütlegelni. Szóval ilyen durva és csúnya dolgok történnek. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy ezek mi hamarabb meg fognak oldódni, vagy legalább lépéseket tesz, akár egy belügyminisztérium, akár pedig a fővárosi hivatal, aki alá tartozik ez, hogy meg tudják tenni, azoknak kell intézkedni mi hamarabb. Na, most én pedig zenélni fogok, utána a 9 után jövök vissza, de akkor már, ahogy említettem, Völgyi Zsuzsival, és kezdődik a Süsfelnap, úgyhogy maradjatok ti is velünk.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: Az új Magyarországot nem építhetjük a bosszúra, jelentette ki az újonnan megválasztott államfő Baka András, aki letette esküjét az országgyűlés rendkívüli ülésén. Beszédében úgy fogalmazott, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor komolyan át kell gondolni az állam működését, az alkotmányosságot és az ország közösségének helyzetét. Szerint az ország súlyos válsággal küzd, amely a jogállamot, a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, valamint az energia és vízgazdálkodást is érinti. Hangsúlyozta, a jogállam csak akkor működhet, ha az emberek elhiszik, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Baka András szerint az új korszak egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. Hozzátette, politikai meggyőződésétől függetlenül mindenkinek ugyanannyi helyet kell kapnia a jövő Magyarországán. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő- és kopórétegeket építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten, a 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép, alátétje az eldugult eres csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál is. A katasztrófa védelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvaron található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez még évvégéig használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
5: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, szerda van és augusztus 12-e. Csodaszép napsütéses reggelt kívánok mindenkinek. Ne lepődjetek meg, hogy egyedül vagyok. Ez egy váratlan szituáció, ugyanis tegnap este írt nekem drága Zsuzsánk, hogy családi okokra hivatkozva, természetesen beszélve Hajnival, ugye a főszerkesztő asszonysággal, a mai napon nem teszi itt nálunk tiszteletét. Reményeink szerint holnap már itt lesz velünk, megoldódik ez a családi esemény, még a mai napon, illetve családi probléma meg fog oldódni, sőt, hova tovább, nagyon remélem, hogy már tegnap késő este éjszaka megoldódott ez a dolog. És nem akarok ennél többet mondani természetesen, majd ha Zsuzsi szeretné, ő elmeséli nektek, ha nem, akkor pedig maradjunk csak annyiból, hogy egy családi problémára hivatkozva nincsen ma jelen Zsuzsi. Na, viszont én itt vagyok veletek, ráadásul élő egyenesben, úgyhogy majd pár hír, időjárás, közlekedés, hát tudjátok, a szokásos kis bolondozás itt egyedül, nyilván persze nem ugyanaz, de tudjátok, hogy szól a mondás, párban minden jobb, még a műsorvezetés is. Ez nagyon érdekes dolog, hogy én is erre amúgy elég korán ráébredtem, hogy ha már itt elkezdtetek nektek sztorizni, ugyanis annak idején a Fővárosi Nagycirkuszban én jó pár évig egyedül voltam. Ez a jó pár, ez mondjuk egy ilyen, hát egy erős négy évet fullosan egyedül voltam folyton a manézsban, és aztán csak egyszer Fekete Péter igazgató úrnak volt egy olyan kósza gondolata, ötlete, hogy egy lány párral, egy női partnerrel egészüljek ki, és ő Anita volt, akivel aztán 7 esztendőn át kisebb-nagyobb megszakításokkal tulajdonképpen együtt vezettük a műsorokat. Aztán hova tovább, ugye Köllő Babettel is nem egy műsorban vettünk részt, azok javarészt azok az előadások voltak, amelyeket a csodálatos Vince Tündi álmodott színpadra, manézsra, úgyhogy igen, valóban jobb kettecskén műsort vezetni, nem is nagyon talán olyan reggeli műsor, amit egyedül vezetnek emberek, maximum úgy szokott lenni, ha megfigyelitek. Én ugye minden reggel, mikor fölébredek, ezzel nem csinálok belőle titkot, az RTL reggeli műsorát szoktam nézni, azon belül ugye meg szokták szakítani híradóval, időjárás jelentéssel, nagyon képbe tudok lenni így kora reggel, sőt, hova tovább, nagyon sokszor onnan merítek ötletet. Ugye nekik annyiból könnyebb azért a dolguk, hogy ő nekik folyamatosan hívnak a szerkesztők vendégeket. Tehát olyat nem nagyon láttok, hogy a két műsorvezető beszéli ki akár negyed órán, 20 percen keresztül egy adott témát, mint mondjuk mi Zsuzsival. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért mi ennyiből nehezebb helyzetben vagyunk, és hát reményeink szerint jól meg is oldjuk. Szóval ott szokott az lenni, hogy egy műsorvezető ül, mert mondjuk a másik külső helyszínen van, de hogy vendéggel ül, és akkor egy adott témával kapcsolatban az a vendég, az a szakértő, az tájékoztatást ad abban a bizonyos témakörben. Míg itt ugye arról van szó, hogy mi általában vagy egyedül, vagy most én például egyedül, meg volt is már erre precedens, vagy pedig kettecskén beszéljük ki a dolgokat. Sőt, hova tovább, amikor ugye Zsuzsi nyaralni volt, akkor pedig ugye Baranyi Tomival voltunk ketten, de mivel tegnap este ez annyira hirtelen jött, ez a családi probléma Zsuzsinak, hogy ilyen este 10 vagy fél 11 volt, mikor rám írt, hogy holnap ne lepődjek meg, de beszélt Hajnival is, és hogy ma nem tud sajnos itt lenni velünk, veletek. Úgyhogy természetesen majd tájékoztatlak benneteket. Legkésőbb holnap, de remélem, hogy én már ma meg fogom tudni, hogy akkor holnap itt lesz-e velünk, velem, és akkor azért úgy jóval izgalmasabban, jóval könnyebben eltelik ez a délelőtt. Na de, nézzünk először egy kis friss közlekedést. Méghozzá annyira friss, hogy nemrég baleset történt a 10. kerület Bihari utcában, a Fertő utcánál, így sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök tere után a külső sávban. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak 2 külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remíz utcától emiatt. Aztán erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, és a Budai alsó rakparton a Lánchídtól az Erzsébet hídig. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Illetve tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. A 35-ös, a 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat terelve közlekedik, így több megállót nem érint. Szóval ezek voltak a közlekedési hírek, és akkor nézzük, hogy milyen időjárás lesz ma. Csodaszép napsütéses idő, fölénk érkezett egy minimális hidegfront, azért mondom, hogy minimális, mert mondjuk bár egy héthez képest konkrétan majdnem 10 fokkal, sőt 11 fokkal hűvösebb van, ha lehet így fogalmazni. Ugyanis a mai hőmérséklet például Budapesten 29-30 fok lesz a csúcsidőkben, ugye ez általában dél és 3-4 óra közötti időintervallum, és ugyanez az időjárásunk lesz holnap is. Ám holnap egy pici felhő zavarhatja a napsütést, azt írják, hogy gyengén felhős lesz, és most itt ugye én a budapesti főidőjárást nézem ilyen szempontból, hiszen arra van beállítva itt az időkép, de amikor nézem reggel a híradóban, akkor ott ugye országszerte mutatják. Hát azért változó, ugye nyilván északon általában azért hűvösebb van, egy pár fokkal, sőt azt hiszem ott holnap mondanak például esőzést is, de Budapesten és Budapesttől nyugatra egyáltalán nincsen se felhő, se eső előrejelzése. Tulajdonképpen jövő hét keddig, ha jól látom, 18-áig, akkor ugyanis azt mondják, hogy országszerte lehet majd zápor és hidegfront erős széllel, és ott majd ez a 30-34 fok, ami az elkövetkezendő napokban, illetve ami mögöttünk is van, amióta ez a 40 fokos hőkupola így takába tette magát, azóta is ugye 30-33 fok körül mozgunk, inkább 33, a mai nap lesz 30, meg holnap is, utána péntek, szombat, vasárnap, hétfő megint 33-35 fok, kedden is 33 fok, viszont eső és hidegfront, és utána visszahűlünk ilyen 28 fok körülre, és ez tartani is fog sokáig. Utána lesznek persze még ilyen 30 fok fölött picit, itt a hónap végén, sőt szeptember is úgy fog kezdődni, hogy 30 fokkal, viszont elég sok záport, esőt mondanak. Hát ez nem túl kellemes hír, bár a Duna szempontjából kellemes hír, viszont abból a szempontból nem, hogy aki szereti a nyarat, és még érzi ennek a súlyát, az tulajdonképpen, ahogy bejön ez a 27-28 fok, ami még szintén nagyon baráti, viszont esőzéssel van megtarkítva, ők szerintem velem együtt fognak majd sírni, hogy így fogalmazzak, mert az már egy picit jelzi azt, hogy vége a nyárnak, vége a szünidőnek, újra iskola, újra minden kezdődik előről a megszokott monoton őszi időjárásban, és aztán már csak pár hónap, és megint itt van az a fránya tél, amikor egész nap szürkeség van, esik az eső, vagy ne adj Isten a hó is, sőt, vagy inkább a hó essen, mint az eső, én azt mondom, bár hát, vagy ne essen semmi, az lenne a legjobb ilyen szempontból. Töltődjön fel szépen a Duna addig a szintig, ameddig az energiaválságot teljesen ki lehet vele küszöbölni, és utána elég, ne essen hó, ne essen eső, de hát sajnos a tél majd ilyen lesz, hogy megint jönnek ezek a szürkeségek. Ugye meg is mondták szakértők, hogy nagyon szélsőséges időjárásban lesz mostantól, sőt az elmúlt időszakban is ebben volt Magyarország, ugyanis ne feledkezzünk meg róla, hogy idén 2026. januárjában, ahogy elkezdődött az év, tulajdonképpen szilveszter napján már egy óriási hóvihar kerekedett országszerte, és elég tartósan meg is maradt. Emlékszem, hogy konkrétan bokáig érő hóban kellett sétálni egész január-februárban, aztán egyszer csak így jött egy melegedés, egy pici tavasz, és aztán igazából, ha jobban belegondolunk, májustól ilyen időjárás van, hogy ilyen 27-28 fok, aztán ugye volt júniusban meg nemrég ez a 40 fokos hőkupola, a köztelévő időben akkor is 30 fok fölött voltunk, hál' Istennek, és mondom most is, még bő egy-másfél hétig még tart ez az időjárás, aztán utána már elég ingadozó lesz olyan szempontból, hogy mondom, lesz olyan is, hogy lehűl ilyen 26 fokra, és esni fog az eső egész nap. Azt írják például pont a hónap utolsó napjára, ezt írják, vagyis hónap utolsó előtti napjára, 30-ára, vasárnapra azt írják, hogy 26 fok és egész napos eső. Na jó, hát egyelőre ennyit tudtam nektek mondani, még annyival esetleg kiegészíthetem ezt a kis megszólalásomat, hogy a mai napon Klára névnap van, úgyhogy minden Klárát, aki hallgat bennünket, nekik nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni ezúton is. Illetve ma alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége 81 évvel ezelőtt, és ma készült el az első Ford T modell, az pedig 118 évvel ezelőtt történt, és ugye magyar, méghozzá Galamb József gépészmérnök volt ugye a Ford Motor Company főmérnöke, aki tervezte ezt az autót. Ami még érdekesség, ezt azért még hagyd mondjam el nektek, 143 éve pusztult el az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. Hoppá! Az Artis Magistra állatkertben élt Amsterdamban. Az alföldi zebra egy kihalt alfaja, amely egykor nagy számban előfordult Dél-Afrika Fokföld tartományában és Orange Free State déli részén. Abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti területek kiszélesedtek, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak. A név a zebrára használt koikhoi szóból ered, és hangutánzó szó, mellyel a kvagga hívását utánozták. Aha! Az 1980-as években kikészített kvagga bőrből nyert DNS minták vizsgálatával, és a ma élő zebrák keresztezésével elkezdték újjá éleszteni a fajt. Michael Crichton, a Jurassic Park regény szerzője, a kvagga programból merített könyvének ötletét, melyből film is készült, és ősi dinoszauruszok és más őshüllők újraélesztéséről szól, de szerintem ezt nyilván tudjuk nagyon sokan, hiszen egy klasszikus Spielberg egyik nagy klasszikusáról beszélünk, hát rengeteg klasszikusa van az öregnek, de a Jurassic Park az maximálisan ebbe tartozik. Szóval innen jött, képzeljétek el az ötlet, egy lófaj, zebrafaj újraélesztését próbálták, ugye, a zebra és a kvagga keresztezésével. Újra ez nem szól erről a cikk, nem szól a fáma, hogy sikerült-e. Szerintem nyilván nem különben akkor tudnánk, hogy mi az a kvagga. Nyilván nagyon sokan vannak, akik tudják, de azért többen vagyunk szerintem, akik nem tudják, és most így, hogy olvastam, és hallgatsz engem esetleg, akkor tudod meg, hogy pontosan miről van szó. Szóval, hogy arról nem szól a fáma, de szerintem nem sikerült, de maga az alapötlet viszont iszonyatosan jó. Tehát a Jurassic Parkban én ezt szerettem, nyilván gyerekként, mikor láttam, el is hittem. Most felnőttként pedig azt gondolom, hogy érdekes lenne minden esetre. Mondjuk nem szívesen találkoznék az Andrássy úton egy T-Rex-el, szerintem ezzel sokan így vagyunk, de maga az elv nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy amennyire fejlődik már a tudomány és a technológia, nem tudom, hogy mennyire állunk ettől a valóságban nagyon-nagyon messzebb. Jó, nyilván ez egy film, meg ugye egy gyantába szorult, vagy gyantába bekövült szúnyogból, abból kinyert vér, mert ugye ő szívta a dínók vérét, és akkor abból kinyert vérből próbálták, ugye nem is próbálták, hanem sikerült ugye előállítani, stb. De nyilván ez a része, ez kamu, meg ez film, meg ilyen science fiction, stb. De alapvetően nem feltétlenül tartom butaságnak az ilyesmit, és látjátok, ezt a kvagga fajt is megpróbálták így újraéleszteni, szóval ez előbb volt, mint maga a Jurassic Park, ami persze mondom egy film, egy kis izével megszórva, porcukorral megszórva, de alapvetően én nagyon-nagyon érdekes dolognak tartom ezt a történetet, úgyhogy meglepődnék, vagy annyira nem lepődnék, meg inkább ezt akartam mondani, hogyha esetleg kiderülne mondjuk egy 10-20 év múlva, hogy amúgy vannak olyan fajok, amiket mondjuk Elon Musknak az egyik cég a 500-ból ilyen keresztezéssel és DNS-sel megpróbált újraéleszteni, és sikerült neki. Úgyhogy reméljük, hogy nem volt nagy Jurassic Park rajongó, és nem sikerül neki, mert tényleg azért az szerintem nem lenne a legkellemesebb jelenet, amikor kilépsz a Lidlből, és egyszer csak látod, hogy futkorásznak az utcán az emberek, mert kergetik őket a velociraptorok, akik nem is tudom hány kilométer per órával, de nagyon gyorsan tudtak futni, úgyhogy az embernek úgy nagyon nagy esélye nem lenne ellene, vagy igen, jól mondtam, tehát nem, az embernek nem lenne sok esélye a dínók ellen. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Na jó, szerintem én Lukat beszéltem mindenki hasába, úgyhogy én abba is hagyom, legalábbis erre az órára, és 10 óra után jövök hozzátok vissza, és közben itt keresgetek híreket, lesz majd sport, lesz egy kis bulvár, ma például lesz majd egy különös égi látványosság, erről is fogok nektek mesélni nem sokára, úgyhogy tartom.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigányzene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigányzenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelminek fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
1: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 16 perccel szerda van, és augusztus 12-e, még mindig. És még mindig egyedül is vagyok, aki velem tartott 9 órakor, az már tudhatja. Aki csak most kapcsolódott, az pedig ne lepődjön meg. Zsuzsánk családi okokra hivatkozva a mai napon nem tud itt lenni velünk. Úgyhogy velem kell beérnetek, ahogy szoktam volt ilyenkor mondani ilyen helyzetekben. Reményeink szerint holnap már újra itt lesz velünk, illetve természetesen holnap után is. Na de, az első órában már beszéltem nektek így az időjárásról, közlekedésről és egyéb kis nyalánkságokról. Megyek is tovább, mert ígéretemhez híven vannak itt még pár téma foszlányok, amiket gondoltam, hogy így kibeszélek nektek így egyedül. Például ne menjünk el a tegnapi nap mellett, amikor is a fő eseményt szeretném veletek megosztani, ugyanis a keddi államfő választás után Baka András lett Magyarország új köztársasági elnöke, aki 140 igen és 6 nem szavazattal nyerte el a tisztséget. Megválasztását követően letette esküjét, majd beszédet mondott az országgyűlésben, amelyben többek között a jogállamról, a társadalmi megosztottságról és Magyarország jövőjéről beszélt. Úgyhogy Isten áldja az új köztársasági elnököt, sok sikert és erőt, egészséget kívánunk neki munkájához. Illetve 9 órakor szintén ígértem nektek valamit, ugyanis ma napfogyatkozás és a persediák, ez a szalagcím fogadott, és hogy ez ma van, augusztus 12-én különleges égi látványosság vár ránk. Két különleges égi jelenség miatt is érdemes lesz az eget figyelni, szigorúan az erre kialakított szemüvegben, tehát nem olvasó szemüvegre gondolok itt most. Az esti órákban kezdődik a napfogyatkozás. Budapesten körülbelül azt mondják, hogy ilyen 8 óra magasságában, tehát itt Magyarországon részlegesen lesz látható, és éjszaka pedig a Persedia meteoraj lesz megfigyelhető az égen. Mindkét jelenség ritka látványt kínál, ezért nem érdemes kihagyni. Érdekesség, hogy ugye napfogyatkozás, amit meg tudunk nézni majd ma este, mondom 8 órakor, hogy pont ma reggel láttam, hogy volt egy fiatalember, egy magyar srác, aki a haverjaival ezért kiment most Spanyolországba, mert utána olvastak, hogy most Spanyolországban lesz ez a legjobban látható, ez a napfogyatkozás. Na de nézzük, hogy miről van szó. Azt mondja, a napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold, a föld és a nap, a hold, a föld és a nap közé kerül, és árnyékot vet a földre. Ahol a hold teljesen eltakarja a nap fényes korongját, ott teljes napfogyatkozás figyelhető meg, máshonnan viszont csak a nap egy része tűnik el. 2026. augusztus 12-i napfogyatkozás teljes lesz többek között Grönlandon, Izlandon, Spanyolországban, na mondtam én, Portugália egy részén és Oroszország északi területein. Európa jelentős részéről azonban csak részleges fogyatkozás lesz majd megfigyelhető. A teljes napfogyatkozás egyik legkülönlegesebb pillanata, amikor a hold teljesen eltakarja a nap fényes felszínét. Ekkor rövid időre láthatóvá válik a nap külső légköre, a korona is. A teljes napfogyatkozás azonban csak rövid ideig tart, a legtöbb helyen 2 percnél rövidebb lesz, egész pontosan, én ezt is tudom, 1 perc 44 másodperc, ezt is elmondta ez a fiatal srác ma reggel a tévében, hogy ők annyira utána néztek, és hogy Spanyolország volt a legmegközelíthetőbb ilyen helyszín, ahonnan teljesen látszódni fog ez az égi jelenség, ez a napfogyatkozás, és hogy ők ezt ennek is utána olvastak, hogy konkrétan 1 perc 44 másodpercig lesz majd látható ugye a nap koronája tulajdonképpen. És itt írják is, hogy Magyarországról a teljes napfogyatkozás nem lesz látható, viszont a részleges fogyatkozást is érdemes lesz figyelni. Én hozzáteszem, bár itt a cikk nem írja, majd lehet, hogy később írja, de előbb akkor is elmondom még egyszer, hogy kizárólag az erre kialakított szemüvegben, tehát nem szabad ezekbe belenézni, semmilyen szín alatt. Jobb a békesség, jó? Én csak ezt tudom nektek tanácsolni. Az ország területén nagyjából 19 óra 20-kor kezdődik, de ez az időpont helyszínenként kissé eltér. Budapesten 19 óra 22-kor kezdődik a jelenség, 19 óra 56 perckor éri el a maximumát, és körülbelül 20 óra 1 perckor ér a végére. A maximum idején a nap korongjának mintegy 56%-át takarja majd el a hold. A látvány szempontjából azonban nem mindegy, hogy honnan figyeljük az eget. A NASA adatai szerint a teljes fogyatkozás legjobb európai helyszínei Spanyolország és Izland, ugyebár. Ott egy picit ráadásul később is lesz, ahogy nézem, például itt írják, hogy Valenciában 8:30-kor lesz teljes napfogyatkozás. Na de ne, Valenciáról beszéljünk, Budapesten érdemes már ilyen 7:30 környékén ugye kémlelni az eget, ismétlem szigorúan az erre kialakított szemüvegben, ami nem olvasó szemüveg, nem napszemüveg, hanem az erre kialakított szemüveg. És akkor láthatunk egy ilyen kis részleges napfogyatkozás. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas tud ez lenni. Úgyhogy érdemes erre is odafigyelni. Emlékeim szerint 99-ben volt egy ilyen, amikor még voltak ilyenek, aki velem egy korosztály, az tudja, hogy miről beszélek. Volt ez a Bravo magazin, nem tudom, megvan-e nektek. És ahhoz adtak ilyen szemüveget, amivel tudtuk hesszelni a napfogyatkozást. És emlékszem, hogy 99-ben Újpest panel, álltam a nagyszobába, álltam az ablak előtt, fölvettem ezt a kis szemüvegecskét, amit a Bravo magazinhoz kaptam, és vártam nagyon lélegzett, visszafolytva ezt a különleges égi csodát. Úgyhogy most is mondom, szemtanúi lehetünk majd ennek. Aki esetleg meg külföldön van, mondjuk adott esetben Spanyolországban, az pedig teljesen, teljes egészében láthatja majd ezt a történetet. És itt közben meg is találtam azt a cikket, hogy nem tévedtem, emlékeimben tényleg megmaradt ez, mert tényleg 99, és augusztus 11-e volt. Ma meg augusztus 12-e van. Nagyon-nagyon érdekes ez. Szóval 27 évvel ezelőtt történt mindez. És várhatóan, tudjátok, mikor lesz legközelebb? Itt a tudósok mit mondanak? 2081-ben. Úgyhogy az egy kicsit odébb van, és hát több, mint valószínű, nem akarok itt vészmadárkodni, de hát több, mint valószínű, hogy én azt már például nem fogom megélni. Na, legyünk egymáshoz őszinték, hogy még 60 évig nem szanszos, hogy én élni fogok. Ha esetleg mégis, akkor majd akkor is megnézem, de valahogy nincs az az érzés bennem, hogy én 2080 környékén én még életben leszek, és ezzel fogok majd foglalatoskodni, hogy napfogyatkozásokat nézzek. Örülök, hogyha ha még akkor élni fogok esetleg 100 évesen, akkor már szerintem nem ez lesz a legnagyobb problémám, hogy a napfogyatkozást esetleg megnézem, vagy nem. Na, amiről akartam még nektek mesélni, nem tudom, kedves férfiakhoz szólok, ugye elsősorban. Volt ugye most egy mérkőzés, nem is olyan régen, ugye hétvégén tartották a Fradi Real Madrid mérkőzést, ami egy felkészülési meccs, barátságos meccs, ki hogy nevezi. Ugye ilyenkor tényleg az a cél ezeknek a meccseknek, hogy tényleg mind a két csapat így a nyári szünet után fölkészül. Most a szünetet úgy értsük jól, mert ugye a legtöbb játékos, hát a Real Madridban főleg, a Fradiban nem nagyon volt olyan, aki kim volt a világbajnokságon, viszont a Real Madridban nagyon-nagyon sokan. Szerintem a csapatnak a 70-80%-a ott volt a világbajnokságon, és hogy az utáni felkészülés, hogy újra összeszokja a csapatoddal. Ilyenkor ugye átigazolási szezon van, tehát nagyon sok új játékos is érkezik, nagyon sok játékos távozik, és például a Real Madridnál is ugye így történt mindez, ugyanis Denzel Dumfries érkezett hozzájuk, Marc Cucurella, aki nekem nagyon nagy kedvencem, és ráadásul ugye a spanyol válogatottal most világbajnoki címet is nyert, és neki azért oroszlán része volt ebben, hogy a spanyolok végül világbajnokok tudtak lenni, azután, hogy 2 évvel ezelőtt pedig Európa bajnokok lettek. Úgyhogy Cucurella egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó vétele volt a Real Madridnak. Én csodálom is, hogy eddig nem szemelték ki maguknak Cucurellát, mert tényleg egy olyan balszélső védőről beszélünk, aki a gyorsaságával, a pálya átlátásával és a szívósságával egy olyan támpontja bármelyik csapatban. Ugye eddig ő a Chelsea-ben játszott, hogyha jól tudom, már pedig nyilván jól tudom, már nem akarok nagy képüsködni, de jól tudom, hogy hihetetlen nagy bástyája ő annak a klubnak, ahol ő éppen futballozik, úgyhogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy most majd a Real Madridnál is hasonlóan nagy és fontos szerepet fog betölteni az ő jelenléte. Már csak azért is, mert ugye tavaly vagy tavaly előtt, na ebben viszont nem vagyok biztos, leigazolta a Real Madrid ugye Trent Alexander-Arnoldot, akit ugye a Liverpoolból vettek át, ugye Szoboszlai Dominiknak volt klubtársa, csapattársa, és hát ő nem tűnik egy jó szerződtetésnek. Azért legyünk egymáshoz őszinték, még a Real drukkerek is, amúgy jó magam is az vagyok, tehát hogyha külföldi csapat, akkor szigorúan Real Madrid, ha hazai, akkor szigorúan Újpest. Szóval, hogy ő nem volt egy jó vétel szerintem. Nem tudom, mennyibe került, nyilván nem volt olyan vészesen drága se, tehát hogy azért nem ment csődbe ezért a Real Madrid könyvelése, de ő nem volt egy jó vétel, és azért kell a jó hátvéd, tehát hogy mi minden poszton jó játékos kell, ez most hülyeség, nyilván nem csak hátvéd kell jó, de nagyon fontos tényleg ékkő és bástya az, hogyha a védősor jól van fölépítve, és hát Trent Alexander-Arnold nem feltétlenül hozta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy már csak ezért is jó volt, hogy Denzel Dumfries-t és Marc Cucurella-t megvette a Real Madrid. Ugye José Mourinho lett most az új vezetőedzője a Real Madridnak, és ő azért egy nagyon régi, klasszikus edző. Hova tovább, hiszen ugye Arbeloa volt, aki nagyon rövid ideig volt most a Real Madrid élén, mint edző, és próbált egy ilyen fiatalos, lendületes kis csapatot összehozni. Nem sikerült neki, mondanom se kell. Elég hamar menesztették is őt a pozíciójából, és én azt gondolom, hogy és nem csak én, hanem tényleg szakkommentátorok, sportszakértők mondták ezt, és most elnézést, hogy az ő szavukkal, tollukkal fogok ékeskedni, de hogy konkrétan a Real Madrid, mint a világ egyik leghíresebb, a királyi gárda, ugye, ez a becenevük, tehát, hogy ők tényleg egyfajta klasszikusabb, erősebb kezű, idősebb edzőre van szükség, vezetőre van szükség ahhoz, hogy tényleg azt a régi fényüket hozzák, azt a régi csillogást, ami miatt a Real Madrid Real Madrid lett. Nyilván annak idén, hogy a Puskás öcsi is ott játszott, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raúl, Iker Casillas, sorolhatnám itt a nagyszerű játékosokat, Marcelo, tényleg a legnagyobbak fotballoztak ott, bocsánat, majdnem kihagytam, az egyik nagy favoritom, a David Beckham, tehát, hogy tényleg egyszerűen egy zseni csapat volt annak idén a Madrid, és az utóbbi időben egy picit, ugye az egók harca miatt, ugye ott van most Mbappé és Vinicius Junior, akiket nagyon sokan támadnak, nyilván nem alaptalanul, hogy eléggé ego harcosok, függetlenül attól, hogy amúgy jó játékosok nyilván mind a ketten. Bár hova tovább, most ezen a Fradi mérkőzésen Vinicius Junior ugye a második fél időbe állt be, addig ugye kicsit pihizett, és hát nem sokat tett hozzá a játékhoz. Inkább a fiatalok, Carlos Espi, tehát hogy akik az újak, ez amúgy ő is egy új igazolás, illetve bocsánat, akit majdnem kihagytam, de ő se lépett még pályára, Jan Diomande, ugye ő egy elefánt csontparti 19 esztendős jobbszéls támadó. Ő vele is szerintem nagyon jól fognak járni, a világbajnokságon nagyon jól szerepelt, és alapvetően is egy nagyszerű futballista, ugye ő a RB Leipzignak volt a futballistája, és mostantól már ő is a Real Madridot erősíti. Na de hogy vissza erre, hogy tényleg egy erőskezű régi motoros kell a Real Madrid élére, ez mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy amikor Zinedine Zidane volt a klubnak a vezetőedzője, akkor azért ott mindent bezsebeltek. Tehát, hogy azért ott legyünk egymáshoz őszinték, hogy abban az érában a Real Madrid újra abban a fényében tündökölt, amiben a régi nagy klasszikus csapatban. Persze teszem hozzá, hogy Cristiano Ronaldo annak a csapatnak is a tagja volt, mármint az Zidane érának. És ugye most Zidane majd a francia válogatottnak lesz a vezetőedzője, ugye levártja a régi csapattársát Didier Deschamps-ot ezen a pozíción. Szóval ilyen fajta, és Mourinho is azt gondolom, hogy egy nagyon erős, nagyon jó gondolkodású, nagyon-nagyon kemény edző, legalábbis ami a múltját illeti, és én abszolút reménykedem abban, hogy a Reált újra föl tudja hozni egy olyan szintre, egy olyan klasszis osztályra, amit megérdemelnek, és amilyen régen is volt. Egyelőre azt látni ezen a Fradival való felkészülési meccsen, hogy még nagyon-nagyon az elején járnak ennek a bizonyos felkészülésnek, hogy újra ismételjem magam, mert ez a 2-1-es végeredmény, ez azért nem éppen nagyon betonbiztos. Én megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy egy alsó hangon 5-0-ra azért nyerni fognak. Hát ehhez képest mondom, 2-1 lett úgy, hogy az utolsó negyed óra, 20 percben inkább a Fradi támadott, ők nyilván meg akarták mutatni, le akarták győzni a híres Real Madridot. Végül ez ugyan nem sikerült, még egy döntetlenig sem jutott a történet, de nem sok híja volt. Nem sok híja volt. Mondom ezt tényleg törzsgyökeres újpestiként. És ez talán annak is betudható, nem akarom a Fradi érdemeit elvenni feltétlenül, de azért ez annak is betudható elsősorban, hogy a Real Madrid jelenleg nincs még abban a felkészültségben, hogy akár egy ilyen Fradi szintű csapatot nekik az ő szintjükhöz képest azért 5-0-ra, 4-5-0-ra verni kellett volna, én azt gondolom. De tényleg nagyon az elején járnak a felkészülésnek. Pont tegnap láttam egy videót, hogy Cucurella és Diomande most kezdett csak el még edzeni a Real Madriddal, tehát hogy ők eddig még csak edzésen se vettek részt. Ugye nyilván a világbajnokság után volt nekik egy kis pihenő, és most kezdtek bele a közös munkába, ismerkednek a csapattársakkal, ismerkednek a vezetőedzőkkel, a stábbal, stb. Úgyhogy most például a két nagy várományos, akitől most várják úgymond a idézőjeles csodát, Diomande és Cucurella még csak pár edzésen vett részt, úgyhogy ők még például a következő felkészülési mérkőzésükön sem lesznek kezdők, ugyanis már láttam a csapat kiírást, hogy kiket visznek, és nem, nincsenek még ott se benne, tehát hogy még ennyire nem bízik abban Mourinho, hogy ők beépültek a csapatba. Úgyhogy még tényleg nagyon az elején jár, ő tényleg megpróbálja most nulláról fölhozni, és nem feltétlenül gond ez. Na, én azt gondolom, ez a lényeg ennek a hosszú beszédemnek, hogy én azt gondolom, hogy Mourinho tényleg azt próbálja most meg, hogy konkrétan a nulláról fölhozni és építeni újra egy csapatot. Na, ez a nulla nem is volt jó szó, mert nyilván ezek a játékosok alapvetően nem nulláról indulnak, egyénileg legalábbis, de hogy tényleg maga a csapat összhangot és a csapatot most tényleg megpróbálja konkrétan újra felépíteni Mourinho. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez neki sikerülni fog, sőt, szinte biztos vagyok benne. Na, gyerekek, nem szédítelek benneteket tovább. 11 óra után viszont még visszajövök, remélem, hogy nem kapcsoltok el, addig rakok nektek jó kis muzsikákat, és keresek valami szoftot.

nem hiszem, hogy még egyszer is találkozunk. Vasárnap. Többé nem hiszek magának, véget ért egy déli bábos varázslat.

hétköznap is, több száz régi vasárnapot feletted.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt, azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterület játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Romlott az elhelyezkedési esélyek megítélése egy biztosító által végzett felmérés szerint. A februárban mért 18%-ról, a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okoznak gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
4: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Hegyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix süs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, még mindig augusztus 12-e és szerda van. Csodaszép délelőttöt kívánok mindenkinek ezen a nyári reggelen, délelőttön. Na, hát azért még egyszer elmondom, hát ha valaki csak most kapcsolódik ide, bár az nagy hiba lenne, de hogyha mégis itt tettetek, 9-kor és 10 órakor is már elmondtam, hogy azért vagyok egyedül, mert Zsuzsánk családi okokra hivatkozva mai napon nem tud itt velünk lenni. Reményeink szerint holnap már újra itt ül velünk mellettem, illetve veletek. Na, az előző órában ott fejeztem be, hogy a Real Madrid kapcsán kezdtem el beszélni, ugye átigazolással, illetve azt is, hogy ugye új edző lett, ugye José Mourinho személyében, aki ugye egy régi, öreg motoros, aki majd most újra felépíti a Real Madridot, hogy csillogjanak. Na de, érdekesség, hogy azért az amerikai világbajnokság után azért elképesztő összegek mozogtak itt a nemzetközi piacon, és rá is kerestem, hogy azért ne csak a Real Madridról legyen szó, bár természetesen itt van az is, hiszen például a már említett, általam említett Jan Diomandé szerepel ezen a listán. Azt mondja, hogy 7 játékost írnak, ami ilyen top kategória tulajdonképpen, sőt az első egy brit rekord rögtön, ugyanis az Aston Villától a Chelsea-be vándorolt Morgan Rogers 117 millió fontért. És mondom még egyszer, ez egy brit rekord ráadásul. Aztán a Nottingham Forest-től a Manchester City-be szerződött Elliot Anderson, ő pedig 135 millió euróért. Aztán itt van Jan Diomande, ugye, akit már említettem, ő az RB Leipzigtől ment át a Real Madridba 107 millió fontért. Bruno Guimarães a Newcastle Unitedtől az Arsenalba, ő 75 millió fontot ért meg az arzenáliaknak, az ágyusoknak, ugye, hogy így mondjam. Dean Huijsen, ő pedig ugye a Real Madridban. Aztán a Crystal Palace-ból a Chelsea-be vándorol Maxence Lacroix, ugye egy francia, a nevéből is adódóan egy francia védő, egész pontosan. Az ő értéke pedig 60 millió euró volt. Nagyon érdekes ez, hogy hol euróban, hol fontban írják ezeket az összegeket. Szóval ilyenkor igen, amikor véget ér a világbajnokság, vagy egy Európa-bajnokság, akkor nagyon-nagyon sokszor óriási pénzek forognak itt, és azt mi, hogy is mondjam, mi kis emberek el se tudjuk azt képzelni tényleg, tehát hogy olyan embertelen összegek, amikkel szerintem egy család élete végéig, de úgy, hogy most még a szülők is nagyon luxus életben élnek, és majd amit rájuk hagynak a gyerekre, még ők is luxusban fognak élni egész életük végéig, ilyen összegek forognak itt. Aztán, ahogy itt látom, például Manzambit is megvette az Aston Villa, méghozzá Freiburgból, 60 millió euróért. Keresek még, igen, itt van Lacroix, akit már mondtam, ő a Crystal Palace-ból ment át a Chelsea-be, bocsánat, szintén 60 millió euró, azt már mondtam, igen, Jeremy Jacquet a Liverpoolba szerződött, kérem tisztelettel, 63 millió euróért. Jeremy Jacquet, ő egy kerek 20 esztendős francia védő, szóval a védősort fogja erősíteni Liverpoolban, Szoboszlai Dominik csapattársaként. Aztán Somerville, ő a West Ham Unitedtől elmegy az Al-Hilalba, tehát átteszi, mindössze 24 évesen átteszi székhelyét Szaúd-Arábiába. Na mindegy, erről majd mindjárt említek valamit, nézem, hogy van-e még valami érdekes. Hajjaj, itt van Gonzalo Ramos, ugye a portugál támadó, ő a Paris Saint-Germain-től fog elmenni, és az AC Milánba, ő 74 millió eurót ért meg a milániaknak, ő se volt olcsó. Anthony Gordon, ő ugye a Newcastle United-ben remekelt, és 25 éves szélsőről beszélgetünk, a nevéből adódóan nyilván tudjátok, hogy egy angol játékos, 80 millió eurót ért, méghozzá a Barcelonának, és 2031-ig írt alá, úgyhogy azt mondja, hogy 4-5 évre írta alá a szerződést Anthony Gordon, úgyhogy a Barcelonának új szélsője lesz. Ugye hát szélsőkben pedig ők jól állnak. Ez nagyon érdekes, hogy a Barcelona szélsőt vett, ugyanis hát ott van, na mindegy. Yamalnak a pozíciója nem lesz mondjuk fenyegetve, ebbe biztos vagyok, de meglátjuk. Aztán Bruno Guimarães, őt már említettem, ugye a Newcastle-től megy az Arsenalba, Mateus Fernandes, szintén ugye portugál középpályásról beszélgetünk, ő a West Ham United-től a Tottenhambe szerződik, aztán Sandro Tonali a Newcastle United-től szintén a Tottenhambe fog, tehát a Tottenham vett egy Fernandes nevű, tehát na, vett egy portugál középpályást, ugye Mateus Fernandes személyében, és vett egy olasz középpályást is, az pedig Sandro Tonali személyében. Aztán ugye Jan Diomande, a következődőt már említettem, ugye a Leipzigtől érkezett a Real Madridba, Elliot Anderson szintén említettem, a Nottingham Forest-től megy át a Manchester City-be, és igen, a legdrágább szerződés pedig igen, Morgan Rogers, aki 138 millió, vagy nem a legdrágább, bocsánat, csak hogy ő is a legdrágábbak között, így akartam mondani, Morgan Rogers, aki pedig az Aston Villától a Chelsea-be fog vándorolni. Na, szóval ezek a nagy hírek, a nagyvilágba, a foci világba. Szóval igen, amit még akartam nektek ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez a fiatalon a Szaúd-Arábiába való szerződés. Ronaldo hozta be ezt a divatba. Legyünk egymáshoz őszinték, de ezt nyilván a szaúd-arábok is, szaúd-arábiai fotballklub tulajdonosok is nagyon jól tudták, hogyha egy ilyen legendát meg tudnak szerezni, akkor vándorolni fognak a fotballjátékosok. És hát aki ezt kitalálta, annak igaza is lett, így legyen ötös a lotton, bár nekik egy ötös lottó az tulajdonképpen egy heti költőpénzük, mármint ott ezeknek a szaúd-arab futballklub tulajdonosoknak. Szóval viccet félretével Ronaldóval elindult valóban egy iram kifele Szaúd-Arábiába, hiszen aki már itthon elért nagy dolgokat, mint akár legyen az Mohamed Salah, Konaté, stb., hogy igazából vannak olyan játékosok, akik itthon már letették, Európába letették a névjegyüket, és szeretnének még pénzt keresni, ezzel semmi gond nincsen szerintem, és ezért meghívásra eleget tesznek annak, hogy ők mostantól egy szaúd-arab csapatban fognak fotballozni innentől kezdve. Ezzel alapvetően én azt gondolom, hogy semmi baj nincsen, tehát hogyha mondjuk egy 30 pluszos, ugye a fociban sajnos ez úgymond nem az, hogy idősnek, de nem számít már fiatalnak, hiszen ne feledkezzünk meg ugye Lamine Yamalról, aki már alig 17 évesen, ugye 2 évvel ezelőtt Európa bajnok lett a spanyol válogatottal, és már ő előtte szinte kezdőnek számított a Barcelonába, és azóta pedig nem szinte, hanem maximálisan kezdő, és még mindig csak 19 éves, és a srác mögött barcelonai sikereken túl Európa bajnoki cím a spanyol válogatottal, és most idén pedig világbajnoki cím is van már a háta mögött, tehát tulajdonképpen azért amit lehet egy egész foci pályafutás alatt, azt a srác lassan, tehát megnyernek még egy bajnokok ligáját a Barcelonával, akkor a srác konkrétan mondjuk 20 évesen ki tud égni, hiszen megszerzett mindent, ami egy focistának lehet. Még kap egy aranylabdát, akkor meg aztán pláne. De hogy, és pont ez a lényeg, hogy azért fiatalon kimenni már, tehát hogy így föladni mondjuk esetleg egy Premier League-beli szereplést, vagy egy La Ligában való szereplést azért, hogy te már most több pénzt keressél, és csak tulajdonképpen akkor a pénzért csinálod, az akkor egyenlő az én szememben azzal, hogy azok a játékosok tudják magukról, hogy ők többre nem képesek. Tehát aki ilyen 24-25 évesen fölfogja már magát, és azt mondja, hogy én már most kimegyek valamelyik szaúd-arab csapathoz, és én ott fogok fotballozni, és fölveszem a drága pénzeket, és nyilván egy sokkal könnyedebb ligában elkezdek játszani, az szerintem ezt is jelentheti. Illetve ami már érdekes, hogy mondjuk most így azért gondolkoztam el már azon, amikor közben kimondtam, hogy mondom, lehet butaságot mondok, mert annyira sok régi nagy európai fotbalista van már kint valamelyik ilyen csapatban, mint az Al-Hilal, vagy Al-Nasser, vagy bármelyik ilyen csapat, hogy tulajdonképpen lassacskán nem lehet azt mondani, hogy ez ilyen hú de gyenge liga lesz, de nyilván mondjuk egy Premier League-hez képest iszonyatosan gyenge, még mindig, és nem is fog az elkövetkezendő 1-2 évben sem. de még talán 5-10 évben sem odáig felfejlődni, hogy a Premier League-gel, vagy esetleg egy La Liga-val, a tempóval, az irammal, az energiával fölvegye a versenyt. De teljes mértékben érthető maga ez a tény, hogy vannak játékosok, akik mivel nyílik ez a kapu, és most már egyre több játékosnak megnyílik ez a kapu Európában, hogy kimenjen oda, a drága jó időben legyen, egy nappallátéve, a rajságban, nagy pénzekkel. Végül is én, így civil emberként, aki itt ül veletek a rádióban nap mint nap, én megértem, és nyilván ti is így gondolkoznátok most, akik hallgattok engem a kocsiba vagy otthon, hogy hát igen, azért mi még fele annyi pénzért, vagy negyed annyi pénzért is kimennénk oda. De szakmai szemmel viszont mégis azt gondolom, hogy aki már mondjuk 24-25-26 évesen úgymond eladja magát a szaúd-arábiaiaknak, akkor az már azt jelenti, hogy ő letett arról, hogy ő bármit fog fejlődni, és bármi nagy dologra képes még a futball világában maradandót alkotni, mert onnan viszont már nincs visszaút. Tehát olyan van, hogy téged itt egy nagyobb csapatból, egy Tottenhamből, egy Manchester Cityből, egy Real Madridból, egy mit tudom én, Atletico Madridból elvisznek, egy Paris Saint-Germainből bárhonnan elvisznek ki, viszont vissza már nincs. Tehát olyat nem nagyon olvasunk átigazolásnál, hogy jó, hát a egyik szaúd-arab csapatból igazolt a, mit tudom én, az Arzenál egy védőt, vagy mit tudom én, értitek? Tehát, hogy visszafele már nagyon nincs út. Úgyhogy nyilván, aki elszerződik, az jól végig gondolja, és ha ezt én látom, akkor nyilván ő is, meg a menedzsere is, meg a stábja is látja ennek a játékosnak, hogy figyelj, kimehetsz, meg nagyon nagy pénz lesz, viszont akkor azt felejtsd el, hogy te visszajössz Európába, mert ilyen már nincs. Tehát, hogyha te egyszer oda már kimentél, akkor vissza már nagyon nincsen út. Na de ettől függetlenül persze nem sajnáljuk őket, hiszen mondom, olyan gigászi összegek forognak ilyenkor kockán, hogy azt mi egyszerű halandó emberek el se tudjuk képzelni, tehát konkrétan egy kétszer kéne ahhoz megnyerni az ötös lottót egymás után, hogy elérjük azokat az összegeket, amiket ezek a játékosok megkeresnek, akár Európában, akár, ahogy említettem, Szaúd-Arábiában is. Na, kettő darab zenére hagyd fussak el, aztán

0: készül, makagyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 34 van, visszajöttem hozzátok a kettő darab zene után, amit ígértem 6 perccel ezelőtt, hogy elbúcsúzom tőletek, még egy-két hírrel itt a tarsolyomba, aztán a mai napra véget vetek a Süss fel napnak. Na de nézzük, mik azok a hírek. Szirtes Tamás, Kossuth és Jászai Mari díjas rendező bejelentette, hogy ismét megpályázza a Madách Színház igazgatói posztját, de egyúttal azt is világossá tette, hogy ez lesz az utolsó pályázata. Elmondta, hogy következő ciklusának egyik legfontosabb célja az utódlás előkészítése és a színház átadása lesz. A 22 éve igazgatóként tevékenykedő Szirtes Tamás szerint a mostani pályázat már egy átmeneti időszak kezdetét jelenti, amely során a következő generáció vezetői szerepbe kerülhetnek. Szirtes Tamás 81 évesen ismét pályázik a Madách Színház élére, jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Természetesen pályázom. A pályakezdés ezen szakaszában az ember legyen ambiciózus, jelentette ki humorosan a rendező, aki 22 éve igazgatja a Madách Színházat. Azonban nem titkolta, utoljára szeretne színházigazgató lenni, így 3 fiatal, tehetséges szakembert szemelt ki, akikből szeptemberben művészeti tanácsot kíván alakítani. Igen, ez rekord. A Madách Színháznak nagy igazgatói voltak, de a 22-essel egyelőre én viszem a pálmát. Én azt gondolom, hogy nekem még egy nagyon fontos feladatom van a Madách Színházban. A színházat nagyon jelentős elődöktől kaptam, volt egy nagy igazgató, Ádám Ottó, amikor én beléptem a színházba, akkor ő volt az igazgató. Kerényi Imre akkor rendező volt, ő lett a következő, és tőle vettem át én. A nagy intézményeknek a megújulás az mindig belülről jött. Egyszerre kell megőrizni és megújítani a színházat, és én nekem ez a tervem. Én egy csodálatos színházat kaptam, és ezt szívesen átadom egy következő generációnak. Ennek az időszaknak a feladata, ennek a generációnak a helyzetbehozása, megtalálása. Nekem van 3 nagyszerű jelöltem, akik tehetségesek, fiatalok, ambiciózusak, és vezetői tapasztalatuk hiányzik. Úgyhogy én alapítok egy művészeti tanácsot belőlük szeptemberben, és azt gondolom, hogy ők lesznek, vagy legalábbis felajánlom majd a fenntartónak néhány év múlva, hogyha akarják még ezt a színházat folytatni, akkor így belülről kell építkezni. Részletezte Szirtes Tamás a jövőbeli terveit. A Madách Színház az egyetlen olyan színház, amelynek lényegesen több a saját bevétele, mint az állami támogatás. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a költségeink 2/3-át mi magunk megkeressük. Ez egy nagyon magas szám. Általában a színházak az állami támogatásnak egy töredékét keresik meg. Például az elmúlt évben, 2025-ben 2,5 milliárd forint volt a színház saját bevétele, ami színházakban csillagászati. Tehát ez a 2/3 és 1/3 pedig jön az államtól. 1,5 milliárd a mi támogatásunk, ami az 1/3, ismét elmondta Szirtes Tamás. Ez az utolsó pályázat lesz, ezt követően nem fogok pályázni, mert ezt egy nagyon fontos átmeneti szakasznak szánom, a folyamatosság és a megújulás szakaszának, hogy megfelelő kezekbe kerüljön a Madách Színház. Én úgy érzem, nekem most ez a feladatom, jelentette ki a 22 éve regnáló igazgató. Na, ennyivel tudtam most szolgálni hír gyanánt nektek, úgyhogy legyen csodaszép napotok, jó? Ezt kívánom csak nektek a mai napra, és holnap reményeink szerint újra már 2-esben Zsuzsival várlak itt benneteket 9 óra után pár perccel, előtte pedig 7-től 9-ig jön a Wecker szokásunkhoz híven. Úgyhogy tényleg csodaszép napot nektek!

0: Rád, legyen a te bűnöd, hogy elhagytál. A végén derült ki, hogy megcsaltál.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Ez így vaszlos a szám.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Telt ház és valódi találkozások, otthon teremtett a Roma udvar a művészetek völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is telt házzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált Vigánt Petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián Dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a Roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először Roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a három faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdtem mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a három falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a Roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2 is volt telt házunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beck Zolinak az előadása a roma képzőművészetről. Volt olyan programunk, amin több mint 200 ember volt, és volt olyan napunk, amikor 300 fölött volt a látogatószám. Számolt be tapasztalatairól Mandarin, aki az év udvargazdája elismerést is megszerezte, de azt mondta, hogy ezt nem egyedül érte el. Ez nem rólam szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy milyen szuper szakemberek, cigány szakemberek érkeztek hozzánk. Utána mindenkinek megköszöntem, hogy emelték az udvar fényét, mondta. Cigánydiszkó, vagyis roma sajtóközpont. Mandarin erősen kiemelte, hogy a roma udvar célja nem csak a szórakoztatás, hanem az edukálás is. Elmondása szerint a magyarországi romák között rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása, dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni, művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. Sávlezárásra kell készülnötök mától, a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcájában, a Határútnál. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították azt befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, a kerékpárosok és azok hajthatnak át, akik ismerik a De rossz helyen kerestem a boldogságot című nótát.
1: Időjárás.
6: Ez a drága szép jó idő. Napos, de hőségmentes. A nap folytatásában is a délelőttihez hasonló, csodálatos időben lesz részünk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék nem várható. A zavartalan napsütés ellenére mégis egy igazán barátságos nyári időben lesz részünk, ugyanis egy száraz hideg front érte el az országot. Isten hozta, jó lenne, ha minél tovább maradna, de ezt sajnos nem mi döntjük el. Annyi azért biztosan tudható, hogy este 6-kor már 29 fok lesz, 8 órakor 27, 10 órakor 24, éjfőkor pedig 21. És a holnap hajnal megalapozza a csütörtöki szintén kellemes napunkat, hiszen egészen 18 fokig vissza is süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
6: Rádió Dick.

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: Fatima Junior és Vicky Bey teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Vizsgálat zajlik a Pécsi Tudományegyetem filozófia doktori iskolájának működése és akkreditációja kapcsán, miután az intézmény egyik oktatója nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte fideszes és KDNP-s politikusok jutottak érdemtelenül tudományos fokozathoz. Az egyetem vezetése egy lezárult etikai vizsgálat nyomán októberben a doktori iskola megszüntetését javasolhatja a szenátusnak. Az érintett kar dékánja azonban valótlannak és jogsértőnek nevezi a vádakat. A Pécsi Tudományegyetem keddi közleményében jelezte, hogy pártatlanul és szakmailag megalapozottan kívánja tisztázni az ügyet. Az Alkotmánybíróság augusztus 13-án, azaz most csütörtökön tárgyalja a Fidesz-KDNP indítványát, amely az uniós forrásokhoz való hozzáférést biztosító reformcsomag egyik kulcstörvényének megsemmisítését kéri. Mindössze bő két héttel a helyreállítási alap augusztus 31-i végső határideje előtt. Az ellenzéki képviselők a jogalkotási eljárás szabálytalanságára hivatkozva a teljes törvényt támadják, emellett külön kifogásolják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság kibővített jogköreit és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását. Augusztus végén távozik a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be a legfőbb ügyészi tisztségéről való lemondását az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek. A legfőbb ügyész egyben kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy a törvényben rögzített 6 hónap helyett a lemondási időt rövidebb időtartamban állapítsák meg. A parlament ennek most eleget tett, így már augusztus 25-én távozhat posztjáról. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az országos vérellátó szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján megtalálhatók. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne ne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
5: Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. Sávlezárásra kell készülnötök mától, a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcájában, a Határútnál. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították azt befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, a kerékpárosok és azok hajthatnak át, akik ismerik a De rossz helyen kerestem a boldogságot című nótát.
0: Időjárás.
5: Ez a drága szép jó idő. Napos, de hőségmentes. A nap folytatásában is a délelőttihez hasonló, csodálatos időben lesz részünk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék nem várható. A zavartalan napsütés ellenére mégis egy igazán barátságos nyári időben lesz részünk, ugyanis egy száraz hideg front érte el az országot. Isten hozta, jó lenne, ha minél tovább maradna, de ezt sajnos nem mi döntjük el. Annyi azért biztosan tudható, hogy este 6-kor már 29 fok lesz, 8 órakor 27, 10 órakor 24, éjfélkor pedig 21. És a holnap hajnal megalapozza a csütörtöki szintén kellemes napunkat, hiszen egészen 18 fokig vissza is süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
6: Rádió Dick.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. A Klárákat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik. Nevük jelentése nagyon gazdag. Világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles. Azt hiszem, hogy mindent összefoglaltak ebben a névben, ami jó csak egy nőről elmondható. Isten éltesse még egyszer a Klárákat. Kívánom, hogy a mai és életük hátralévő mindennapján részesüljenek abban az örömben, ami egy nőt minden értelemben boldoggá tud tenni. Kíváncsi vagyok, hogy vajon tudjátok-e, milyen nap van ma? Számomra is csak ma reggel derült ki, amikor a kávémat kortyolgattam az erkélyen, amikor is magamon érezve a felkelő napsugarait, a friss reggeli szellőt a hónom alatt, hogy tényleg ma rendkívüli szabad nap van Tomi számára. Szabályszerűen éreztem, hogy ezen a szerdán nekem nem kell dolgoznom. De hogy kell. Abban a pillanatban tudtam, hogy ezt a napot úgy kell élvezni, hogy jelen vagyok és teljes sávszélességgel, csak csavarogok a városban mindenfelé. A délelőttöm így is telt, kiváltottam a nyakláncomat, vettem rá egy gyönyörű kis aranykeresztet, világi, nagyon jó mutat rajta, és azon voltam, hogy erről a szabadnapról mielőbb értesítsem a főnököm is, hát ha ő ezt nem is tudja, mármint, hogy Tomikának ma kimenője van. Hála Istennek sikerült a tudomására hoznom, és így akkor én most nem is szaporítom tovább a szót, a továbbiakban egy korábban rögzített beszélgetés következik. Persze csupán annyi, ami még belefér abba az időbe, ami hátra van a 8 percből. Aki ma hozzám hasonlóan ugyanígy enged a szíve sugallatának és az idők szavának, no meg persze egyeztet a főnökével vagy az illetékesekkel, az szintén hagyjon ott csapott papot, és rendelje magának egy koktélt a közeli bár teraszán. Én is azt fogom tenni hamarosan. Ha esetleg mégis végig dolgoznátok ezt a napot, akkor pedig ezen a délutánon álljatok meg egy percre. Vagy többre, és lepjétek meg magatokat valami finomsággal, amit már régettetek vagy régittatok, és miközben elfogyasztjátok, a Rádió Dick és Pár Remekdal társaságában adjátok át magatokat a lazításnak. No, következzék akkor az a rövid beszélgetés részlet, amit Kökény Panni kolléganőmmel követtünk el, elég személyes témákra evezve. Zsá!
2: Képzeld el, teltek a reggeli órák, és hogy nem volt semmi a fejemben, és olyan kellemes volt, és akkor jöttem rá, hogy oké, ma nincs rádió, bevásároltam a piacon, a lányom kitakarított, minden a helyén van, minden be van fizetve, nem kell sehova rohanni. Meg kellett azt élnem, hogy most nincs semmi dolgom. Hogy nem kell ránéznem az órára, és hogy ezt a napot csak azzal töltöm, hogy úgy vagyok. Nem is volt nagy kedvem a telefonomat csepörgetni, beszélgetni, csak úgy tényleg ültem és voltam. És hogy ez mennyire jó, és már szinte lelkismeret furdalásom volt, hogy nem felejtettem el én valamit, hogy ennyire jól el vagyok. Nem, hanem ez az élet. Tehát, hogy így kéne kinézni a valóságos életnek.
3: Hogy igen, csak... hogy egy kicsit a lényegesre figyelni.
2: Igen, hogy csak úgy
3: nem az szétszoródni, meg aprózódni a részletekben, hanem valahogy így a nagy egészre valahogy megengedni, hogy úgy ránk találjon egy kicsit ilyen nyugodtabb állapotban.
2: Igen, meg néha nincs időnk önmagunkkal találkozni.
3: Pedig jaj, de jó, hál' Istennek én egy olyan 3-4 éve elkezdtem úgy nagyon komolyan. Végre elkezdtem találkozgatni önmagammal.
2: Nagyon nehéz dolog, és nem tudom, milyen praktikája van erre az embernek, hogy amikor
3: hát önmagát... Szerintem a humor. Panni, a humor, az önirónia nagyon fontos, mert amikor az ember találkozik önmagával, akkor mivel találkozik első körben? Természetesen egy csomó olyannal, ami le volt takarva, amit nem akartál látni, mert közel mész a valósághoz, és ott vannak azok a dolgok, amik valóban vannak. Te is olyan vagy ott, amilyen valóban vagy, meg olyan az élet is, amilyen valóban, és Isten is valóban olyan, amilyen tényleg. És akkor nekem például volt ilyen találkozásom, amikor kiderült, hogy ezek közül a három közül, tehát én, Isten és az élet, egyik sem az, aminek gondoltam. Sem én nem az vagyok, sem Isten, sem az élet. És hát mondjuk itt, ezen a ponton mondjuk más lehet, hogy megbolondul, én meg így elnevettem magam, hogy jaj, de nagyot tévedtem, de nem baj, mert már így érzem, hogy akkor ez nem így van, legalább azt már tudom, hogy az egy illúzió volt. Más se derül ki, csak ez a homályos volt mindennel kapcsolatban, de legalább tudom, hogy nem az a hazugság és illúzió, amit korábban én elképzeltem az életről, meg bármiről, tehát a romantikus, meg olyan buta elképzeléseim voltak, hogy hú, hát igen. Én részre ezzel találkoztam, amit te a szőnyeg alá söpörtem, stb. És hát az nem kellemes. És ott jó egy, ha van egy humorunk, hogy tudunk magunkon mosolyogni, és tudjuk a felmentő körülményeket is. hogy igen, igen, így van, hogy ezt mondjuk nem jól csináltam, meg nem jól láttam, meg most se jól csinálom, de mondjuk ebből a szempontból érthető, hiszen hát itt vannak ezek a félelmeim, meg itt vannak ezek a élményeim, tapasztalataim, amik azért úgy tudnak negatívan befolyásolni, és akkor már jobban megérted önmagad, hogy hogy oké, nem kell azért magunkat büntetni, és ami lehet, azon pedig érdemes egyébként változtatni. Tudod, mi az egyéb alapja az igazi őszintén ismeretnek? Vagy a fokmérője, a jele? Most jövök rá, hogy azonnal tudod, hogy ezt így nem akarom csinálni. Hmm. Tehát nem mondom, hogy rájössz, hogy ilyen vagyok, és akkor semmi gond, hanem azt mondod, hogy oké, rendben van, nem tragédia, meg akkor így is elfogadom magam, de ebben így azért nem akarok maradni. Ez is ambivalens, ilyen ellentmondásosnak tűnik, hogy egyrésztről szereted és elfogadod magad, másrészt meg teljesen természetes, hogy szó se lehet arról, hogy ezt a mérgező dolgot tovább csinálom. Vagy
2: nem is, nem is lehetne másként változtatni, ha az ember nem mondja azt, hogy ezt már nem vállalom, hogy ez én vagyok, bármi legyen ez.
3: Jaj, de jó, amit mondtál, Panni. De jó, pont ez volt az emlék, az egyik mondat, amit így megfogalmaztam hasonlót, hogy, hogy nem, ez nem én vagyok. Tehát, hogy ennél sokkal jobb kiadásom is van. Hogy oké, ez eddig így futott, de ez tud sokkal jobban is menni.
2: De azért nem akarjuk azt mondani a hallgatónak, hogy az embernek csak számon kérni lehet magát. Megcsodálhatja is önmagát. Tehát mondhatja azt, hogy, hogy ki ez a Baranyi Tomi, vagy ki ez a Kökény Anna, és akkor rácsodálok a fejlődésére, az életére, a pozitívumaira.
3: A szépségére, az értékeire. A hülyeségeire is, még azt is úgy lehet magunkba szeretni egyébként, hogy így megmosolyogni. Oké, rendben van, ez most kicsit olyan töredékes még, meg messze van az egésztől, de, de valahogy mégis úton van bennem ez a dolog, és akkor már jobban át tudom ölelni. Meg hogy ne, az is nagyon nagy élmény, nekem az utóbbi évek másfél-két-három év tapasztalata, hogy így meg tudom magad szeretni. Volt egy ilyen pillanat egyszer, tavaly kb. Egy éve volt, hogy így egyszer csak úgy magamra pillantottam, nem is tükörből, csak így lelkileg pillantottam magamra, és valahogy nagyon szépnek láttam egy pillanatra, megrendítően szépnek azt, aki vagyok.
2: Figyelj, bevallom, nekem is van olyan, azért általában még meg kellett azt szoknom, hogy átréptem egy másik korszakba az életemben, ez nagyon, igen, ez egy nehéz dolog. De vannak olyan reggelek, amikor felkelek, és belenézek a tükörbe, és akkor meg azt látom, jaj, milyen szép ez, amit itt látok. Ez a Kökény Anna, hogy ragyog a szeme, a bőre, vagy hogy milyen kis hullámos, kis hajtincsek itt kiállnak a homlokomnál. Szóval van, amikor rá tudok önmagamra csodálni.
3: Egyébként azt, hogy szép vagyok, nem a külsőmre vonatkozott elsősorban, hanem így mélyebben, tehát a lényem központjáig valahogy ezt, ilyen csak egyszer volt eddig életemben, hogy így megpillantottam magam valahogy,

0: történt. Vagy az álmomba, vagy bennem, vagy a lelkembe, mert valami...
1: Pontosan tudom.
0: Igen.
1: Hát jó, mondjuk akkor éppen nagyon jól vagyok, mondjuk én nagyon jól tudom magam érezni itthon is, a barátaimmal is egyedül is nagyon jól el vagyok, és amikor így jól el vagyok például itthon, hogy főzök egy jót, készítek valami italt magamnak, én nagyon tudom magam, én hedonista vagyok, szóval én nagyon tudom kényeztetni magam, meg tudod, mi lehet az alapja annak, amikor így benézzünk a tükörbe, és valahogy így tetszik, amit látunk, hogy azt mondom, hogy jaj, hát ez én vagyok. Ezt így nem is lehet elmondani, csak esetleg a hangsúlyból lehet talán érezni, hogy mit jelentett, hogy na hát, hogy ez vagyok én ott. Meg ez az életem, meg ez az Istenem, meg ez a munkám, meg ez a kilátás a munkahelyem ablakából. Tehát amikor úgy elkezdesz kiengesztelődni a saját életeddel. Tehát, hogy minden egyszerre úgy elkezd szép lenni. Olyan érthetővé és elfogadhatóvá válni. Mert valami mástól ragyog, meg mástól válik igazán fontossá, mint korábban.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigányzene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigányzenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelmének fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. Sávlezárásra kell készülnötök mától, a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcájában, a Határútnál. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították azt befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, a kerékpárosok és azok hajthatnak át, akik ismerik a De rossz helyen kerestem a boldogságot című nótát.
0: Időjárás.
5: Ez a drága szép jó idő. Napos, de hőségmentes. A nap folytatásában is a délelőttihez hasonló csodálatos időben lesz részünk. Fellők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék nem várható. A zavartalan napsütés ellenére mégis egy igazán barátságos nyári időben lesz részünk, ugyanis egy száraz hideg front érte el az országot. Isten hozta, jó lenne, ha minél tovább maradna, de ezt sajnos nem mi döntjük el. Annyi azért biztosan tudható, hogy este 6-kor már 29 fok lesz, 8 órakor 27, 10 órakor 24, éjfőkor pedig 21. És a holnap hajnal megalapozza a csütörtöki szintén kellemes napunkat, hiszen egészen 18 fokig vissza is süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. A Klárákat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik. Nevük jelentése nagyon gazdag. Világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles. Azt hiszem, hogy mindent összefoglaltak ebben a névben, ami jó csak egy nőről elmondható. Isten éltesse még egyszer a Klárákat. Kívánom, hogy a mai és életük hátralévő mindennapján részesüljenek abban az örömben, ami egy nőt minden értelemben boldoggá tud tenni. Kíváncsi vagyok, hogy vajon tudjátok-e, milyen nap van ma? Számomra is csak ma reggel derült ki, amikor a kávémat kortyolgattam az erkélyen, amikor is magamon érezve a felkelő napsugarait, a friss reggeli szellőt a hónom alatt, hogy tényleg ma rendkívüli szabad nap van Tomi számára. Szabályszerűen éreztem, hogy ezen a szerdán nekem nem kell dolgoznom. De hogy kell. Abban a pillanatban tudtam, hogy ezt a napot úgy kell élvezni, hogy jelen vagyok és teljes sávszélességgel, csak csavarogok a városban mindenfelé. A délelőttöm így is telt, kiváltottam a nyakláncomat, vettem rá egy gyönyörű kis aranykeresztet, világi, nagyon jó mutat rajta, és azon voltam, hogy erről a szabadnapról mielőbb értesítsem a főnököm is, hát ha ő ezt nem is tudja, mármint, hogy Tomikának ma kimenője van. Hála Istennek sikerült a tudomására hoznom, és így akkor én most nem is szaporítom tovább a szót, a továbbiakban egy korábban rögzített beszélgetés következik. Persze csupán annyi, ami még belefér abba az időbe, ami hátra van a 8 percből. Aki ma hozzám hasonlóan ugyanígy enged a szíve sugallatának és az idők szavának, no meg persze egyeztet a főnökével vagy az illetékesekkel, az szintén hagyjon a csapott papot és rendelje magának egy koktélt a közeli bár teraszán. Én is azt fogom tenni hamarosan. Ha esetleg mégis végig dolgoznátok ezt a napot, akkor pedig ezen a délutánon álljatok meg egy percre. Vagy többre, és lepjétek meg magatokat valami finomsággal, amit már régettetek vagy régittatok, és miközben elfogyasztjátok, a Rádiódik és Pár Remekdal társaságában adjátok át magatokat a lazításnak. No, következzék akkor az a rövid beszélgetés részlet, amit Kökény Panni kolléganőmmel követtünk el, elég személyes témákra evezve. Zsá!
2: Az jutott eszembe, nekem van néha olyan pillanatom, amikor ugyanez a tükörbenézés, de úgy néha le tudok válni a testemről, és akkor azt mondom, hogy én most ezt a testet használom, hát jó értelembe, hogy ezt kaptam, ezt a Kökény Annát, és akkor, hogy ez most milyen aranyos, most már egy picit idősebb, vagy egy picit máshogy van, a lyukad be az arca, vagy hogy már kicsit vastagabb a bokája, tudod. Szóval rá tudok erre csodálkozni, olyankor gondolkodom rajta, hogy jól bánok-e vele például ezzel a testtel, megadok-e neki mindent, amire szüksége van, viszek-e bele mérgező anyagot, akkor ezt most nem, tudod?
3: Elcsodálkozol, hogy így, hogy bírt eddig a testem, ezt, annak ellenére, amit én a testem, de ügyes, egyen meg. Tényleg,
2: hogy túlélte?
3: Igen. Egyébként az is egy nagy téma, Panni, szerintem keveset beszélünk róla, és pont nagyon kellene róla, egyszer elő lehetne egy adást készíteni, az öregedés. Mert hogy most a társadalmunk pont afelé megyünk, hogy az anti-aging, abszolút a krémtől kezdve a beavatkozásig minden, nem pálcát törve fölött, és mint egy jelenség, meg hogy ugye mindenki egy az fiatalabb akar lenni, én is, biztos, hogy itt működik ez bennem, és valahogy, hogy ugyanakkor meg a legtermészetesebb dologgal akarunk így ellene menni, esetleg lehet, hogy van más út, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk kezelnénk a hozzáállásunkat, és nem a testünket alakítanánk át, lehet, hogy azt is meg kéne vizsgálni, hogy ez a sok kritérium vagy kritika, amit az öregséggel és az idősödéssel kapcsolatban felmerül bennünk, az egy természetes jelenség, vagy egyszerűen egy kreál dolog, amivel nem érdemes együtt haladni, mert akár még a pusztulásunkat is okozhatja idézőjelbe, tehát egyfajta olyan erős személyiségtorzulás, egy olyan világban, ahol most már, ahogy mondta a régen Popper Péter, hogy ő az a szépség diktatúrája lesz. És hogy akkor ebbe az öregedés nem fér bele, hogy arról beszélni, mert mondjuk én is abban az életkorban vagyok, amikor megvan őszintén, most az utóbbi egy fél évben kezdtem el érezni a testemen is, illetve észrevenni, meg úgy sok mindenen, hogy nem úgy működik ez a dolog, de hál' Istennek azért úgy hálás is vagyok, mert így nincs is olyan nagy gond vele, de hogy ez már azért nem az a test, nem az a 20 éves, vagy a 25, vagy 30 éves, és akkor, hogy ezt hogy kezeli az ember, hogy akkor most mitől vagyok én önmagam, meg értékes, még mindig szép, akkor mit jelent szépnek lenni? Egyébként nagy lehetőség lehet ez az öregkor, ha jól csinálja valaki. Felfedezi a valódi értékét mindennek. Mert a mulandóság lerántja róla az illúziót, és biztos, hogy mögötte ott lehet valami, ami meg tud ragyogni, mert látok olyan embereket, akik gyönyörűen öregszenek, és öröm a közülükbe lenni, és öröm az életüket látni, és az ember érzi, hogy ott élet van. Tehát van ilyen.
2: Ahhoz, hogy ezt jól meg tudjuk közelíteni, én mondok egy ilyen fikciót. Mondjuk tegyük fel, hogy annyi ilyen bőrápoló, meg nem tudom milyen vitamin van, hogy valaki 100 éves koráig úgy néz ki, mint egy 26, és 100 éves korában meghal. Akkor képzeld el, hogy soha nem tudta megtapasztalni az öregedést. Tehát ő megfosztotta önmagát, olyan, mintha valaki megfosztaná magát attól, hogy csecsemő legyen, és lenne egy olyan, hogy az újszületnek beadnak egy injekciót, és azonnal 18 éves. És nem érhetné meg. Igen.
3: Ez ugye az élet teljességéhez hozzátartozik az időskor. Egyrészt, másrészt meg, hogy az is benne van, hogy oké, lehet, hogy most meghosszabbítom ezt a folyamatot, 50 évvel elassítom, tehát 50 évvel tovább is élek, mondjuk meg még 50 évvel később kezdek el öregedni, de hát egyszerűbb utóbb csak elkezdesz. Az az egy baj van ezzel az öregedéssel, tudod, mi benne az idegesítő?
2: No.
3: Hogy megy előre az ember, kezded megérteni az életet, úgy kezded már tudni, hogy mi az, amit akarsz, azt már mindenki elkezded tudni, hogy mi mindent nem, és akkor kirajzulódik, hogy talán akkor mi lesz az igen. Nem mennék vissza, komolyan mondom, fél évet csak korábbra, mert fél év alatt is annyi, hát most így mondom, megértésem, meg megélésem volt, ami előbbre vitt, hogy nem mennék vissza, de az a helyzet, hogy a testem az meg most majd elkezd ma már öregedni. Mire az ember felfogja, hogy kéne élni, addigra vége van. Vagy legalábbis nincs erőt hozzá, hogy megvalósítsd mindazt.
2: Ez direkt van így kitalálva, szerintem.
3: Valószínűleg.
2: Kicsit a mostani eszünkkel lennénk mondjuk 16 évesek.
3: Én csak egy dolog miatt mennék vissza múltba, semmi másért, hogy visszamennék egy ilyen 7-8 éves koromra, és nagyon tanulnék. Most értettem meg azt, hogy azzal mi mindent tudsz magadnak megteremteni.
2: Hát
3: fú, legkomolyabb dolgokat, egy szabadságot. Egy szabadságot, egy függetlenséget, egy lehetőséget arra, hogy azt csináld, amit szeretsz, mert aztán megtalálhatod az ezer módját annak, hogy akkor, hogyha megvan hozzá a végzettségeid, meg a belépőid bizonyos dolgokra, meg munkakörökre, meg nem tudom,
2: igen,
3: akkor kinyílik tényleg a világ. Na, amiért visszamennék az időbe, az az egy, ami miatt azt mondanám, hogy hú, de tanulnék.
2: Gyerekek voltak nálam, Gábor Dorina volt nálam, aki egyébként 10 éves, és azt kérdezte tőlem, hogy melyik életkoromba mennék vissza, és ugyanezt mondtam, képzeld el, hogy az iskolás koromba, és azért, mert tanulnék. Milyen érdekes, hogy ugyanezt mondta. Viszont azt el akarom mondani erről az öregedés dologról. Mit tudom, az elmúlt 10 évben nyilván megváltoztam. Volt olyan ember, aki évekig nem találkozott velem, és semmi más nem tudott mondani a találkozásunkkor, csak hogy megváltoztam. És itt biztos arra gondolt, hogy meghíztam, megráncosodtam, vagy akármi, megöregedtem. És utána nem tudott már velem beszélgetni. Bennem ő semmit nem látott.
3: A hanyatlás ne hozd be a terébe, ahhoz nincs jogod.
2: Tehát ezt a barátságot semmi más nem tartotta, csak az, hogy valamiért ő a külső miatt felnézett rám. És onnantól, hogy az már nincs, ő bennem belülről nem látott semmit.
3: Igaza van neki, hát már akkor mit kezdjem veled utána? Hát nem igaza van neki?
2: Nekem az a véleményem, hogy én ezt a megtapasztalást, amit az idősödés ad, én ezt semmiért nem adnám, úgyhogy

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem?

0: Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Az áremelkedés a mindennapi kiadásokat is érinti, hiszen az iskolai étkezésért 3,1%-kal, az óvodai és bölcsödei étkezésért pedig 3,9%-kal kérnek többet a közétkeztetők. Az oktatási szolgáltatások terén átlagosan 4,9%-os drágulás ment végbe. A gyermekruházat átlagára ugyanakkor 1%-kal, a sportszereké pedig 0,6%-kal mérséklődött, miközben a boltokban kapható tankönyvek ára nem változott a Népszava beszámolója szerint. Ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a Ketchup. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt, az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt, a nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápipócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között, hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. Fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelo szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
3: Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában a határútnál, valamint a Baros utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, illetve az Ichi Jenő utcában a Jókai utcánál a Terészkör út felé lehet csak haladni, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést az Erdőalja úton, a Farkas-Torki köznél, illetve szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között, illetve a Katona József utcát lezárták a Váci út és a Kressz Géza utca között. Le van zárva továbbá a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári útnál, valamint az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, meg azért egy kicsit vagányabban, és amíg elmondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a rendkívüli közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
3: A mai nap folyamán napos időre számíthatunk országszerte, viszonylag felhőmentes égbolttal, és így csapadék sem nagyon várható. A légmozgás mérsékelt marad, viszont sajnos északi, északkeleti irányú lesz a szél, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mai időjárást. Minden esetre a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy napos és viszonylag hőségmentes időre számíthatunk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi bruttó műsoridőbe. Ez azért nem olyan sok kívánság, mármint ahhoz képest, amennyit én kapok, ez szám szerint nagyjából több száz SMS, illetve betelefonálás naponta, tehát ténylegesen mindenki kívánságát nagyon nehéz teljesíteni, de én minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá Rajmundtól. Jó napot kívánok! Zlewski Rajmund vagyok, és szeretnék kérni egy zenét gerendásra a dinnye szedőknek. Hát akkor a dinnye királyoknak fog szólni egy nagyon jó kis dal, melyet már választok is, csak egy kicsit húzom még az időt. Hát figyelj, szerintem a legeslegjobb megoldás, hogyha elindítom az aranyszemektől a Habibit, ez egy univerzális zene, mindenre jó. Ha valaki bulizni akar, az is. Ha valaki dolgozni akar, arra is. Ha valaki szerelmes, arra is tökéletes. Úgyhogy hadd szóljon sok szeretettel Zlewski Rajmund kérésére a dinnyeszedő királyoknak gerendásra az aranyszemektől a Habibit.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3.

továbbra is a Bódék kívánságsó, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, férjemnek, Lacinak szeretnék kérni egy dalt, Budi Gusztitól Hosszú rögös ez az út. Nagyon szeretjük, felesége Móni, gyermekei Laci, Nunu és Roli. Köszönöm. Na hát akkor Móni, Laci, Nunu és Roli kérésére fog szólni nagyon sok szeretettel Lacinak egy Budi Guszti dal, Hosszú rögös ez az út.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában a határútnál, valamint a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, illetve az Ichi Jenő utcában a Jókai utcánál a Terészkörút felé lehet csak haladni, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést az Erdőalja úton, a Farkas-Torki köznél, illetve szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között, illetve a Katona József utcát lezárták a Váci út és a Kressz-Géza utca között. Le van zárva továbbá a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári útnál, valamint az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, meg azért egy kicsit vagányabban, és amíg elmondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a rendkívüli közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán napos időre számíthatunk országszerte, viszonylag felhőmentes égbolttal, és így csapadék sem nagyon várható. A légmozgás mérsékelt marad, viszont sajnos északi, északkeleti irányú lesz a szél, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mai időjárást. Minden esetre a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy napos és viszonylag hőségmentes időre számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A rendőrség kiemelten figyeli a biztonsági öv használatát vezetés közben, azonban egyes esetekben kérhető igazolás, hogyha például egy komoly betegség miatt valaki nem tudja használni az övet. A heol.hu utána járt annak, hogy milyen esetekben igazolhatja az orvos azt, ha valakinek nem kell biztonsági övet használnia. Egy olvasójuk például klausztrofóbia miatt mentesült a használatától orvosi igazolással. Amennyiben ugyanis a klausztrofóbia esetén az öv szorítása rohamot idéz elő, amitől a baleset veszélye fokozódik, erről igazolást kaphat, amit egy rendőri ellenőrzése során felmutatva elfogad a hatóság is. Amúgy én ezt mind megértem, mert édesanyukámnak is van ilyen klausztrofóbiája, már neki azért ennyire nem durva, hogy egy biztonsági övet is igazából csak asszisztenciával tud használni, vagy nem, de nagyon idegesítő, elviselhető anyám is, amikor beszállunk egy liftbe, és akkor tesz egy megjegyzést, hogy hú, ez jó szűk, és olyankor szoktam idegből már csak azért is mondani neki, hogy hallod, a fizika törvényei ellen is a fal egyre jobban összeszűkül, hiába lehetetlen, és össze fogunk nyomódni, mint egy horrorfilmbe. Jaj, most mi lesz velünk? Tényleg ez nem jó dolog, hogyha valakit igazából ennyire befolyásol egy fóbia, ráadásul egy klausztrofóbia, mert hogyha valaki félne a pókoktól, na most a pók az tényleg veszélyes, mert hogyha megharap és mérgező a pók, akkor ott gatya. De most azért, mert valaki beköti magát, hát nem tudom, hogy ez mennyire egészséges, de hogyha valakinek ez problémát okoz a hallgatók közül, ő természetesen ne érezze magát rosszul emiatt. Sokkal nagyobb, hát igazából veszélyfaktor, hogyha valakinek ez probléma, és beköti magát, és mondjuk rájön egy roham, mert valamiért nem kap levegőt. 8 milliárd ember kap levegőt, ha beköti magát az övvel, ő valamiért pont nem, akkor inkább ne kösse be magát, mert csak nagyobb problémát okoz a többi embernek, aki szeretne közlekedni. Úgyhogy mindenféleképpen ő váltson ki egy ilyen igazolást, és akkor nem kell bekötnie magát. De viszont az ilyen emberekhez lenne egy kérdésem. Tehát melyik a jobb, hogyha mondjuk bekötöm magam, és akkor ilyen nagyon szorít az öv, meg nagyon feszít, igazából senki más, csak engem, vagy pedig, hogyha nem kötöm be magam, nem szorít az öv, meg nem feszít, viszont hogyha valami gáz van, akkor igazából elszállok, mint pókember. Szóval, aki most azt fontolgatja, hogy a házi orvosát megkeresse, hogy írjon neki egy ilyen igazolást, ő mindenféleképpen gondolkozzon el azon, hogy melyik a rosszabb. Hogyha szorít az öv, vagy pedig, hogyha nem szorít az öv, és mondjuk kirepülünk. Tehát, hogy A rossz az így is úgy is elkerülhetetlen, viszont a szenvedés már opcionális. Hogy szenvedünk-e egyáltalán, vagy igazából túllépünk azon, hogy ez csak egy biztonsági jöv, és senki másnak nem okoz problémát. De hogyha valaki mégis szeretne igazolást kérni, akkor az igazolásnak igazából tartalmaznia kell azokat az információkat, hogy például az illetőnek olyan betegsége van, hogy nem bekapcsolt biztonsági jövvel tud csak utazni az autóban, és ezt minden esetben ezt az igazolást magánál kell tartsa. Közúti ellenőrzéskor a helyszínen pedig be kell mutatni a rendőröknek. Általában olyan betegségek esetén alkalmazzák ezt, amikor a biztonsági jöv rántása nagyobb bajt okoz. Viszont amúgy csak mondom nektek, hogy azért vannak ilyen jogi kiskapuk a biztonsági jöv elkerülése érdekében a normális embereknek is. Tehát például, hogyha valaki tolat, akkor nem kell használni az övet. Tehát, hogyha valaki tolat, és hátulról telibe vernek valakit, akkor az a tolató ember nem fog kirepülni az ablakon, illetve nem fog így előre repülni a műszerfalra, mert éppen tolatott, illetve a taxisok is felmentést kapnak, igazából, ha taxiüzemmódban használják az autójukat. Hát rengeteg atrocitás ért már taxist sajnos, és akkor így körülbelül mondjuk, csak mondok egy példát, fél másodperccel hamarabb ki tudnak ugrani az autóból, hogyha van valami probléma, és az a kritikus fél másodperc néha tényleg életeket tud menteni.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

szerintem kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Én nagyon sok szeretettel a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy nem is rabolom tovább az időt. Jöjjön a következő SMS, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: szia, szeretnék zenét küldeni Püspök Ladányba az Ajtai családnak Bicskéről. A zenét rád bízom. Hát akkor Roland, Éjszaka nem alszom, ez fog szólni nagyon sok szeretettel Püspök Ladányba az Ajtai családnak. Sajnos nem tudtuk meg, hogy pontosan kikéri a dalt, ez nem látható az SMS-ben, úgyhogy ha írtok nekem SMS-t, nyugodtan bemutatkozhattok, ergo én tudom, hogy kivel állok úgymond szembe. Másrésztről pedig így legalább be tudtam volna mondani, hogy XY küldi nagyon sok szeretettel, de így csak annyit tudok bemondani, hogy sok szeretettel fog szólni

Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat

0: munka teljesíti. Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Teltház és valódi találkozások. Otthon teremtett a Roma udvar a művészetek völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is teltházzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált vigánt petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a Roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először Roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a három faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdtem mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a három falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a Roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2 is volt teltházunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beck Zolinak az előadása a roma képzőművészetről. Volt olyan programunk, amin több mint 200 ember volt, és volt olyan napunk, amikor 300 fölött volt a látogatószám. Számolt be tapasztalatairól Mandarin, aki az év udvargazdája elismerést is megszerezte, de azt mondta, hogy ezt nem egyedül érte el. Ez nem rólam szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy milyen szuper szakemberek, cigány szakemberek érkeztek hozzánk. Utána mindenkinek megköszöntem, hogy emelték az udvar fényét, mondta. Cigány diszkó, vagyis roma sajtóközpont. Mandarin erősen kiemelte, hogy a roma udvar célja nem csak a szórakoztatás, hanem az edukálás is. Elmondása szerint a magyarországi romák között rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása, dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni, művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában a határútnál, valamint a Baros utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, illetve az Ichi Jenő utcában a Jókai utcánál a Terészkörút felé lehet csak haladni, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést az Erdőalja úton, a Farkas-Torki köznél, illetve szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között, illetve a Katona József utcát lezárták a Váci út és a Kressz-Géza utca között. Le van zárva továbbá a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári útnál, valamint az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, meg azért egy kicsit vagányabban, és amíg elmondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a rendkívüli közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán napos időre számíthatunk országszerte, viszonylag felhőmentes égbolttal, és így csapadék sem nagyon várható. A légmozgás mérsékelt marad, viszont sajnos északi, északkeleti irányú lesz a szél, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mai időjárást. Minden esetre a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy napos és viszonylag hőségmentes időre számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Közlekedési hírek.
5: Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában a határútnál, valamint a Baros utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, illetve az Ichi Jenő utcában a Jókai utcánál a Terészkörút felé lehet csak haladni, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést az Erdőalja úton, a Farkas-Torki köznél, illetve szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között, illetve a Katona József utcát lezárták a Váci út és a Kressz-Géza utca között. Le van zárva továbbá a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári útnál, valamint az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, meg azért egy kicsit vagányabban, és amíg elmondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a rendkívüli közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán napos időre számíthatunk országszerte, viszonylag felhőmentes égbolttal, és így csapadék sem nagyon várható. A légmozgás mérsékelt marad, viszont sajnos északi, északkeleti irányú lesz a szél, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mai időjárást. Minden esetre a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy napos és viszonylag hőségmentes időre számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
5: Képzeljétek el, hogy már egy négyzetméternyi talaj a kertben, ami nincs betonnal fedve, annyi hőtelenne képes elvonni a környezettől, amit egy klíma fél nap alatt hűt le. Minél több a lefedett rész, annál melegebb lesz a környezet. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói legfrissebb MDPI Urban Science című szakfolyóiratban megjelent tanulmánya azt vizsgálta, miként hatnak a betonozott felületek a víz áteresztésre és a hő elvezetésre. A tanulmány eredményeit az agrár szektor összegezte. Az idei nyár más, mint a többi, illetve a korábbiak, bár a szárazság nem volt ismeretlen az elmúlt években sem, de idén azért jóval többet kaptunk belőle. Tudom, hogy erről szólnak a hírek, hogy a Duna vízállása, meg a nem tudom micsoda, de akkor mi volt, amikor mondjuk pont fordítva volt, hogy nem lehetett használni a rakpartot sem kocsival, sem gyalog, sem helikopterrel, szinte semmivel se, mert épp hogy nem folyt be már a parlamentbe a víz, úgyhogy ezt a szárazság témát szerintem már engedjük el, viszont a szakportál azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatása elsőnként határozta meg országosan a beépített területek alatt rejlő, ám kihasználatlanul maradó talaj hidrológiai potenciáját. A lebetonozott területeken úgynevezett hőszigetek jönnek létre, melyek szinte egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozottan eresztik át a vizet a talajba. Mindemellett sokkal gyorsabban melegednek át, mint a fedetlen vegetációval borított részek, és a hőt is jobban tartják, így víz visszatartási, illetve hőháztartási szempontból is károsak a lebetonozott területek. A MATE kutatói vizsgálatuk során az 1971 és 2024 közötti napi meteorológiai adatsorok segítségével modellezték 20 méteres térbeli felbontásban a magyarországi burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajréteg vízgazdálkodását. Mint kiderült, országos szinten évente mintegy 0,14-0,29 köbkilométer lehulló csapadék mennyiség vész el azért, mert ezeken a felületeken nem tud közvetlenül a talajba szivárogni a víz és helyben hasznosulni. A tanulmány egyik szerzője, Voltner István szerint ez négyzetméterenként annyi hűtési energiát szolgáltathatna, mint egy klíma 10-13 órányi teljes kapacitáson való működtetése. A kutatók azt remélik, eredményeik majd rámutatnak a burkolt felületek által lefedett talajok jelentőségére, és támogatják a városok zöldítési folyamatait is. Amúgy ez egy teljesen érdekes megközelítés a környezetvédelemnek, illetve a tudatos zöld életstílusnak, már szerintem azért ennek is vannak hátulütői, például mondjuk volt egy tök jó kis parkolóhely régen a belvárosba, már azt megszüntették, mert odaraktak egy árva kis fácskát, ami mondjuk 2 méter magas kb. És olyan vastag a törzse, mint egy mikrofonálvány, na és most amiatt a fa miatt mondjuk egyel vagy kettővel kevesebb parkolóhely van ott a belvárosba, de viszont ez már több száz utcánál, már több száz parkolóhely, ami egy fa miatt úgymond meg lett szüntetve a belvárosban, miközben azért van bőven elég fa szerintem az erdőkben, meg azért van elég zöld terület, azért abban még szerintem nem szenvedünk hiányt, sem ország, sem világszerte. Kedves hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez a 100.3 Rádiódik Bódik Kívánságsó című délutáni élő kívánság műsora, úgyhogy kapják elő a mobilkészülékeiket, és telefonjuk nyomógombjai segítségével tárcsázzák a 0630-3030-100-as mobiltelefonszámot. Erre a telefonszámra kettőféleképpen is lehet igazából kívánságot küldeni, továbbítani. Az első és a legkönnyebb megoldás, ha SMS formájában megírják számomra, hogy önök pontosan kicsodák, kinek szeretnének dalt küldeni, milyen dalt óhajtanak kérni, illetve milyen alkalomból kérnék a zenét. A második opció pedig nyilván sokkal személyesebb, és igazából, ha lehet így fogalmazni, speciálisabb is, hogyha felhívnak engem, és úgy közlik velem az alábbi információkat. Most viszont egy követendő példát szeretnék olvasni önök számára, melyet Varga Márktól kaptam SMS formájában. Természetesen ez egy zenei kívánság, így szól. Hello, Varga Márk vagyok. Szeretnék küldeni egy Fehér Krisztián dalt a munkatársaimnak Németországba. Üzenem nekik, hogy kitartást és jó egészséget. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Varga Márk kérésére Németország királyainak, a munkatársainak fog szólni egy jó kis Fehér Krisztián dal, az én egyik személyes kedvencem tőle, a Barbie Baba. Nagyon sok szeretettel el is indítom, további kellemes zenehallgatást, illetve időtöltést kívánok a hallgatók részére.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Sexy, get it. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig nyugodtan felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen formában, illetve milyen üzenettel szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a most következő SMS-t per zenei kívánságot. Szia a gépkezelőknek, a kamionosoknak és a főnök Zsoltinak, a Székely királynak, na meg a Levinek, a Csillagszeműnek és a Csabinak, a Zseninek szeretnék kérni egy jó kis dalt. Isten áldja őket 1111 évig. Üdv, Csucsi! Na hát akkor a názáreti Úr Jézus Krisztus segedelmes áldását kérjük 1111 éven át Csabinak, a Zseninek, Zsoltinak, a Székely királynak, valamint Levinek, a Csillagszeműnek, na meg természetesen a cég gépkezelőinek és a kamionosainak. Sok szeretettel akkor Csucsi kérésére fog szólni egy jó kis dal, amit szerintem egy jó munkanap végén megérdemelnek. A Haza kell menni című sláger egy Jéminek, ez fog szólni.

0: megcsapolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digiben.

Mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis erre mind-mind lehetőség van, tehát a zenei kérésekre délután 3-tól 6-ig minden hétköznap a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy most olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Bojka vagyok, és a spanoknak szeretnék kérni meg a tesóknak egy jó kis zenét, ha lehet, akkor Balogh Trió Jocit. Hát hogy ne lehetne Balogh Trió Jocit, kedves Bojka, akkor egy rézműves Márkóval karöltött duett fog szólni Balogh Trió Jocitól, a Prykhézsia. Sok szeretettel, addig pedig várom a további kívánságokat.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Drágon ezt mondta, ne dél lesz a rakávtumé. Rolád szoppa ungrok. Kadi zsili visávlasz morocignokál. O Giorgio!

Vegyétek elő a telefonotokat, társázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és ez természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húznám a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam igazából SMS formájában, így szól. Sziasztok, a bányászoknak szeretnék küldeni egy dalt Kiskun Majsára, az Albinak, Attilának és a Martinnak testvértől. Köszi! Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni, méghozzá egy jó kis testvér, oda kell figyelni, szerintem így tudom a legjobban felhozni a figyelmet arra, hogy valóban oda kell figyelni a gácsikra, úgyhogy nagyon sok szeretettel Kiskun Majsára, a bányász királyoknak, tehát Albinak, Attilának és Martinnak fog szólni a melódia.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. A megválasztott államfő beszédében hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, egyszer van szükség igazságtételre és méltányosságra. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19

0: 9-én kezdheti meg tevékenységét. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő- és kopórréteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Grave Lines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Grave Lines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában a határútnál, valamint a Baros utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, illetve az Ichi Jenő utcában a Jókai utcánál a Terészkörút felé lehet csak haladni, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést az Erdőalja úton, a Farkas-Torki köznél, illetve szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között, illetve a Katona József utcát lezárták a Váci út és a Kressz-Géza utca között. Le van zárva továbbá a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári útnál, valamint az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, meg azért egy kicsit vagányabban, és amíg elmondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a rendkívüli közlekedési infókat SMS formájában a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán napos időre számíthatunk országszerte, viszonylag felhőmentes égbolttal, és így csapadék sem nagyon várható. A légmozgás mérsékelt marad, viszont sajnos északi, északkeleti irányú lesz a szél, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mai időjárást. Minden esetre a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy napos és viszonylag hőségmentes időre számíthatunk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét szeretnétek kérni, illetve hát természetesen azt is jó lenne tudni, hogy milyen alkalomból küldenétek, hiszen egy zenét nagyon sok szeretettel lehet küldeni, tehát hogyha van Ying, akkor van Young is, lehet nagyon sok utálattal is küldeni dalt, tehát én már rengeteg olyan SMS-t olvastam be, hogy összeveszett a kedves pár, és hát itt a Rádió Dicken keresztül vezették le egymáson a feszültséget, az egyik hívásba, a másik SMS-be, nyilván ez az a jelenség, hogy valaki mondjuk a Kemálón nőtt fel mondjuk téli korában, és ez az erőszakos dráma, hogy történjen valami erőszakkal, veszekednek a cigányok, de hát mi ilyenek vagyunk, megéljük az érzelmeket. Most viszont olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól. Szia, zenét szeretnék kérni a testvéremnek, Fekinek, a Kristófnak, a zene címe Máriótól egy jó zene, a Kaszinó. Köszi vérem, ha beraknád, de Kemál voltam, csók mindenkinek Pestről. Köszönjük Csabi, áldja meg a jóisten titeket. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Kunu Máriótól a Kaszinó.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: szakszi, gyere!
1: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét szeretnétek kérni vagy küldeni, és hát természetesen, hogy milyen alkalomból, hiszen szerintem egy kívánság így tökéletes. Várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy most következzen Inci és SMS-e, rövid, de lényegre törő. Inci küldi szerelmének Soltra kis kígyónak, Merci B-től Te vagy, aki kell. Hát akkor Te vagy, aki kell, kis kígyónak fog szólni Soltra Inci kérésére, tehát élete szerelmének nagyon sok szeretettel elindítom Merci B-t.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton, amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

0: közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában a határútnál, valamint a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva haladhat egy sávban, illetve az Ichi Jenő utcában a Jókai utcánál a Telészkör út felé lehet csak haladni, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést az Erdőalja úton, a Farkas-Torki köznél, illetve szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között, illetve a Katona József utcát lezárták a Váci út és a Kressz-Géza utca között. Le van zárva továbbá a külső sáv az október 23-a utcában a Fehérvári útnál, valamint az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, meg azért egy kicsit vagányabban, és amíg elmondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a rendkívüli közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán napos időre számíthatunk országszerte, viszonylag felhőmentes égbolttal, és így csapadék sem nagyon várható. A légmozgás mérsékelt marad, viszont sajnos északi-északkeleti irányú lesz a szél, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mai időjárást. Minden esetre a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy napos és viszonylag hőségmentes időre számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Kánikula idején mindent elkövetünk, hogy lehűtsük az otthonunkat, de mi van akkor, ha a megoldás nem a zajos ventilátorokba, vagy a légkondicionálókba rejlik? Hát a cikk írója szerintem igazából teljesen úgy jön le, mintha utálná a klímákat, tehát így megfogalmazni, hogy egy zajos légkondicionáló az szerintem kicsit túlzás. Viszont Japánban évszázadok óta egy egészen különleges, már-már varázslatosnak mondott eszközzel veszik fel a harcot, a rekkenő hőség ellen, ez pedig nem más, mint egy szélcsengő. Sokan úgy gondolják, hogy a furin, vagyis a japán szélcsengő csupán egy kedves távol-keleti dísztárgy, amelyet eresz alá akasztanak esztétikai okokból, ám a japán kultúrában ez az eszköz a nyári túlélés egyik alapvető pszichológiai trükkje. Míg nálunk a modern technika zúgása jelzi a kánikula elleni küzdelmet, Japánban a hűsítő hangok segítségével teszik elviselhetőbbé az életet. A japán nyarak rendkívül párásak és forróak. A furin, amelynek neve szó szerint a szélcsengőt jelenti japánul, nem csak egy eresz alatti dekoráció. A japánok számára a furin csilingelése az üdítő szellő ígéretét hordozza, amikor a lágy nyári szél megmozgatja a hanag nyelvét, a kristálytiszta magas csengés az agyban azonnal patak csopogás és árnyék, valamint hűs szellő képzetét idézi fel. Tehát lényegében van egy ilyen kis cucli, amit felakasztasz, hogyha egy kicsit fúj a szél, akkor az csilingel, és akkor így beplacebózott, hogy hát, nagyon fúj a szél, hiába van 38 fok, de fúj a szél. Ugyanaz lesz igazából a japánoknak, szeretném üzenni innen, hogyha fúj a szél, hanem igazából a hőmérséklet ugyanannyi lesz, csak a 38 fokos levegőt fújja ránk a szél, de igazából ez egy ilyen pszichológiai hűtés elv. Igazából az agyunk hűvös, természetes hangokat társít a környezethez, és így a testünk is kevésbé érzi a hőség okozta stresszt. Tehát, hogy ez kicsit furcsa, már ott már évszázadok óta használják ezt, de szerintem, hogyha egy klímát bekapcsolunk, az sokkal hatásosabban meleg ellen, viszont a furin története messze túlmutat a puszta hűsülésen. Elődjei az ősi kínai borzharangok, még a buddhista templomok ereszén lógva védelmezték a gonosz szellemek és járványok ellen az embereket. A Heian korban 794 és 1185 között a japánok átvették ezt a szokást, és a templomok sarkaira helyezett harangokkal próbálták távol tartani a démoni erőket. Az Edo korban 1603 és 1868 között a holland üvegkészítési technikák megjelenésével a furin kinézete is megváltozott. A korábbi drága bronzharangok helyét átvették a könnyed, kézzel fújt üvegváltozatok. Ekkor alakult ki az a szokás, hogy a harang nyelvét egy papírcsíkkal, úgynevezett tanzakúval kötik össze. Ez nem csak esztétikai célokat szolgált, hanem a papír is a legkisebb mozgást is felfogja, így a harang még akkor is csiringel, amikor mi már nem érezzük azt a bizonyos kis szellőt, ahogy a cseresznye virágzás a tavasz, a szélcsengő a forró nyarat szimbolizálja Japánban.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis aki nem tudná, bár nem hiszem, hogy van ilyen ember még, de elmondom, aki nem tudná, ő neki muszáj tudja, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem. Még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy piros, betűs ünnepnap akár. Tehát mondjuk azért, mert az augusztus 20-át, vagy mondjuk az október 23-át a naptárba piros betűvel írták, attól függetlenül rám számíthattok. Én nem a helyi kisbolt vagyok, meg a szupermarket. Én mindig itt vagyok, nektek, veletek, értetek, úgyhogy most következzen Krisztián és SMS-e. Nem olyan régen kaptam egyet, így szól. Szia, szeretnék egy zenét kérni a Tasi Jóska brigádjának. Krisztián vagyok. Hát akkor Krisztián kérésére kivétel nélkül az összes személynek fog szólni Tasi Jóska brigádjába. Konkrét dalt nem írt, úgyhogy én ezt úgy érzékelem, hogy rám bízta a Krisztián a dal választást. El is indítom Nótár Méritől az Érezzük az ütemet.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Vagy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlos a szám.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először,

0: hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigány zene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigány zenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelmének fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink.
4: Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dik.

0: Milyen vója száz?
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabin a mikrofon mögött, úgyhogy kezdődjön a kedvenc kívánság műsorotok 6 órától este 8-ig. Nagy csumi!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Megyünk tovább a jókedvelés a hangulattal, és ne felejtjétek, hogy este 6 órától 8 óráig tart csupán ez a mai műsor is, mint ahogyan már régóta megszokhattátok. De ígérem nektek, hogy itt vagyok minden hétköznap, szóval én várok rátok, és szerintem a rokonok is. Úgyhogy írjatok kommentet, de előtte TikTokon kövessetek be, hiszen akkor látjátok, hogy itt vagyok élőben.

Rádiódi. Balogh Mónika szeretné a következő dalt küldeni a nővérének, Erikának. Jó egészséget kíván neki, sok boldogságot, és mindig számíthat rá, hiszen nagyon jó testvérek. Öröm ezt hallani, hajszoljon hát a következő dal.

0: Rádiódik. Rádiódik.
1: Megyünk tovább a jó zenékkel. Mondjátok meg, hogy ki legyen a következő előadó, akit kiválasztotok. Lakatos Szilvi szeretné a párjának küldeni a következő dalt. A páromnak szeretném küldeni a zenét. És tudja meg a világ, hogy csak is téged szeretlek. Lakatos Szilvi, nagyon romantikus vagy, és remélem, hogy a kedves párod is hallgatja ezt a dalt, amit most küldünk neki. Legyen akkor Olá Gergőtől a Hűséggel szeretlek téged.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A Népszava információ szerint nyomozók jelentek meg kedden az országos mentőszolgálat két budapesti telephelyén, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A lapnak az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda kedden hatósági intézkedést hajtott végre. Az OMS-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött. A nyilvános adatok szerint a mentőautó beszerzésekben 2013 és 2021 között több alkalommal gyakorlatilag nem alakult ki árverseny, vagy egyetlen vállalkozás pályázott, vagy a később egymással versengő cégek közösen adtak be ajánlatot. Bűncselekmény gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz az állami számvevőszék, miután lezárta a Szentendrei Dunakanyar Sportegyesület ellenőrzését, vette észre a Népszava. A vizsgálat megállapította, hogy a klub nem csak szabálytalanul költött el több mint 9 millió forintnyi TAO támogatást, de a hiányt egy megtévesztő tranzakcióval próbálta leplezni a Magyar Labdarúgó Szövetség előtt. Az ÁSZ ellenőrei a pénzügyi műveleten túlmenően könyvelési és nyilvántartási hiányosságokat is feltártak a Szentendrei klubnál. A jogszabályi kötelezettség ellenére sem a TAO pénzekről, sem a szakszövetségtől kapott további 20 millió forintos támogatásról nem vezettek elkülönített nyilvántartást. Románia felmentést kért az Európai Bizottságtól, hogy az energiaválság miatt tovább működtethesse szénerőműveit. A kormány szerint a Duna alacsony vízállása miatt le kell állítani a Csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját, amely az ország energiaigényének 10%-át fedezi. Románia ezért azt is vizsgálja, mennyi áramot tudna importálni a környező országokból. A Hormuzi szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, jelentette be az amerikai elnök. Donald

0: Trump újságírók előtt kijelentette azt is, az Egyesült Államok 100%-ban ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, de a helyzet összetett. Közben rakétatámadást ért egy jemeni kereskedelmi teherhajót a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandab tengerszorosban található Perim-sziget közelében. Madárgyűrűző akciót szervez a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja Cinkotán a Naplástónál. Augusztus 12 és 26 között az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a madarakat. Úgynevezett függönyhálók segítségével fogják be a madarakat, majd egy kis zsákban viszik a gyűrűző állomásra, és ornitológiai gyűrűvel látják el azokat. Mindeközben a lakosok érdeklődők megtekinthetik a madarakat, készíthetnek fotókat, sőt kérdéseket is tehetnek fel. Sokféle jelölés létezik, a legrégebbi a madár lábára helyezett fémgyűrű, ami személyigazolványként működik. Ha a madarat később bárhol visszafogják, akkor információt lehet róla gyűjteni, ilyen például a madárvonulás.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Osos Józsefné szeretne dallal kedveskedni, miközben férjének Józsinak, és küldené, hogy 25 éve együtt vannak jobban rosszban, most volt a boldog házassági évfordulójuk. Hát akkor legyen még több ilyen, legalább 3x25 év. Azt kívánom erővel, egészségben és boldogságban. Remélem, hogy egy nagyon szép, boldog életet tudtatok eddig is élni, és hogy ezután is így lesz.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Di.
1: Balogh Mónika küldi a következő dalt, méghozzá Máriótól, sok-sok szeretettel, erőt, egészséget és boldogságot kíván neki. Hát akkor maradjatok itt velem, hadd szóljon a dal.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Lecik a Melanie nevű felhasználó azt írja, de gyönyörű vagy Szabina, mint egy Barbie baba, de aranyos vagy, köszönöm szépen a következő adat, engedd meg, hogy neked is fel tudjam ajánlani, és köszönöm, hogy velem tartasz.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódi, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Teltház és valódi találkozások. Otthon teremtett a Roma udvar a művészetek völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is teltházzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált Vigánt Petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a Roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először Roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a három faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdtem mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a három falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a Roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2 is volt teltházunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beck Zolinak az előadása a roma képzőművészetről. Volt olyan programunk, amin több mint 200 ember volt, és volt olyan napunk, amikor 300 fölött volt a látogatószám. Számolt be tapasztalatairól Mandarin, aki az év udvargazdája elismerést is megszerezte, de azt mondta, hogy ezt nem egyedül érte el. Ez nem rólam szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy milyen szuper szakemberek, cigány szakemberek érkeztek hozzánk. Utána mindenkinek megköszöntem, hogy emelték az udvar fényét, mondta. Cigánydiszkó, vagyis roma sajtóközpont. Mandarin erősen kiemelte, hogy a roma udvar célja nem csak a szórakoztatás, hanem az edukálás is. Elmondása szerint a magyarországi romák között

0: rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása a dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni. Művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: Üdvözlöm a rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 12-e szerda van, és 20 óra múlt. A következő órában magyar-roma jazzt hallhatnak itt az FM 100.3 rádiódikben. A Váradi Roma Café Rózsa Rózsa című felvételével indítunk, majd érkezik Berki Artúr egy blúzzal, aztán a Botos Family-től hallgatjuk meg a Mediterrán Sundance című felvételt. Nagyon kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyarom a Jazz órájában Bujka Jánossal, Ürömös Sándorral, Molnár Lacival megyünk tovább, és a Hoppá Diridé, Hoppá Diridá című felvétele, majd érkezik Alajner András, Bangó Margit egy bomba remixel, és ezt a blokkot a Szakcsilakatos trió zárja a Red Karavánnal. Maradjanak velem!

0: Rádiódik. Hallod?
1: A szakcsillagatos trió szólt itt az FM 100.3 Rádiódik Magyaruma jazz órájában. Kökény Annát hallják, Nyári Kálmánnal és a Finucci Brosszal megyünk tovább, a felvétel címe pedig Ki tudja, majd érkezik Halper László és a New Song, és ezt az órát egy Amadeusnak szóló rumba zárja János Káéktól, de érdemes vele maradni 21 órától is, hiszen itt az FM 100.3 Rádiódikben kezdődik a magyar roma folkóra, a hazai autentikus cigány muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. Maradjanak velem!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt, azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Romlott az elhelyezkedési esélyek megítélése egy biztosító által végzett felmérés szerint. A februárban mért 18%-ról, a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okoznak gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció. Megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dik magyar-roma folkórájában.

augusztus 12-e szerda van még mindig, és 21 óra múlt. A dromárával megyünk tovább, majd érkezik az etnorom, a kovács és a cigány karaván. Húzz rá cigány felvételek követi őket, és ezt a blokkot zárja. A párnográszt mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: 100.3 Rádiódi.
1: A Párnográszt már nem szédülök című felvételét hallották itt az FM 100.3 Rádiódi Magyaroma Folk órájában. Én pedig Kökény Anna vagyok. A Ternipével megyünk tovább, majd érkezik az Etnorom. Balogh József, Szécsi Magda és a Szól a gitár, jaj de jó című felvétel, illetve ezt a blokkot Patai Gypsy Band 2021-es felvétele, a Hajnalcsillag zárja. Mindenkinek remek szórakozást kívánok a felvétel.

0: Mindenvója szász.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik. Magyar-roma folk órájában nem öregszik meg az ember, állítja az etnorom. Aztán érkezik az Amaro Duho, majd Kökény Attila és a Pátria zenekar. Tesz nekünk egy vallomást, és ezt a blokkot zárja az Andodrom és a Caipirello Del című felvétel. Maradjanak velem!

0: zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick magyar-roma folk órájában, és még néhány felvétel belefér ebbe az órába. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a két órában velem tartottak, és ne felejtsék itt a Rádió Dickben minden szerdán 20 órától magyar-roma jazz, illetve 21 órától magyar-roma folk zenét hallhatnak. 22 órakor átadom a mikrofont Dr. Suki András kollégámnak, aki a Roma Szalomban érdekes, izgalmas témákkal, beszélgetésekkel várja a hallgatókat. No, lássuk, mi érkezik még ebben az órában. Lakatos Mónika és a Romengo egy rumbaszóval érkezik, aztán az Olá Gypsy Beat, és ezt az órát zárja Balogh Kálmán és a Romano Coccolo. Mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánok, aki viszont úgy döntött, hogy nem hagyja álomra a fejét, az maradjon a Rádió Dickkel.

0: napjainkig. Romafort a 100.3 rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni. És hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigányzene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigányzenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelmének fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Fogod? Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
2: Mai vendégem Szomora Zsolt Prímás, az Üllői Roma Önkormányzat elnöke, a Farkas Gyula Tradíció Egyesület elnöke, valamint a 100 tagú cigányzenekar hegedőse. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy elvállaltad a beszélgetést.
3: Köszönöm, hogy én is mindenkit köszönöm a lehetőséget.
2: Az apropó, amiből beszélgetünk a mai nap folyamán, az, hogy augusztus 18-án lenne Farkas Gyula 105 éves. Ugyebár Farkas Gyula a rajkók atya, így szoktuk őt nevezni, és ennek kapcsán szervezel egy megemlékezést a Fiumei úti temetőben.
3: Igen, hát nagypapám Farkas Gyula 1921-ben született, augusztus 18-án, és hát ennek az emléknek, ennek az évfordulónak szeretnék emléket állítani. Most lenne 105 éves, és azt gondolom, hogy hát az ő neve és tudása megérdemli azt a megemlékezést, amit eddig már sokszor létrehoztunk az ő emlékének, és most a Fiumei úti művésztemetőben lesz a sírjánál a megemlékezés. Eddig ott még nem szerveztünk, volt már többször a muzsikus cigányok parkjában, ugye, ahol szobra van, többi muzsikus barátaival egységben, és volt már neki ugye a megemlékezés a József körút 46 szám alatt az emléktáblájánál is, de itt a temetőben még nem volt, úgyhogy várunk ide szeretettel mindenkit augusztus 18-án kedden 14:30-ra, ahol lesz egy kis koszorúzás, gyertyagyújtás, és hát a tanítványai, kollégái, ismerősei, akiket ő tanított, akik az ő keze alatt nőttek föl, azokat várjuk szeretettel hangszerrel.
2: Tanítványok, itt nem csak néhány növendékről van szó, hanem több ezer kiváló cigányzenészről. Tulajdonképpen ő generációkat nevelt ki, hiszen valójában, amikor megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben, onnantól kezdve ő folyamatosan tanította a Rajkó zenekart, és folyamatosan adta nekik át a tudást a zenekari órákon, egészen 1990-ig a haláláig. Aki nála tanulhatott, akár a Rajkó zenekarban, akár más úton módon, az nagyon-nagyon szerencsés, hiszen tényleg csak a legjobbak részesülhettek abban a képzésben, amiben ő részesítette ezeket a gyerekeket. Akkoriban hetekig tartott egy felvételi, aki be akart kerülni a Rajkóba.
3: Hát igen, rengeteg jelentkező volt, rengetegen szerettek volna rajkósok lenni, de hát ebből egy nagyon nagy szűrés volt, egy nagyon nagy követelmény és elvárás volt ott a Rajkó zenekarban, hát a többek között ő volt az egyik, aki eldöntötte ugye, hogy ki az, aki megfelel ebbe az iskolába. De hát én azt gondolom, hogy sok gyerek volt, úgyhogy ugye még nagyon kezdő, vagy nagyon előjárta a zenei tudásának, de ő azt látta, már ő azt meg tudta állapítani bőle, hogy mire és melyik hangszere hogyan alkalmas, mit tud belőle kihozni, vagy éppen ismerte az apukáját, a családját, és tudta, hogy az egész család tehetséges, vagy éppen milyen rejtett tehetség rejlik abban a gyerekben, úgyhogy ő ezt nagyon jól tudta és látta a gyerekekben, úgyhogy ezt tudta kamatoztatni is.
2: Ez egy különleges képesség egyébként, tehát amikor ránéz egy pedagógus egy gyerekre és látja rajta, hogy ő most nem alkalmas arra, hogy ő prímás legyen, hanem őt inkább átirányítjuk cimbalomra, vagy nagybőgőre, vagy ki tudja milyen hangszere, és legtöbbször ebbe bele is talált kiválóan.
3: Igen.
2: Hiszen mindenki elmondta eddig, hogy ő neki valóban volt ez a fajta különleges megérzése. Ez a hatodik érzék.
3: Igen, igen. Hát volt neki tényleg egy borzalmas nagy érzéke, egy rálátása erre, hogy például volt olyan neveket lehetne sorolni, számos nevet, akik tényleg híres muzsikusok lettek, kiváló muzsikusok lettek, de nem úgy kerültek be a Rajkóba, tegyük föl, hogy ő prímásnak készült, vagy éppen hegedűs volt, és fantasztikusan játszott azon a hangszeren, amin ő felvételizett, és mégis áttette másik hangszerre, és még nagyobb sikert tudott elérni, úgyhogy ez neki ez szerintem egy isteni adottság volt ez, mert ezt, igen, erre az ember azt gondolnám, hogy valaki játszik csellón, fantasztikusan, nagyon ügyes, nagyon tehetséges kisgyerek létére, és hát az emberek eszébe nem jutna, hogy áttegyen másik hangszerre. Hát miért? Hát abban jó, amit csinál. Ügyes, tehetséges, sőt, nagyon is. És ő áttette, tegyük föl hegedűre. És abban még jobb volt.
2: Ja.
3: Úgyhogy ez egy külön adottság, én azt gondolom.

0: két évtizede tanítok ugyanolyan piciket, mint ahogy Farkas Gyula is tanította a kis roma gyerekeket a Rajkóban, és meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon nehéz megmondani akár egy zeneiskolai felvételin, hogy ki az, aki alkalmas rá, ki az, aki megfelelő lesz arra, hogy valami különlegeset produkáljon. Tehát ez idő kell, míg az ember megismeri a növendéket, főleg, hogyha még esetleg nem tud játszani egy hangszeren egyáltalán, akkor meg aztán tényleg időt kell adni egy gyereknek, hogy kibontakozhasson, megismerje a hangszert, megpróbálja megszeretni még jobban. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés az, hogy kinek mi az a hangszer, ami valójában az ő sajátja. Farkas Gyula erre kiválóan ráérzett, úgyhogy tényleg én is azért beszélek így róla, hogy egy különleges érzék, mert erre nagyon-nagyon-nagyon kevesen képesek. Nekem ez a tapasztalatom az elmúlt 20 év alatt. Beszéljünk még egy picit róla olyan tekintetben, hogy valójában, amikor ide jönnek hozzám az interjú alanyok, cigányzenészek, akkor nagyon sokuk közülük természetesen a Rajkóban tanult, és meg kell, hogy mondjam, mindenki az egekig magasztalja Farkas Gyulát, pedig nagyon szigorú ember volt. De nyilván más biztos, szemszögből ismered, de hogy emlékszel rá?
1: Hát mindenképpen úgy, ugye, hát én... Mint ugye a nagypapám, hát én a lakáson ugye láttam rengeteget, úgy, hogy jöttek hozzá a tanítványok, magántanítványokként. És hát ő hazajött a Rajkóból délután, megebédelt, és már ment is, be is jöttek a tanítványok, és késő estig tanította őket legkülönbözőbb hangszerekre. De hát az ember ezt úgy látta gyerekként, ugye én 12 éves voltam, amikor elment, hogy attól függetlenül, hogy otthon tanított, ő ugyanolyan elvárásokkal és ugyanolyan szigorral tanította őket a legkülönbözőbb hangszerekre, mint a Rajkóban, nem csak az iskolában követelt meg tőlük rendet és iskolai viszonyok közt tanított szigorúan, hanem otthon is. És hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adottság volt neki, hogy ő, meg hát lehetőség is, hogy ő ezt mint iskolába is ki tudta bontakoztatni, ezt a tudás, ezt a fajta pedagógiát át tudta adni a gyerekeknek, tudott iskola szinten tudást, tanítást adni, de közben otthon is tudta őket tanítani, és ott nem, már nem csak a Rajkónak az iskolai falain belül azt a fajta zenei elvárás, zenei igényeket, zenei műveket, hanem otthon, tegyük fel, aki már előre haladottabb volt, és tegyük fel, akarta a cigányzenét vagy repertoárt tanulni, az ugyanúgy ment hozzá, és tanult azokat a dolgokat, amire itthon is a nagyvilágban szükség volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny és lehetőség volt őnek is, meg hát a gyerekeknek is, akik tanultak tőle.
0: Én azt gondolom, hogy a tanítási módszere az ebben a műfajban nem egy különleges dolog, de azért mégis nála látjuk azt, hogy iskolai keretek között ő alkalmazta a kézről való tanítást olyan mértékben, hogy hihetetlen mennyiségben jöttek ki a kezelhold diákok.
1: Igen.
0: Tehát ő úgy tanította a gyerekeket, alapvetően nyilván tanított másként is, csak ez volt az egyik módszere, hogy gyere csak ide, gyerekem, megmutatom neked. És akkor elhegedülte, vagy elcimbalmozta, vagy elbőgőzte, vagy...
1: Pontos.
0: Tehát, hogy megmutatta a gyereknek, hogy akkor hogy kell eljátszani, és a gyerek pedig fülelt, kagylózott, mondjuk így.
1: Látta.
0: És leutánozta, visszautánozta. De hát ez teljesen természetes ebben a műfajban, hogy nem kotta alapján tanulnak a gyerekek, hiszen ezek, még ha le is vannak írva kottában ezek a remek művek, annak ellenére a stílust, az egésznek a hangulatát, a lényegét a zenének, azt nem tudjuk kiolvasni a kottából. Én, mint klasszikus zenész, nem feltétlenül úgy fogom olvasni azt a kottát, ahol le van írva Farkas Gyula szerzeménye, mint akár te. Hiszen te azért jobban ismered ennek a műfajnak a sajátosságait, az előadói praktikáit, és teljesen másként adnánk elő ugyanezt a dolgot. Tehát szükséges ahhoz a kézről való tanítás, hogy át tudja adni a növendékeknek a tudást. Igen, de hogy tapasztaltad ezt a kézről való tanítást? Te mit láttál ebből?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó módszer, egy nagyon inkább gyorsabban haladó tanítási módszer. A másik meg az, hogy én azt gondolom, vagyis hát azt láttam, hogy ő tanított otthon, meg hát a Rajkóban, meg hát a gyerekeknek is a tapasztalat ezt adta vissza, hogy könnyebben, gyorsabban tanultak tőle. És az igazság, hogy a klasszikus zenében én azt gondolom, hogy azért is nehéz a klasszikus zene, mert kötött. a szabályok, a gotta, a leírása, a tempó, bármilyen jelzés, azt úgy kell elsőtől, és ezt mindössze kell olvasni. Akkor valaki kézről tanul, akkor sokkal könnyebb maga az új rendet, az ütést, hol ütöm meg, hol húzom meg, milyen vonóval, kápánál, középen játszom, milyen vonásnemmel. Ezek egyszerre láthatóak, hallhatóak, és tegyük föl, lehet, hogy kevesebb van, de 2 másodperc alatt megvan egy taktus.
0: Ez így van. Na de várjunk csak egy picit. Tehát én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy azt hiszem, hogy nincs még egy olyan tanár a közelben, aki kézről tanít klasszikus zenét, mint én. Hiszen én a zongorát nem mindenkinek, de egyes növendékeimnek kézről tanítom meg. Hiszen, hogyha van például egy nehéz darab, akár egy Bach zongora verseny, vagy egy Rachmaninov prelüd, amiben rettenetes mennyiségű hang van, akkor ezt a kottát nem fogja tudni leolvasni egy 10 éves gyerek, vagy egy 9 éves. De ha én ezt megmutatom neki szépen lassan, ütemről ütemre, ahogy ezt a Gyula bácsi csinálta a növendékeivel, akkor viszont hihetetlen eredményeket lehet elérni, és nem csak az a lényeg, hogy gyorsan megtanulják ezek a növendékek, ezeket a zeneműveket, hanem nagyon erősen benne marad a memóriájukban, akár évekre, évtizedekre, hiszen a rajkosok pont erről számoltak be, hogy még mindig emlékeznek arra, amit a Gyula bácsi tanított nekik. És visszatérve a klasszikus zeneoktatásban való alkalmazásáról, ez bizonyított tény, hogy ez működik, és nekem ezek a növendékeim, akiket így tanítok a Farkas Gyula bácsinak a módszerével, azok számos nemzetközi zongoraversenyen érnek el kiváló eredményeket. Tehát működik a módszer, nem csak klasszikus zenénél, de ő ezt iskolai keretek között alkalmazta, és lényegében ez az ő újdonsága, ez az ő kiválósága, amit felismert, hogy ezt lehet így is csinálni a Rajkó zenekar keretén belül.
1: Igen, azt gondolom, hogy azért régen ő előtte is voltak, akik ugyanígy tanítottak kézről, mert hát az étteremben, a kávéházakban,
0: így van,
1: a legnagyobb muzsikusok bármilyen hangszeren ugyanígy nem kottából tanították a gyerekeiket, a tanulókat, ugye, akik egy kávéházban fölcseperedtek, vagy éppen a legnagyobb primások mellett zenekarokban voltak tanulók, hanem ugyanígy kézről tanultak, látták, hallották, amit csinált a zenész. De én azt gondolom, hogy ezt iskolai keretek közt ezt ő csinálta ennek a módszernek talán a kifejlesztését, hogy mégis iskolai keretek közt tanulunk, de közben a módszer az meg kávéházi cigányzenész.
0: Ősi módszer.
1: Pontosan, tehát a régi.
0: Így van.
1: De én azt gondolom,
0: tradíció,
1: hogy ez
0: annyira... Apáról fiúra. Pontosan. Igaz? Tehát ez így működött.
1: De én azt gondolom, hogy ez egy annyira jó módszer, annyira sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb, sokkal átélhetőbb, megélhetőbb, sokkal jobban a gyerek, azt a zenész az sokkal hamarabb tudja magáénak tenni azokat a hangokat, azt a ritmust, azt a zenei felfogást, előadást. Nem kell hozzá ott egy kottába, annyi mindent lehet jelezni, megírni, beletenni, eljátszani, de ezt mind meg kell külön tanulni, egy vonásnemet, egy hangsúlyt, egy dinamikát, egy előadásmódot, stílust, és ez bele van írva egy taktusba, de ezeket nem lehet csak azért, mert el tudom olvasni a kottát, én azt gondolom, eljátszani rögtön. Viszont ha valaki megmutatja kézről, akkor ez működhet rögtön.
0: Igen, igen.
1: Persze kell hozzá gyakorlás, és ugyanúgy foglalkozni kell vele, de a klasszikus zenében ezek a fajta dolgok sokkal nehezebbek, és azokat a dolgokat külön mind meg kell tanulni, legyen az egy vonás, egy vibra, egy stílus, ezekkel mind foglalkozni kell. És hát talán ettől ő ezt tudta szerintem, hogy maga a klasszikus zenét hogyan lehet a cigányzenébe, a kávéházi cigányzenének a stílusát úgy megtanítani, hogy az ne legyen túl megterhelő, és közben az a fajta tudás, az a fajta minőség mégis elérhető, és kijön a zenén keresztül.

0: Másik nagy, hogy úgy mondjam, specializációja a Gyula bácsinak az volt, hogy ő kiválóan tudta átültetni a nagy klasszikus darabokat, akár egy Liszt második rapszódiát, egy Kodály galántai táncokat, és akkor még sorolhatnám a Rajkó zenekarra kimondottan. Tehát ő kiválóan hangszerelt, és tudta, hogy a cimbalmon hogyan kell, és hol kell megütni azt a hangot, hogy az jól szóljon, és hogy az úgy szóljon, mint ahogy majdnem, de sőt, még jobban szóljon, mint egy szimfonikus zenekarnál.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt azért ő is otthonról az apukájától hozta, sőt, még a nagyapjától is, mert az ő apukája is zeneszerző karmester volt, ő is zenekarokat tanított be. Megvan ugye nekem ez a kis könyve, ami az Országos Cigányzenészek Szövetségének a tagsági igazolványa. És hát a benne van ugye, hogy 1936, ha jól emlékszem, a tagsági igazolványnak az éve. És hát ott van, úgy van bejelölve ő, a nagypapámnak az apukája, időse Farkas Gyula, hogy karmester. Nem a hangszere van, de amúgy hegedűs volt, és hát őnek is az apukája, mert pedig Győrbe tanított katonazenekart, úgyhogy ezt látta, hozta magával ezt a fajta tudást. Én azt gondolom, hogy maga azok az értékek is már, amiket ő otthon látott, hallott, azok mind a klasszikus zenére alapultak. Például az ő apukája, hogy 1897-ben Wagnert hangszerelt cigányzenekarra. Ebbe az ember egy picit belegondol, csak akkor, tehát a kezébe fogja, nekem hál' Istennek megvan a kézirata, egy Wagner Tannhäuser nyitányból, és én azt gondolom, hogy ami egy ilyen műhöz hozzá tudni nyúlni, már az egy borzalmas nagy klasszikus zenei tudást igényel. Szóval én azt gondolom, hogy ezt mind a klasszikus zenéből merítette, ezt a fajta tudást, ezt a fajta értéket.
0: Azért így a múlt század elején például nem voltak annyira ritkák azok a cigány karmesterek, mondjuk így, akik betanították ezeket a bizonyos híres cigány zenekarokat bizonyos klasszikus zeneművekre. Hiszen mondjuk, hogyha egy zenekar nem minden tagja tudott kottát olvasni, akkor ott mondjuk igényelték azt, hogy akkor betanítsák nekik ezeket a darabokat. De ha még tudtak, akkor is odajött valaki, mondjuk egy karmester, mondjuk így, aki betanította őket, igen, és mutatta nekik, hogy akkor ezt játsszák, így játsszák, úgy játsszák, hiszen megvan a műfajnak a sajátossága, amit nem feltétlenül úgy ismert, mint egy klasszikus zenész. Hiszen ők szórakoztató zenészként, mondjuk így mai szóhasználattal, ők azért játszottak mindent. Nótákat, csárdásokat, palotást, és még sorolhatnánk is akkor például többek között, hogyha kértek tőlük olyat, hogy hát akkor valami Wagner tudnátok nekünk játszani, akkor ők Wagnert játszottak. És az volt a szenzáció ezekben a zenekarokban, hogy órákon keresztül játszottak folyamatosan, megállás nélkül, és pörögtek a fejükben a zeneművek, és mindez kotta nélkül, és hát ennek nem véletlenül lett világszenzációja, tehát a világon egyedülálló volt ez, amit a magyar cigányzenészek tudtak.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nagyon régre, mélyre vissza kell nézni, nyúlni, és belelátni, hogy ez hogyan működött, hogyan alakult ez ki nálunk, mert ugye egy spanyol cigányoknál, francia cigányoknál, szintó cigányoknál ezek a stílusok, amiket ők saját zenei stílusukat előadnak, képviselnek, abban ez nem jelenik meg. Ezt egyedül csak a magyar cigányok csinálták egészen, még a Nagy-Magyarország idején is, és én azt gondolom, hogy ez az örökség mai napig megvan, de ha visszamegy az ember, az egyik kedvenc, nagy kedvenc primásom, ugye idősebb Magyar Imre, hát ők is olyan szinten játszottak cigányzenét, hogy az a legmagasabb kvalitású zenészeket igényelte, és tényleg olyan szinten adták elő, hogy fantasztikus mai napig öröm őket hallgatni, de közben mindennek, amit játszanak a cigányzenében, nótásba, csárdásba, előadnak egy verbunkost, abban is a klasszikus zene az alap. Maga a minőségi igényesség az a klasszikus zene. Az volt az irányadó, én azt gondolom, és ahhoz tették hozzá a cigányzenei stílust, azt a fajta előadásmódot. Persze, hát ezekhez jöttek a hangszerek, ugye, de maga a hangszerelés, maga az elosztás, az már akkor is a klasszikus zenéhez volt igazítva, és az volt egy nagyon nagy irányadó, én azt gondolom, a magyarországi kialakult a cigányzenében, a kávéházi cigányzenében.

0: Én ezekre a zenekarokra úgy tekintek, mint a legkiválóbb vonós négyesekre, vagy kamara zenekarokra.
1: Hát, hiszen, szóltad, igen.
0: Hiszen mondjuk, hogyha vegyünk egy kisebb zenekart, most ebben az esetben van egy prímás, terces, egy brácsás, egy cimbalmos, bőgős és egy klarnétos, igaz? Tehát ez mondjuk egy hattagú zenekar. Ott annyira tökéletesen együtt kell működnie minden egyes hangszernek, akár ha kíséretről van szó, akár ha szólót játszik a klarnét, vagy a cimbalom, és ez a fajta a témának az átadása, átvétele. Ennek úgy kell megszólalnia, mint egy tökéletesen megkomponált hány vonós négyesnél.
1: Pontosan.
0: Csak ez ott születik meg, abban a pillanatban.
1: Igen, hát azok a plusz érzékek, azok a plusz cigányosságok jönnek ki, én azt gondolom, attól lesz cigányzene. Mert mindenki le tudja játszani a vergunkost is, meg a noltát, meg a csárdást is, mert normálisan le van írva minden, maga a szólamok, de attól még nem lesz cigányzene. De ők annyira bele tudták ezt a fajta egyéniséget tenni, hogy attól lett cigányosság. Most valaki például, hogy a Magyar Imre hegedül, ugye az egy fantasztikus, legmagasabb szint talán a klasszikus zenében is, az a fajta vibratónus előadásmód, hangszerkezelés. Ez mind a klasszikus zenéből jön, de közben meg azért, mert ő tanult és kiváló hegedűs volt, megállta volna helyét szerintem bármelyik szimfonikus vagy nagy zenekarban is, abban az időben, de lehet, hogy még szólistaként is.
0: Hát sőt.
1: Én azt gondolom, hogy az ő zenekari tudások, például ide visszamenve a Magyar Imréhez, hogy az a fajta, eljátszanak egy csárdás, most kezdődik a tánc. Uh-huh. A szó szerint egy kamarazenekar adta elő. Szólamok, stímek, mikor, ki mit játszik, milyen betétek, szünet, meghatározóan stílusok, egyéniségek voltak ott, az egész zenekar erről szólt. Az most így nekünk csárdásnak tűnik, de én azt gondolom, így, ha az ember egy picit belehallgat minőségébe, akkor az egy kiváló kamarazene, csak cigányokat megkerül, cigányosan.
0: Na most ehhez kellett egy karmester többek között.
1: Pontosan.
0: Farkas Gyula ebben az esetben, igen, aki betanította a zenekarnak, igen, akár igen, a Rajkó zenekarnak pont az ő esetében. Sőt, ő mondott egy olyat egyébként az egyik interjújában, hogy ezek a gyerekek, ezek nem úgy születnek, hogy tudják ezeket, igen, a igen, stílusokat, meg ezeket
1: beléjük
0: a...
1: Beléjük kell nevelni.
0: Igen, beléjük kell nevelni ezt a cigányosságot, igaz? Pontosan. Ezt mondta, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen, igen. Hát ő erre tanította a gyerekeket, meg a hangszeren is azt kifejezni, mert hát most voltak kiváló szenzációs hegedűsök, vagy éppen bármilyen hangszeren, akik klasszikus zenét is tanultak az mellett, ugye, a Rajkóban, de lehettek volna klasszikus zenészek is, attól még a cigányosságot kellett, hogy belenevelje őket, vagy éppen ránevelje őket, megmutass, hogy az mitől verbunkos, mitől cigányos egy nóta, vagy egy énekes hogyan kísérek. De például a klasszikus művet, azt már egy picit klasszikusosabban, de közben meglegyen a cigányos, vagy magyaros jellege.
0: Na de mégis, ha egy Rajkó zenekar előad egy Brahms magyar táncot, vagy a száztagú cigány zenekar előad egy Brahms magyar táncot például, vagy egy Liszt rapszódiát, és akkor még sorolhatnám, tehát klasszikus műveket, amikben azért a forrás a cigány zenéből ered.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Dickben.
3: A mi hangunkon, rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dick.

0: Neked. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Vizsgálat zajlik a Pécsi Tudományegyetem filozófia doktori iskolájának működése és akkreditációja kapcsán, miután az intézmény egyik oktatója nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte fideszes és KDNP-s politikusok jutottak érdemtelenül tudományos fokozathoz. Az egyetem vezetése egy lezárult etikai vizsgálat nyomán októberben a doktori iskola megszüntetését javasolhatja a szenátusnak. Az érintett kar dékánja azonban valótlannak és jogsértőnek nevezi a vádakat. A Pécsi Tudományegyetem keddi közleményében jelezte, hogy pártatlanul és szakmailag megalapozottan kívánja tisztázni az ügyet. Az Alkotmánybíróság augusztus 13-án, azaz most csütörtökön tárgyalja a Fidesz-KDNP indítványát, amely az uniós forrásokhoz való hozzáférést biztosító reformcsomag egyik kulcstörvényének megsemmisítését kéri, mindössze bő 2 héttel a helyreállítási alap augusztus 31-i végső határideje előtt. Az ellenzéki képviselők a jogalkotási eljárás szabálytalanságára hivatkozva a teljes törvényt támadják, emellett külön kifogásolják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság kibővített jogköreit és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását. Augusztus végén távozik a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be a legfőbb ügyészi tisztségéről való lemondását az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek. A legfőbb ügyész egyben kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy a törvényben rögzített 6 hónap helyett a lemondási időt rövidebb időtartamban állapítsák meg. A parlament ennek most eleget tett, így már augusztus 25-én távozhat posztjáról. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az országos vérellátó szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján megtalálhatók. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne ne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik, rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dig FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 30-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Kati Horváth Lajos hegedűművész, zeneszerző, Magyarország érdemes és kiváló művésze, akivel beszélgetek az életéről, híres roma muzsikusokról és a művészetről. Tartsanak velünk a ma este is! 25 évig volt a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központnak az igazgatója. Mire emlékszik vissza legszívesebben ebből az időszakból?
5: Hát erre az időszakra, ami a számomra is a legemlékezetesebb, hát már az elején, mikor kineveztek ennek az intézményhálózatnak a főigazgatójává, hát gondolkodtam ugye azon, hogy természetesen a társművészeteket, a művészetet, de elsősorban a zenét szeretném bemutatni, és akkor

0: nagyon sok versenyt, fesztivált rendeztem. Tehát elsők között ugye az országos primás versenyt, amit rendeztem, azt követően ugye a jazz versenyeket rendeztem, különböző kategóriákban, zongorán, gitáron, szaxofonon, basszusgitáron, dobon, stb. Ez itt végigmentünk ugye ezeken a hangszereken, és ugye hát ami a legnevezetesebb, akik már nincsenek sajnos közöttünk, Miskolci Balogh Jancsi bácsi, Kovács Apollónia, Madarász Katalinnak. Tehát olyan felvételeket csináltunk, hogy végül is hát ezek olyan maradandóak hangfelvétellel, fotóval, ugye örökítettük meg filmmel, kamerákkal ezeket az eseményeket, és hát ezekre nagyon szívesen is emlékszem, büszke és büszke vagyok arra, hogy meg tudtam rendezni.
1: Ezekre még mindenféleképpen visszatérünk, hiszen ezek nagyon izgalmas témák. Előtte azonban egy picit térjünk vissza a gyökerekhez, a családjához. Nagyon híres zenész családból származik Lali bácsi. Mesélne egy kicsit nekünk róluk?
0: Hát igen, ezt így álszerénység nélkül elmondhatom, hogy büszke vagyok arra, hogy volt főpolgármesterünk Tarlós Pista bácsi, avatta édesapámnak a híres cigány muzsikusok parkjában a úgymond posztamensen, egy posztamensen édesapám és Szifra György vannak egy posztamensen, ugye, mert hát apukám valójában egy nagyon híres és egy nagyon jó jazzgitáros volt az 50-es évek előtt, aztán lett hegedűs, mivel magas végzettsége is volt neki azon, csak megrázta az áram őt, azok még régen ilyen csöves erősítők voltak, és hát majdnem oda sültek ez a gitárhoz, és a gitárnak a saját súlya, hogy leesett, így ma tudott valószínű életben maradni, és füstölt a tenyerem egy kicsit meg, és akkor elhatározta, hogy akkor már nem fog gitározni. Tehát ez a része ennyi, de azért még innél a résznél maradva, ők azért is volt osztamensen a géniusz Szifra György világhírű zongorművésszel, mert egy zenekarba játszottak az Arizona étterembe az édesapám, a Horváth Sándor, a Bece nevén, ő Patkány néven volt ismert, és hát nagyon sokáig, hosszú éveket töltöttek együtt, szinte ilyen családi barátságban voltak ők fiatal koruk volt, tehát most azt hiszem, ma már erről lehet beszélni, hogy azért nem volt nagyon kedvelt, szeretett művész, akárhogy elismerték Szifrát Magyarországon, de hát abban bizonyos 50-es években egész az emigrálásáig, szóval nagyon tartózkodóan viselkedtek vele, úgy a fellépéseivel kapcsolatosan, mint ugye az, hogy őt piadesztára emelték volna, és akkor játszottak édesapámékkal az Arizonába, és hát nem is volt a jó anyagi helyzetben, mert a Sándor bátyám, a Patkány adta neki a smokingot, édesapám a lakcipőt. Azt hiszem 43-as, 44-es volt a lába apukámnak, meg 42-es valami, és akkor is beleerőltette a lábát, aztán mondta apunak, hogy Kati, azt mondja, tedd ma arrébb az erősítőt, mert lerúgom a hizét, és akkor zokniba pedálozott, zongorázott, de az erősítő, a gitár erősítő eltakarta a lábát nekik. Szóval ezek olyan érdekes és ilyen szép események, amit apukám ugye elmesélt. És tehát az, hogy ez az időszak egy olyan zseniális emberek, ugye idősebb Pegaladár volt, ugye a dobos, Szifra zongorista, Patkány egyik gitárral, másik gitárral, édesapám. Akkor ugye, hát nem tudom, most hirtelen összeszem, talán a Piroska Zoli volt az egyik szaxofonos, akkor a Jimmy Bece nevén volt a dobos, akik hát mind Amerikában, és ezek világhírre tettek, mert ugye akkor már mikor elhagyták bizonyos okok miatt Magyarországot. És tehát nagyon sok olyan történetet meséltek édesapámék, hogy tehát ugye ezen akadémiát végzett emberek voltak általában, és hát a Cifrának egyébként is abszolút hallásaként nagyon jó írt dallamot, és akkor ha voltak ilyen amerikai musical filmzenék, ugye a Gershwin, vagy akármilyen ilyen jó musical filmek, elmentek a moziba egyszer, kétszer, és rögtön leírta ott a harmóniát, a számot, és egy-két nap múlva bent az Arizonába játszották. Akkor fölléptek, hogy akkor még ilyen egyenes rádióadások voltak, az Erkel Színházból közvetítettek, na akkor onnan volt a közvetítésük, és hát nagyon tudtak ugye improvizálni, nagyon komoly hangszerismeretük volt mindenkinek egyenként, és volt is egy ilyen zenekar, amit együtt alapítottak, csak aztán már később ebbe Cifra nem vett részt, csak rövid ideig, amit úgy hívtak, hogy Jó Szomszédság Zenekar. Ott is a Banyák Kálmán volt, a Patkány Apu, Öreg Pagaladár, Cifra Győrszer. Ez olyan zenekar volt, hogy ez, ha maradt volna, akkor tényleg ez szinte világszínvonal volt. És klasszikus számokat, meg ilyen evergni, vagy bármilyen zenéket meg improvizáltak úgy, hogy hagytak rajta, mit tudom én, 5-10 perces szólókat, a Cifra olyan, egy zongora versenyt csinált abból a műből, és fantasztikus improvizációs készséggel rendelkeztek, és hát ezekről nagyon sokat mesélt édesapám.
1: Honnan jött a Patkány családnév?
0: A Patkány család onnan jött, hogy a, hát a Patkány ezt egy nagyon jó kép, nagyon szép, egy enyhén kreol bőrű ember, hát nem enyhén, eléggé, ugye a fehér bőr színhez képest, és egészen nagy, hosszú fehér fogai voltak neki, gyönyörű fogai, csak ezért ő nevezték előtt Patkánynak, úgyhogy nagyon nagyon híres volt, és hát arról is, aki ismert és hallott a Patkánynak az adottságait, annyira tudott táncolni, steppelni, hogy a nagy jelenlevű programokban, műsorokban, meg filmeken jött le a lépcsőn, gitár a nyakába, akasztva, már akkor Gibson gitárral, és közben meg steppelt. Hát ő foglalkozott, ugye hát mondták, hogy a Magyarország egyik legnagyobb steppistája, ő volt a Latabár Kálmán, Feleki Kamil bácsi, akkor Kismanyi, és még sorolhatnám, és hát és ki is korregálta őket a táncokba, úgyhogy mondták neki, jó van, másza, jó ez nekünk így, tehát annyira túl, hogy akkora tehetséges ember volt, és még azért itt megragadva az alkalmat, nagyon jó barátságban volt akkor ugye az Örkény István nagy költővel, íróval, a Lágerek népe című kötetébe ír a Patkányról, és ezt elmondanám, tehát az a cím, hogy Lágerek népe Örkény Istvánnak, és írja azt mondja, hát nekem egy nagyon nagy kedves barátom, akivel nagyon sokat szórakoztunk, és mentünk, azt mondja, dolgozunk az éjszakába, azt mondja, a Horváth Sándor Patkány néven volt közismert, ez megvan ebbe a könyve. És olyan jó kép, olyan szép ember volt, szóval minden csajt levágott a kezünkről, azt mondja, és azt mondja, és elegáns volt, mancsetta, mindig kiúzva, neki keménybék, azt mondja, hát nem lehetett őt, azt mondja, persze, azt mondja, nem észrevenni, pláne a nőknek. Mondja, egy alkalommal ezt írja a könyvébe, a Lágerek népe Örkény István. Patkánnyal mentünk az András úton már, azt mondja, hát kezdett egy kicsit világosodni, azt mondja, hogy soha nem hagyta ott bent az üzletbe a hangszert, vitte haza, mert otthon is mindig csinálta, elővette gyakorlat. Azt mondja, és az hajnalba elővette a gitárt, azt mondja, a Tokból, azt mondja, és ott nekem játszott, képzeld el. Azt mondja, hát én mit tudtam csinálni, azt mondja, csak ezt így elmondja a könyvébe, ismétlem, Lágerek népe, ez az Örkény István könyvének, ahol erről megemlékezik, hogy ő nekidőlt a fának, azt mondja, és csak cigarettázott, és hullott a könnye, úgy gitározott a Patkány. Na és erről beszél. Hát ezt azért csak így riportban nagyon fontosnak találtam, hogy elmondjam.
1: Érdekes lehetett egyébként ilyen környezetben felnőni, ahol tényleg ilyen fantasztikus zenészek vannak. Igen. A családban, és hát Cifra György is, aki ugyebár nekem is nagy példaképem, ő is így tulajdonképpen egészen közeli kapcsolatban lehetett. Milyen volt a gyerekkora, Lajos bácsi?
0: Hát én nekem az én gyerekkorom az az igazság, hogy mikor már elemigrált, akkor még csak 4 éves voltam, de később, amikor én is elkezdtem kijárni Franciaországba, akkor nem, első időben nem tudtam vele személyesen találkozni, mert akkor éppen valahol volt, vagy turnézott, de feleségével tudtam beszélni telefonon, és tehát ez az előzte meg, hogy ő a 70-es évek elején, most pontosan nem tudom, már 72 vagy 73-ban volt itthon, ahol az Intercontinental szállóba lakott, és akkor fölhívta apu telefonon, de nem kapcsoltak be senkit soha, ez az igazság. Hát, hogy amikor Magyarország mindenkivel akart beszélni, pláne ugye akkor azok a romák, akik ugye szemben újpesti volt a cifra.
1: Igen, a Tripolisban.
0: Tripolisban,
1: igen. Hát az 13. kerület, igen.
0: Igen, így van. És ott voltak neki még rokonai is. Én tudom, a Skulu, a Brácsos, én csak így tudom a nevét neki, az neki tényleg noka testvére volt, egy tripoliszi nagyon jó brácsos ember volt. A summa summarum. És a portán meghagyta édesapám a nevét, hogy Horváth lesz, de oda tették, hogy tegyék zárójelbe, hogy Patkány Kati. Na, és akkor bekapcsolták, és hát mondta, hogy szeretné látni, és akkor tudtak is találkozni, akkor a testvéremnek már volt autója, hogy Münchenből jött haza az idősebbik bátyámnak, és akkor aput elvitte, az, és ott találkoztak meg a Zuléka nénivel, mert ugye emlékezgettek dolgokra, meg minden, és akkor hát az volt a helyzet, hogy ugye hát lényegre rátérve, hogy ő a Zeneakadémiáról mindig elvitt ösztöndíjasokat, zongoristákat, operai énekeseket is, sőt, még képzőművészeket is vitt el. Nagy Gábor, akkor a ő később, mikor visszajött a Cifrától, ő lett a Képzőművészeti Akadémiának a rektora. Én nekem ezekről vannak fotói, készült, amikor bekerültünk, én akkor már házas voltam, és hát én nem a kollégiumban laktam, hanem nekem hozzájárultak ahhoz, hogy albérletet tudtam kivenni, már 4 éves volt a kislányom, rá 2 évre megszületett a fiam is. Tehát azt a támogatást, ugye, amit én nem is vártam el, azt megkaptam a családtól, és hát az az igazság, hogy a Cifra György zseniális zongoraművész professzor, meg mindent mondhatunk róla. Köszönhetem azt is, hogy megismerkedhettem Yehudi Menuhinnal, a világhírű hegedűművésszel. Már Cifrának, tehát ugye Sunlisbe volt a fundációja, és hát ő náluk a képzések ugye úgy mentek, hogy különböző professzorokat fogadtak meg, ott akkor nála volt egy orosz származású kövérnő, Madame Richardnak hívták őt, és ő adta az órákat, aztán én menet közül ugye megtudtam, hát ő magától nem mondta, csak már egy fél év múlva, hogy ő a David Oistrachnak volt a tanítványa, és azt az iskolát hozta. És ott ugye vettem az órákat, de hát ugye az kevés volt a heti 2 alkalom, vagy 1, vagy volt olyan hét, amikor nem is volt óra. Ugye hát ott is a termek elfoglaltsága miatt. Elég az hozzá, hogy a Yehudi Menuhinnak volt már akkor Angliában, New Yorkban, Svájcban, sőt, azt hiszem Japánban is volt neki fundációja, de arról nem tudok, Németországban nem volt, sem Ausztriában. És létre, akkor hoztak létre Párizsba egy Yehudi Menuhin fundációt. Hát
1: alapítványt,
0: igen. És hát akadémiának is nevezték, hogy akadémia időmenő, hogy Menuhinnak az akadémia. És akkor hát ő mondta, hogy fog engem oda javasolni, de még mielőtt azért elől is így beszélnék, azért egy előzetest hagyd mondjak el, ami szintén az 50-es években volt, mikor az apai nagybácsikám Horváth Elemér, aki szintén egy nagyon ismert hegedűművész volt. Hát ugye ott is a háborúk meg a probléma miatt ugye hát nem tudta gyakorolni, mint Cifra a hegedűművész, hanem ő is étterembe játszott meg. Akkor azt hiszem a New York kávéházba játszott, és akkor oda levitték, hát ugye, mint a leghíresebb hegedűművész, és őt és prímásként, ugye egy cigány prímás a Menuhint. És másnap, mikor ugye hát ő már a harmadik nap elrepült, akkor ők ugye ott barátságba kerültek, és csodálta neki a hegedű játékát, akkor az újságban mi nálam megvan újságcikk, hát ezt te édesapádéknak, édesanyádéknak mutattam már több alkalommal, ki is nagyítottuk az irodámba, azt írta, lefordították magyar, hogy Horváth Elemérnek brilliáns kollégámnak Yehudi Menuhin. Mm-hmm. És utána egy nagy cikk, hogy egy nagy újságcikk, hogy nem tudta, nehezen tudta folytatni a vacsorát, mert annyira elkápráztatta a játékot, stb. Hm. És aztán hát én szándékosan mondtam akkor a mesternek, ugye Cifra Györgynek, hogy azért tegyen már, ha lehet róla, vagy ha már nem ő fog beszélni, ő nem beszélt, hát ő megbízott vele valakit, hogy neki volt kapcsolata, mert mikor kiliszidált az én Elemér bátyám, akkor ő Bécsbe maradt, és Bécsből, a lágerből a Yehudi tette őt át New Yorkba. Hm. Tehát nem volt idegen a név, és mondta, hogy ez a apai, tehát ez a unoka öcs, akiről szó van, és hát ő szeretne ugye felvételizni ide az alapítványába. És akkor megkaptam ezt az időpontot, hát ez volt az életem egyik legnagyobb, ugye ugródeszkájás, hát onnan indult el végül is a pályám, a Cifrának köszönhetően, hát ezekről mind a sajtó feljegyzései megvannak a különböző újságokban, ugye, hát ez még a rendszerváltás előtt volt jóval, 70-es évek végén, 80-as évek elején. És tehát akkor hát ugye ennek a Génius Zseniknek ugye hát nagyon nehéz hegedülni, meg játszani, ugye, és hát az emberöktött a lámpalázat ugye is beleértve készültem, hát egy Paganinivel, egy Bachal, de hát mondom azért, ez nem olyan minőséget fogok tudni hegedülni, mint ők, vagy most, ha legyen az én korosztályomat, mondhatnám, ugye, hát egy kicsit idősebb tőlem a Isaac Perlman, meg a Gidon Kremer, akik még szintén akkor csak 20 évesek voltak, és akkor eszembe jutott, ugye, hát én, mint alkot, és hát mindig is ugye ez egy nagyon erősségem volt, az improvizáció készség, és én tudtam improvizálni, de a felét mindig megalkottam. Írtam egy szólószonátát Bartók emlékére, és mondtam, hogy ebből is szeretnék részletet játszani, hát az érdekelte a legjobban. És hát ez is hangfelvételen megvan, aki a Magyarország, nem tudom, melyiknek volt a főszerkesztője, csak Dr. Kőbányai János. Ez a lényeg, most is van neki nagyon sok ilyen írólvasó találkozója, és ilyen feljegyzéseket csinált. Ő vette föl magnetofonra, akkor még ilyen kis kézi diktafonok voltak, alatt szuper latinuszokba beszélt rólam, és az akkori operának az igazgatója, akik ebbe a meghallgatáson részt vettek, tehát ilyen röpködtek a fantasztik, meg mit tudom én. És hát ez nagyon nagy örömmel, boldogsággal töltött el engem, és hát nagyon érdekelte, hogy meg elkaphatna a kottáját. Hát mondtam, most itt van a bukás, és akkor elmondtam, hogy ez a fele igen volt, de a felét improvizáltam. Hát akkor meg még nagyobb volt az én renomém előttük, és akkor hát nem is nagyon mondta, hogy nem nagyon hiszi ezt el. Elég az hozzá, hogy én akkor 30 éves voltam, 29-30, tehát eledatálom vissza azt az időszakot, ahol tulajdonképpen az a hogy mondjam, a trambulin, ahol ennél is az ugródeszkámmal elindult, és azóta is az ő segítségük által áldom a nevüket, hát mindenek előtt Istenét, ugye, de az ő nevüket, hogy elindítottak a pályámon nekik köszönhetően, és hát sajnos fölöttem is eljárt az idő, és most itt vagyunk.
1: Akkoriban kezdett tanítani is, hogyha jól tudom.
0: Az az igazság, hogy én mikor megkaptam a diplomát, és hát nagyon aranyos volt, mert hát zseniális hegedűsök voltak ott nála összönnyek, de korábban, mint én, volt a Gidon Krémer is, meg a Vladimir Spivakov, tehát ezek olyan zseniális nevek voltak. Akkor hát később, mert tőlem jóval fiatalabb, hát nem sokkal, de fiatalabb a Vengerov, meg, és néhány ilyen kiváltságosaknak a menühin azért azt leírta, hogy assistant de Yehudi menühin, és az enyémet is így írta alá a diplomát, hogy assistant de Yehudi menühin, és alá van írva. Tehát erre nagyon büszke vagyok, meg voltam akkor, és hát akkor mondtam, hogy mindent nagyon szépen köszönök, lejárt az idő, meg már szeretném kamatoztatni a hazámba, mert az az igazság, hogy idegen ajkúak, nem akartunk maradni. Egy, a másik az, hogy ha Isten úgy akarta volna, én franciának, vagy német, vagy angolnak születtem volna, és mondtam, hogy nem szeretnék azért ezen a nyelven élni, meg álmodni, meg stb. És akkor mondtam, hogy hazajövök. És akkor megajánlották azt, hogy hát ha azt hiszem, akkor maradhatnék ott egy kicsit tanítani meg. És hát ugye a nyelvi probléma, mert ahogy én intellektusom azért ugye az, hogy filozófikusan beszél az ember, pláne mikor egy hangszernek a tudását kell ugye fejleszteni, és a személyiségét megvalósítani, ami benne van az adott delikvensnek, ugye a művésznek, azért ez nem egyszerű egy másik nyelven. Nagyon sokat jegyzeteltem, kis papírnoteszek voltak, zsebembe írogattam, ceruzával, mindent, tehát egy-két év alatt nagyon sokat tudtam fejlődni a francia nyelvben, de előtte jól beszéltem németül, mivel hát német származásak vagyunk az apai nagymamai részről. Terézia Páter volt a déd nagymamám, aki müncheni születésű nő volt, és hát ő törte a magyart. Tehát édesapámék, meg a gyereke, a testvérek, mindenkik tökéletesen beszélték, írtak, olvastak németül, és ezt hát mi meg gyereknek ugye avval játszottunk, hogy ki az a mondat, vagy szóval, amit a másik nem tud, mert négy fiú volt, mint muzsikus, ugye, és a gyerekek nem barkobáztunk, hanem ebben ezt játszottuk. Szóval szumárom, nagyon nehéz volt nekem átállni egy másik nyelvre, meg egyébként is ugye hát az angol az egy olyan nyelv, amit az ember azért szívesen megtanul, de ugye az, hogy egy francia nyelvet az nagyon kevesen beszélik is. Én rá voltam kényszeredve, de és sikerült magamat túltani, és akkor hát nagyon büszke voltam arra, hogy azért én a Menuhin Fundációból lehetek és taníthatok, stb. Jól tudtam ezt csinálni évekig, úgyhogy végül is 90-ben a rendszerváltás reményében, 83-tól még, hát összesen 11 évet voltam ott a családdal, és még a diploma után még 7 évet ott töltöttünk el, és mikor kikiáltották a köztársaságot, akkor feleségemnek mondtam, na, szedd össze a gyerekeket, gyere szépen, itt nincs tovább, megyünk haza. És hát szép kis lakásunk volt, bérletük, ugye megvettünk mindent, az utolsó pahárig mindent ott hagytunk. Szép történet, azért így el szeretném azt mesélni, hogyha még erre van idő, hogy egy olyan házban laktunk egy ilyen művész negyedben, így mondja a francia, Dizvitiem, tehát az a 18. kerület, a Montmartre alatt van ez, ahol jazzisták, művészek, tehát fekák, meg nagyon lezser helyen, és hát látták, hogy még se fehérke Európa emberek vagyunk, és a gyerekeket ott toltuk, meg minden, és feleségem is ilyen olaszos fazon inkább, és befogadtak minket úgy, hogy nem idegenek voltunk ebbe az egész milliőbe. És pont a házunk alatt volt egy tapétabolt, és rögtön mellette 2-3 méter egy ilyen mindenes közért, ahol tojás, kenyér, szalámi, meg minden ilyen vegyes élelmiszer volt, ilyen önkiszolgáló féle, de pult is működött, tehát te, ha valaki el akart, az is működött. Most elég az hozzá, ha én nem voltam otthon, akkor a feleségemnek nagyon segítőkészek voltak, aki egyáltalán nem tudott beszélni, mikor kijött, meg még legalább egy fél évig, egy évig is csak tanulta, meg írta a szavakat, hogy tojás kell, kenyé, meg hogy meg a prézli, meg minden, és hát ezeket én sem tudtam, de én megtanultam. És én ugye jobban megjegyeztem idő, és mielőtt elmentem dolgozni, akkor mondta, hogy a rántotus, akkor a prézli, akkor az a sáplűr, akkor mit tud, öff a tojás, na mindegy, és akkor ezeket lente, de mondom, ha nem tudod, nem érdekes, mutass rá, mondom, menj oda, és nagyon segítettek, ugye, és látták, ott volt a gyerekek, ugye a feleség, akkor alig egy éves volt, akkor, vagy kettő, nem tudom pontosan. Elég az hozzá, hogy ővelük jó barátságba kerültem, és aztán én mondtam nekik, mondom, mert tudtam, mondták, hogy még nem érünk be, mert ők valahonnan járnak be, ugye a saját üzlet, két testvér volt, ilyen családi vállalkozás. Hát mondom, én itt lakom fölül, de mondom, most megyünk haza Magyarországra, én ezt a lakást, mondom, így át szeretném. Hát olyan boldogok voltak, ide figyelt az üzlet, hát ezt nem tudtak, mert az örömükben mit csinálni. Elég az hozzá, hogy megegyeztünk, és volt autóm, egy Renault is, és mondtam, hogy az autót itt hagyom, jöjjenek föl, Tihaidi tisztán tartottad. A kés, a villa, a pohár, itt az ágy, nem, semmit nem viszünk el, csak a személyes tárgya, a ruhát, meg a gyerekeknek, és meg a bőrönd, ami, de ágy nem üt, meg semmit, sem, még törölközőt sem viszünk haza. Hát minek? Hát úgy tudtuk, hogy itt veszünk minden. Mikor már hát nekem a lakásom az meg volt, le volt zárva, meg édesanyámék, meg a testvére még tisztították, szellőztettek, porszívoztak, na mindegy. És mindent átadtunk nekik, megegyeztünk ugye a bizonyos pénzbe, szóval ugye autóval, be a lakást, mindent ott hagyunk nekik. És mikor jöttünk el, akkor ők csináltak ilyen ajándékcsomagokat nekünk, a gyerekeknek csokoládétól kezdve, mondták, hogy hát a repülőre nem akarnak, ők akartak gyümölcskocsot, banánnal menni. Csokoládét azért tettek el a gyerekeknek, jócskán a legfinomabb csokoládét, minden, hát én hagyd, de mondjam, nekem viszkit, a feleségemnek béliszitalt, meg mit tudom én. Tehát nagyon boldogok voltak, nagyon elégedettek voltak, és hát az a kis történetet így azért mondtam el, hogy mi is szerencsések voltunk, hogy nem kellett ott kereskedni, meg hirdetni, hogy el, mert akkor az késleltette volna a hazatérésünket. És akkor hazatértünk Magyarországra, és azóta itthon élünk boldogan.
1: A műsor erején úgy mutattam be, Lajos bácsi, hogy hegedű művész, zeneszerző. Tehát azért én tudom, hogy nagyszerűen zongorázik, nagyszerűen gitározik, tehát nem csak hegedül. Ezek ugyanolyan fontosak Lajos bácsinak, mint a hegedű. Nyilván a zeneszerzéshez azért ezek sokat számítanak.
0: Szóval őszintén mondom, hogy azért kell róla beszélni, mert ugye a tradíció, nem egyszer, nem kétszer, mikor a Csányi Matyi bácsival én is találkoztam Bécsben, a világhír, ugye jazzgitáros, hát a legnagyobb volt, hát a Patkányék, meg a Bacsikelek után, mert ő legalább 10-12 vagy 13 év, 14 évvel is fiatalabb tőlük, mert azt hiszem, ő 32-es születésű volt, a cifra azt hiszem 20-as, 19-es vagy 20-as születésű volt, a Patkány is, édesapám 24-es, tehát ez akkor ilyen fiatalkorban nagyon sokat számít, és ők voltak a Csányi Matyinak az eszményképe. Na most, mikor találkoztam vele Bécsbe, jöttem haza külföldre, akkor mondták, gyere be, azt mondja, ebbe a jazzklubba játszik, azt mondja a Csányi Matyi. És mindig belántak a rajkósok, ugye, meg ma mentek külföldről, általán megkeresték a nagycsócsék, meg édesapádék, meg minden a ilyen amerikai jazzklubokba játszott Bécsbe, és akkor bevitt engem el a Costa, biztos hallottáról könyv, és bennem neki volt a tanítványa, de mindig ilyen párbajban voltak azért, mert nagyon-nagyon tudott a Costa is játszani, a papája hárfás volt, az öreg Costa, nagyon nagy jazz hárfás volt. És akkor mondja, te is lajkóban vagy, azt mondják, az a prímás vagy. Hát mondom, nem vagyok prímás, mondom, de hegedűs vagyok. És akkor mondta direkt, hogy majd ő fog engem bemutatni a csárs. Mondja, na most azt mondja, nagyon szedd elő a tudásodat, gitározzál, mert azt mondja, csak mondom neked, azt mondja, a gyerek a patkánynak a fia, a Katinak a... Jaj, gyerekem, azt mondja, és akkor mám, hogy csírdogál, mert ugye Tintorettos volt. De egy bűbájos ember volt, hát, és csak mikor mondta, hogy hát jó fog, mit mi a kedvenc szám, vagy valami, mit játszol, azt mondja, és azt mondja, te hát hegedülsz, azt mondja, de gyere már, te gitározz, lehetetlen, azt mondja, patkány család, vagy valakinek gitározon, az lehetett, biztos, hogy tudsz gitár. Hát mondom, tudok gitározni, de én nem fogok most mondom neked gitározni, mondom, ne gondold már. Na, hogy Csányi Matyát, nagy név volt, és nagyon tudott. És a kérdésre visszatérve, tehát egy kicsit gitározgattam neki, ezt én tényleg jól játszottam, megpengettem, és meg én öt ujjal, de a basszus, akkord, én minden szólt, hát ott csókogatott, meg minden, de mondtam, hogy én csak hobbi szinten mondom, mert hát én elegedő a szerelmem, meg minden is. Na most nálunk is négyen voltunk fiúk, testvérek, aki mindenki különböző hangszereken játszott, és én bennem volt az a egészséges versenyszellem bennem, ugye, hogy nem tudtam elviselni, hogy a testvérem zongorát tanul, és ő jobban zongorázom, mint én. A másik testvérem dobolt, akkor ő jobban doboljon, mint én, vagy a hegedűt csak édesapám művelte, ő volt az egyik eszményképem, ugye, és az a minőség, amit hegedült. Hát ő soha nem gyakorolt otthon nótát, vagy csárdást, vagy barb, semmit, csak klasszikus dolgokat, meg a saját szerzeményeit játszotta, amik olyan fantasztikusak tényleg, hogy az ember nem hallja meg, hogy ott cimbalom kísér, akkor azt hiszik, hogy egy kamarazenekar játszik, és tehát tényleg, hát ha majd ebbe a felvételbe tudunk bevágni, édesapám felvételbe úgy hegedül tényleg, mint a Heifetz vagy a David Oistrakhot hallan az ember. Véletlen se nem, és az a kulturált hang is, az a képzés, és ez egyáltalán, hogy megszólal a hegedű. Hát így születtek. Na szumma szummárum, testvéreim ugye játszottak a hangszerken, és akkor apukám, hát ugye mindig elment 2-3 évre általában külföldre, ott hagyott egy 8-9 éves gyereket, akit ő tanított, mire azért már mutált hangolmalma, serkent a bajusz, azt se tud. Szóval, hát te nem hegedűs vagy, hát hogy tudsz így zongorázni? Hát mondom, gyakorolok, hát itt a zongora, mondom, ne álljon már. Akkor kérlek szépen utána egy napon konyhába gyakoroltam, gitáron, gitározgat. Te most melyik? Hát négy fű röntött. Te melyik vagy, azt mondja. Hát ma én vagyok a Lali. Jaj, nem, te zongoráztál, te nem mondom, én hegedülök, csak mondom, hát azt mondja, ez nem hiába anyám meg, azt mondja, ez a patkány család, ez a gyerek, azt mondja, egyedül. Tehát minden hangszerem már gyerekkoromban, és hát fölfejlesztettem.
1: Mai vendégem Kati Horváth Lajos hegedűművész, zeneszerző, Magyarország érdemes és kiváló művésze volt. A beszélgetés folytatását holnap 22 órától hallgathatják meg. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is teltházzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált Vigánt Petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a három faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdtem mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a három falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2 is volt teltházunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beck Zolinak az előadása a roma képzőművészetről. Volt olyan programunk, amin több mint 200 ember volt, és volt olyan napunk, amikor 300 fölött volt a látogatószám. Számolt be tapasztalatairól Mandarin, aki az év udvargazdája elismerést is megszerezte, de azt mondta, hogy ezt nem egyedül érte el. Ez nem rólam szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy milyen szuper szakemberek, cigány szakemberek érkeztek hozzánk. Utána mindenkinek megköszöntem, hogy emelték az udvar fényét, mondta. Cigány diszkó, vagyis roma sajtóközpont. Mandarin erősen kiemelte, hogy a roma udvar célja nem csak a szórakoztatás, hanem az edukálás is. Elmondása szerint a magyarországi romák között rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása, dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni, művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma Szalon. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 31-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Kati Horváth Lajos, hegedűművész, zeneszerző, Magyarország érdemes és kiváló művésze, akivel beszélgetek az életéről és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központban végzett munkájáról is. Előtte azonban ismerkedjünk meg a Halloween, a Mindenszentek és a Halottak Napja hagyományaival. Tartsanak velünk a mai este is! Magyarországon, sőt egész Európában is a Mindenszentek számít a hagyományosabb ünnepnek, hiszen ez kapcsolódik a római katolikus ünnepkörhöz, ahol a szentek tisztelete, ünnepnapjaik megtartása sok évszázados hagyomány. Ha megnézünk egy római katolikus naptárt, majd minden napra jut egy szent, akinek éppen az ünnepnapja van. A római katolikus szentek számát 1000 és 8000 közé teszik. A pontos szám

0: számot azért nehéz megadni, mert a kereszténység első századaiban elég szabadon adományozták a szent címet. Például a vértanúk mindegyikét szentként tisztelték. Azonban bizonyos, hogy csak Ferenc pápa 893 szemét avatott szentté. A keleti egyházban már 380-ban is megtartották ezt az ünnepet. A nyugati egyházban pedig 609-től emlékeznek meg a mennybe jutott szentekről. Magyarországon az 1100-as évektől szenteltek templomokat és apátságokat a minden szenteknek, és több település nevében is felfedezhetjük ezt a szót. Ma a római katolikus híveknek minden szentek napján kötelező misén részt venniük. A római katolikus ünnepkör szerint november 2-a a halottak napja. Ekkor emlékezünk meg a halottainkról, ami azért is különösen fontos a katolikus híveknek, mert hitük szerint nem jut mindenki azonnal a mennybe, hanem vannak, akik a tisztító tűzben várják a végső megtisztulást, amelyben a még élő rokonaik segítségükre lehetnek. A halottakért való imádkozással, gyászmise mondásával, különböző felajánlásokkal, amelyek lelkiek és anyagiak egyaránt lehetnek, a rokonok segíthetik szerettük szenvedéseinek lerövidítését. Halottak napján tehát minden eltávozottra emlékezünk, amely hagyomány minden nép kultúrájában benne van valamilyen formában. Magyarországon is számos néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnephez, amelyhez a halottakért való harangozáson, misén, esetleg körmeneten túl a halott etetése és itatása is hozzátartozott. Ez sokszor összekapcsolódott az alamizsna osztásával is, mert a halottnak szánt ételt és italt végezetül a szegények között osztották ki, akik gyakran az adomány fejében imádkoztak az elhalt lelkekért. A protestánsok nem ünneplik a minden szenteket, és bár megemlékeznek a halottaikról, sokan gyertyát sem gyújtanak, hanem a reformációt ünneplik október 31-én. Persze nem véletlen, hogy a reformáció ünnepe éppen erre a napra esik, mint ahogy az sem véletlen, hogy Luther Márton Ágoston rendi szerzetes 1517-ben éppen ezen a napon tűzte ki a wittenbergi várkápolna kapujára a 95 tételét. A Halloween nálunk valóban nem hagyományos ünnep, és nagyjából az 1990-es években kezdett megjelenni hazánkban. A Halloween egy régi angol szász ünnep, amit október 31-én tartanak. Eredete vitatott, de valószínűleg a kelta időkre, ünnepekre vezethető vissza. A kelta hagyományok szerint ezen az éjszakán a természet feletti lények és a halottak is szabadon járnak, kelnek az emberek világában, és könnyen beköltöznek a testükbe. Ezt elkerülendő bújtak félelmetes maskarákba, és világították ki a házaikat töklámpásokkal. A Halloween a 19. században vált divatossá Amerikában, ahol a mi farsangunkhoz hasonló ünneppé vált. A gyerekek ijesztő állarcokat és jelmezeket vesznek fel, házról házra járnak, és gyűjtik be az édességet azoktól, akik ajtót nyitnak nekik. Most pedig következzék mai vendégem, aki ismét Kati Horváth Lajos hegedűművész zeneszerző lesz, Magyarország érdemes és kiváló művésze, akivel beszélgetek az életéről és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központban végzett munkájáról is.
1: 17 éves koromban már Szakcsilakatos Bélával, Pegaladárral játszottam, Ablakos Lakatos Dezső szakszafon, ugye, és ez nekem egy olyan, hogy mondjam, mérföldkő volt az életemben, hogy ezekkel az emberekkel már fiatal gyerekkoromban játszhattam, hogy nem tehettem azt meg, hogy nem gyakorolok 5-6-7 óra hosszát, és azokat a számokat, azokat, amiket én megalkottam akkor, ugye hát ilyen free jazznek hívták, és mi ilyen, már akkor ilyen Stravinsky meg Bartók zenéket dolgoztunk föl, jazzes meg, tehát ha nem is azt, de a hangzásuk már a kortárs zene irányába tolódott el, és hát én ezt az az igazság így álszerénység nélkül maga nagyon szerettem is, és hát én ebbe ez egyik erősségem volt, amire nagyon odafigyelt a Szakcsilakatos Béla. És velük játszottam a híres Rákfogót, aki ismeri ezt a nevet, ugye 1972-ben, akkor jött haza Sirius és az Orszánszki Cseki zenekara Amerikából, Velük volt a Rádói Mihály, aki fantasztikus szakszabonos volt, és az Orszánszki Cseki, és hallottak engem akkor elektromos jazzhegedülni, ugye meg ilyen progresszív zenét játszani, és hát ők is, mint vendégszólista, ami megjelent rőlük néhány éve könyv, a Széttört álmok, hát abban végig benne vagyok, mint vendégművészük, vendégszólistáj, és egyik oldalon a teljes fotóm, mit tudom én, 20 éves voltam azon a felvételen, és ott is ugye hát hál' Istennek nagyon szép kritikával ugye töltötték meg a riportot velem kapcsolatban. Tehát volt lehetőségem több zenekarban megmutatni az oroszlán fogaimat, és a kérdésre válaszolva, hogy ezek a hangszereken rákényszerettem arra, hogy tényleg magasabb szinten csináljam, mint hogyha csak ilyen mellék mankokként kezelném azt, hogy zeneszerzéssel kezdek foglalkozni. Nem tanultam zeneszerzést autodidaktaként, de nagyon agilisan foglalkoztam vele, és később ezt a hiátust pótolnom kellett, és ugyanebbe volt szakcsillagatos vélek, szintén ilyen autodidakta volt, de sokkal jobban tudta már a hangszerelést papírra fektetni, mint én. És akkor nagyon nagy segítséget nyújtott nekem ebbe a területen, és már ugye a 90-es évek után nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, mert ugye hát az az igazság, hogyha az ember mellusszásba ugye kevésbé jó, de zseniálisan tud hátúszni, akkor azt kell csinálni. És hát én is felfedeztem, ugye a Menuhin is mondta, és egy nagyon kedves, drága barátom, aki nemrég ment el, tőlünk Kossuth Díjas világhírű karmester, zeneszerző volt, Ötvös Péter, aki olyan kritikát és levelet írt nekem, nem is egyet, amikor írtam az Alfa és Omegát, és abba zongoráztam, és a vonosné és a vonosokat följátszottam, hárfát, minden, hogy azt mondta, hogy annyira fantasztikus adottsága van ő, tehát az, hogy én nem tanultam ugye zeneszerzést, hanem mint autodidaktaként, és rengeteg improvizációs elemek vannak benne, amit ő nem is gondolná, hogy azok improvizációk. Ez még egy olyan önbizalmat adott nekem, hogy foglalkozzam ebben még behatóbban, és akkor erre nagyon ráálltam, hogy a hangszereken el tudjam sajátítani azt a fokot, azt a tudást, ami hát ki tud domborodni, és több sávon keresztül játszottam fel ezeket az elemeket.
0: Van több szerzeménye is, Lajos bácsi. Melyiket tartja a legfontosabbnak, a legjelentősebbnek? Beszéltünk az Alfától Omegáig, illetve igen. Alfa és Omega, ami tényleg attól különleges, hogy minden hangszert saját maga játszott igen. föl.
1: Megmondom, ez az egyik, mert ez volt ugye hát az első olyan művem, ahol nekem is nagy kihívás volt. Nagyon fontosnak találom azt azért elmondani, és itt mindenkitől elnézést kérek, mert szubjektív dolog az, hogy valaki hívő vallásos, vagy csak vallásoskodó. Én azért azt el szeretném mondani, hogy én számomra, de és ismétlem, hogy ez szubjektív dolog, hogy ki milyen valláshoz, milyen párthoz tartozik, szőke, vörös, fekete nőt szereti, ez magánügy. De az, hogy azért számomra nem igazán teljes értékű egy művésznek, az bármilyen hangszeren legyen művész, vagy a társművészet, a képzőművészet, vagy az irodalom területén nincs hite Istenbe, Jézus Krisztusba, azért egy kis hiátus ott van. Mert anélkül alkotó szellemiség egy tudásalapú társadalomba úgy élni, hogy nincs, legyen hite, másba hisz, de Istenbe, Jézus Krisztusba nem hisz, ezt csak azért mondom el, hogy én nekem, számomra nem teljes értékű a produkció. De ezt most ismétlem, hogy mindenkitől elnézést kérek, aki ebből nem ért egyet a hallgatóságból. De az, hogy megkérdeztem barátokat, kollégákat, akiket ugye hát nagyon jól ismertük az egész szimfonikus zenekarból, azok a kortársak, akik hát mindenki tudja, hogy ki hol volt, honnan játszott, rádiózenekar, nemzeti filharmonikusok, ugye akkor a MÁV szimfonikusok, akárhova bemegyek, meg mindenki ismer, hát én is ismerem őket, hogy az idő, az én korosszámat, vagy még a kicsit fiatalabbakat is. És próbáltam agitálni, megszerezni őket. A első kérdésük nem az volt akkor, hogy mennyi a pénz rögtön, ugye? Hát is menj be, és Lajoskám, hát összeegyeztetni az időt, mert tudod, a próbák vannak, meg minden, és akkor, de akkor tegyük inkább a próbákat, meg a találást, az, hogy estére, későre, hát 9-10 óráig még bírom, azt mondja, mert hát reggel is próba, meg előadás, vagy olyan. És akkor ugye elkezdtem gondolkodni, és akkor tartottunk egy-két ilyen kotpa műzét, ugye, lapról olvasási próbát, és akkor ugye azért úgy belejavítottam meg az ugye, amit nem lehet teljesen ugye a papírra fektetni, azt az érzelmi világot, azt az ádlibot, azt a szabadságot, vagy valami, amit egy... Szóval én megmondom őszintén azért azt a nagyon-nagyon ilyen, tehát azt a kortás kopogási modern zenet, ami azért ugye sokszor megjelent Kurták professzornál is, aki viszont zseniális minden alkotással, mondom, mert mindenki előtt teljesen meghajlok, de vannak olyan művei, amit én nem szeretek, és valószínű, hogy mások sem szeretik. De én ezt nem követtem le soha. És nagyon nehéz hangokat írtam le meg, nagyon, és ott tényleg egy akkora hangszertudást igényelt, ami ugye a temperált hangszernál az kijön, ide odaugrok a zongorán, de a hegedűnél, ha nincs egy közép távfekvés, egy pont, valami egy valamit elhelyez valahová, nem tud a félfekvésből rögtön a negyedik, öt, hatodik fekvés ugrani, lehet-e, nem találja el, mert nincs támpont középen vagy valahol. Sajnos ilyenre sikeredett azok a zenék, de ami nagyon-nagyon jó volt, nem tudták úgy megoldani, a pénz is olyan összeget kértek, és akkor elhatároztam, így kezdődött a több hangszeres, hogy én ezt több sávra föl fogom játszani, és én ismerem a legjobban, a másik meg az, hogy szóval majd teljesen a te Isten volt, az Alikám. Szóval ne erről beszélj, hogy Isten most mit látott, hogy találkozott János apostol Jézussal, vagy bár, szóval a hangokról, a zenéről beszélj. Te mondom, a zenékül nem működik, nem mehet. Hát azt felejtsd el, azt mondja, a hangokról beszéljünk itt, hogy mi van odaira, C-fét, és utána hogy kell, és a motivumról beszéljünk, de azt hagyd ki. Na mondom, itt már ez már biztos nem az emberem. Tehát az, hogy nem tudtuk azonosulni, nem tudtak azonosulni avval a papírra fektetett hangokkal, és lelkileg érzelmi világuk nem jutott oda, nem ért el addig, meg nem akart elérni. Csak azt mondtam, jó, én ezt meg fogom oldani. Nagyon sokat kellett gyakoroljak. Hát mondjuk a bőgőt azt meg tudták volna oldani bárki mindent, de akkor azt mondtam, most akkor mit? Hát úgyis pénz nincs, én finanszírozom meg, mit tudom én. Jó pályázatot adtam be rá, de az nem lett volna elég. És akkor én feljátszottam a nagy bőgőket is, csellót, talányomnak a Lubik Hédi néni volt a Zeneakadémiántól, a professzor azt mondja, a tanár azt mondja, Ildikém, én tanítlak téged, azt mondja, és édesapád azt mondja, az egyik legfantasztikusabb hárfás, hogy itt én hallottam valaha. Hát így hárfáz, de hát hogy tudom, mi ki ez az ember? És akkor ugye, hát a lányomnak megvettem a hárfát, aztán én dupla annyit gyakoroltam, mint ő, meg hát azért ugye hát nekem volt az, hát tudtam ugye a C, itt, ha kihagok egy hangot a D-t, akkor utána az E-t kis tercek jön, vagy nagy tercek jönnek, ugye? És akkor hát így elszott, mondom, és ha itt van a C, além nyomom a pedált, akkor lesz belőle cisz. A D-nél ott van, alnyomom a jobb pedált, akkor disz lesz belőle, vagy ez, vagy mindegy. Tehát is ezeket a logikán keresztül rögtön megnyitom, most letettem ki, mert már megvolt a hármas hangzat, az akkord, a szeptil. Hát mondom, ezt a futamot, de kívánok, akkor megvannak ezek a csodálatok, a szükitekteket, de mondom, most ez az alap, aztán most jön, el kell tolni, mondom, a kortárzerem, hogy zongorázom, mondom, most ezt átültetem a hárfára. És aztán beállítottam azokat a hangásokat, és egyszerűen tényleg 3-4 hat nap múlva zseniálisan hárfáztam. Mindaddig, míg elteltek évek, 3-4-5-6-7 év, aztán adtam hárfa koncertet, meg csak többi. Úgyhogy ezek olyan dolgok, hogy a hit, a maga az, hogy a hangszernek a tudása. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja az ember, nem élettelen a hangszer, hanem élő, de nekünk kell életre kelteni, ugye, akik interpretáljuk a zenét. Tehát azt azért soha nem igazán fogadtam el, hogy, hogy vért kelljen izzadni azért, hogy, hogy, hogy az emberek tapsoljanak, és azt mondja, hogy jaj, jó, és én meg szakadrólom a bűz, és alámpalázos, hogy ki fog jönni ez a futam, fogom tudni, nem? Eltévesztem, mellé nyúlok, vagy de tök mi? Hát szóval ez egy, tehát uralni kell, a hangszer fölé kell emelkedni az előadó művésznek ahhoz, hogy, hogy maga biztos legyen ugyanúgy, mint az öttusászónak, az olimpikonnak, a, akinek fáradhatatlanul dolgozni, edzeni kell, nekünk ugyanezt kell csinálni, de félelem nélkül, szeretetből kell jönni, mert ha én félelemmel kimegyek, és elvárom, hogy tapsoljanak, és vegyék meg a jegyet, vagy a bérletet, és én végig rettegek, akkor, akkor hát nehéz, jó, erről nagyon nehéz beszélni, mert két-háromféle előadó művész van. Van olyan zseniális művésszel beszéltem, aki hiába Kossuth Díjas, aztán nem mer a közönség felé fordul, mert meglátja a közönség, de közben a világ legnagyobbját nyújtották. De akkor is egy életen át benne van az a, az a félsz, meg az a lámpaláz, mert ilyen a habitus, ugye? Hát azért mondtam, hogy többféle előadó művész van és létezik. Hál' Istennek én nem tartoztam közé gyerekkoromba, mert akkor jöttek a rokonok vagy apukámnak, egy zenész barátja, már ugdostam apám lábát, hogy akkor hegedüljek, mi nem is akar. Szóval, hogy hát engedd be az a gyerek, hogy hegedül. Már ki sem mondta, már húztam. Tehát ez is az, hogy az ember tényleg, hogyha ez így vele együtt alapozódik meg, akkor ez, ha kimarad az ember életéből, akkor az előre viszi a művészetet.
0: Számos díjat kapott már Lajos bácsi. Melyikre a legbüszkébb, és ez mit jelent ön számára?
1: Hát az az igazság, az egyik legnagyobb, tehát mindenféleképpen ugye a hazámtól, amit hát Magyarország érdemes, kiváló művésze, de hát előtte megkaptam az a lovagrendet, tiszti keresztet, de arra büszke vagyok, hogy 1966 Kodály halála követően első között voltam az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, ahol 29 Nobel-díjas szavazott be. Pontosan ezért, hogy beadtam az Alfa és Omegát, meg a Cigányok a holokausztban a című művemet, ami szintén abban a konstellációban játszottam föl, hogy minden hangszert én szólaltattam meg végig. És ott ugye, amiről Istentől, embertől nem volt fölhatalmazva Hitler, amilyen ember és népírtást művelt úgy a zsidók között, mint a egyéb embereken és a cigányokkal szemben is, és akkor én ezt első között vagyok, azt hiszem, akik ebből csináltak egy ilyen hangzó anyagot, aminek az a címe, hogy Cigányok a holokausztban. Tehát ezeket halván ugye, hogy az alkotó játssza föl több sávon keresztül a hangszereket, akkor valahogy egy olyan bizottság megállapította akkor, hogy olyan 6 vagy 800 évesnek kéne legyek, aki ilyen magas szinten játszik ennyi hangszeren, és amit ott meghalanak, azt ő egy ember adja elő több sávon keresztül, és maga a mű is nem hasonlít Bachra, Beethoven, Stravinsky, Bartók, senki nem. Tehát a személyiség megvalósítás, az egyéniséget értékelték benne, és akkor azt mondták, hogy akkor abban az évben én vagyok a jelölt. És így tudtam bekerülni. Hát természetesen professzorok Magyarországról ugye javasoltak be, és tehát már volt, én nem mondom a neveket, hogy több nagy kosudújas művészünket javasoltak akkor be, és nem fogadták el. Nem fogadták őket el. És engem viszont mondom, elfogadtak, hát erre a kérdésedre válaszolva, hogy igen, erre az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy ide bejutottam, és profitáltam is, és profitálok belőle mai napig, és a magyar kitüntetéseim, ugye, arra is büszke vagyok, hogy Karikó Katalin kapott Nobel-díjat, és előtte egy évvel kapta meg itt Magyarországon az Emberi Méltóság Tanácsa kitüntetést, és rá 6 hónapra én kaptam ugyanazt a kitüntetést az Emberi Méltóság Tanácsától, és ez évben májusban kaptam az UNESCO által létrehozott nemzeti kisebbségekért a kultúra területén a nemzetközileg való ért, amit semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr javaslatára is őtől levehettem át ezt a kitüntetést május 23-án ez évben.
0: Gratulálunk hozzá természetesen.
1: Köszönöm szépen.
0: Beszéljünk egy picit a FROC-ról, vagyis a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központról, amelynek 25 évig volt az igazgatója. Milyen munkásságára a legbüszkébb ezzel kapcsolatban?
1: Hát az az igazság, hogy itt vannak pozitív, negatív vélemények, de elfogadom, de hát nem, valószínű nem lehettem volna 25 évig az igazgatója, amit mindig egy fővárosi közgyűlés szavazott meg. Hát ott az ellenzék is akármilyen ugye nem szerettett ugye oldalon áll egyik a másik, akkor is mindig azt mondták, hát mikor fölmerült, hogy pályázott Kati Horváth Lajos, akkor az ellenzék is mindig megszavazott, és a kormánypárt is. Tehát erre büszke vagyok, hogy itt nem nézték azt, hogy esetleg milyen kormány, vagy milyen párt finanszírozta, vagy támogatja ezt az embert, hanem a függetlenséget nézték, hogy jól csinálja, vagy nem csinált, és nem lehettem volna közgyűlés által megválasztott igazgató 25 éven keresztül, ha valamit nem jól csináltam volna. De hát az, hogy az ember mindenkinek megfeleljen, az hát az az igazság, hogy örömüket, bánatukat mindig ebbe az intézményrendszer hálózatba jöttek a roma társadalom elmondani. Arra nagyon büszke vagyok, hogy hiába oktatás és kulturális központ voltunk, nem tudom, beszélhetek arról, ugye, hogy édesanyád volt so hosszú éveken keresztül az én irodavezetőm, a titkárságomnak, ugye az igazgatói titkárságnak a főeladója, a vezetője, aki nagyon sokat segített nekem ebbe a területbe, és hát kértem, hogy legyen a segítségemre, mert bejött egy édesanyja például, hogy elhagyta a férje őt, 2-3 gyereke van, mert cukros volt az anyuka, levágták a lábúját, ugye, meg stb. És akkor adta hasába az inzulint, és ezért megutálta a férje, és elhagyta, meg ivott, meg mit tudom én, és hát most nehezen él. Akkor csináltunk nekik olyan pénzt, pályázatot beadta a minisztériumba, leírtam a nevét, milyen körülmények között, és akkor kapott pénzt. Na most ezek a lényegek. Másik olyan család, akik ugye szintén 2-3 gyerekkel másfél vagy egy szobán összkomfortos vagy félkomfortos lakásokban laktak, akkor tudtunk neki közkomfortot csinálni és nagyobb lakást csinálni. Volt annak, aki a közüzemi számla fizetése hiányába ki akarták lakoltatni. Hát én rögtön ugye fölöltöztem, akkor már megvoltak ugye egy magas kitüntetéseim, meg hát ugye most álszerénység nélkül a nevem, ahol bementem, bár ott a Kati Orát, és fogadtak, FROC főigazgató. Mondom, ugye ezt nem gondolta senki komolyan, hogy ezt a gyereket, családot, mondom, most kiteszitek az utcára, mert el van maradva 1 millió forint közüzemi számlával, és nem is fogja tudni, sem most kessében, itt senki nem tud fizetni, ha eddig nem tudta, és ez néhány év alatt igen összegyűlt. Szóval hát nem tehetne kivételt, mert aki nem fizet, ki fogja, ő nem fogja a fizetéséből kifizetni. Nem jó, társadalmi összefogásra van szükség, tessék, adjunk be egy pályázatot, ide, oda a minisztériumba, a Nemzeti Kisebbségi Főosztályra, és ezt a számlát fizessék be, és kapjanak egyfajta vagy kártyás rendszert a gáz villanyórára, vagy egy bizonyos összeget kapjanak mindenhol, ami nem, hát csopó nem kaphatja, mert ruhát nem vehet rajta, ma csak befizetheti valakik, vigye be a csekket, és valaki be. Tehát ilyen dolgokat tudtam elintézni. Na most erre nagyon büszke vagyok, az, hogy egy kulturális oktatási központ ilyen szociális ügyel és hálóval foglalkoztunk. Nagyon szegény cigány családoknak nagyon jó kapcsolatát ápoltam a Vöröskereszttel, és bementünk oda is, és amikor jött a karácsony, meg Mikulás, azokat a Mikulás csomagokat, ugye, meg Mikulásokat, meg édességeket, amik nekik meg. Ott mondom, most ezen felül, ha még néhány száz vagy ezer darab lesz, mondom, a Józsefvásárhely hátrányos, a leghátrányosabb helyzetű családoknak, akik nem tudnak venni egy fél tábla csokoládét sem a gyerekeknek, se egy ilyen 5 centis Mikulát semmit, ezt most ki fogjuk osztani. És jöjjön ki tőletek is egy ellenőrző bizottság, 2-3 ember, hogy ezek a családoknak átvonadva, ez nem fog eltűnni, még nekünk nem kell, meg senkinek. Mert ott sírnak, hogy nem tudnak a karácsonyfalát tenni, még egy szemcalon cukrot sem. Más a számra. Akkor Vöröskereszttől kaptuk kilószámra, jó minőség, mondtam, rosszat ne adjatok, jó minőségű ruhákat, használt ruhát. Hát természetesen ezek a 90-es évek végén volt, 2000-es évek közepén, és innen fölfele. Tehát erre a tevékenységeimre vagyok azt hiszem a legbüszkébb azon felül, hogy ugye, hogy a zenét és a művészetet az magától érdetődően mindig jól működött, és legmagasabb szinten tudtuk megszervezni addig, ameddig ugye, hát ezt erről is kell beszélni, mert nem lehet vék alá rejteni, hogy valóban a jelenlegi regnáló kormány, ugye ez partner volt benne, később ugye aztán eztek sajnos egy kicsit ellene ment a másik oldal, ugye amikor már a váltás volt a fővárosba, akkor itt ilyen ugye hajba kapás ment, meg az, hogy ne legyenek meg, hát én már menjek nyugdíjba, meg legyen már megelégedve vala, akkor még 18 vagy 20 éve voltam, mint igazgató, és hát nem tudtak, próbáltak keresni ilyen bármibe, hogy belekötöttek édesanyád, ezt nagyon jó tudja, 4-500 oldalakat írtak hónapokon keresztül, semmit, nem hogy hiány, többletünk volt, meg az a tevékenységünk, ugye, amit végeztünk, tehát támadhatatlan volt, és nagyon tisztességgel itt azért el kell mondani, Karácsony főpolgármester úr azt mondta, ő nem talált semmit, és nem is fogja egy ekkora nemzetközi világhírű művésznek örülni kell, hogy ő az igazgató. Ha lejár a kinevezése majd 2024-ben, akkor azt mondja, beszéljünk róla. Vagy bocsánat, 23-ben, ez tavaly szeptember. Addig volt a kinevezésem, és nem engedett, mert mindenki mást visszahívtak, meg belekötöttek, és találtak akármit, vagy ha nem, akkor is inkább végkielégítést, meg mindent megcsináltak, és nem hagyott a Karácsony Gergely, hogy eltávolítsanak, meg hogy fölmondjak. Megvárták, míg lejár a kinevezésem, az új pázatot megmutta. Így szememben ne adjam be, mert 25 éve megvan. Nyugdíj határt is elért, bőven, már 5 évvel túlhaladtam, tehát így lett az, hogy én ezt tovább nem csináltam, de erre a 25 évemre nagyon büszke vagyok, és büszke vagyok arra, akik már most már felnőtté váltak, sőt, már nekik is gyerekeik vannak, akiket segítettem, mert pozitív diszkrimináció sajnos, vagy akarom, hogy a negatív működött, pozitív diszkriminációval főiskolákra, felső, tehát iskolákba bejuttattuk azokat a gyerekeket, hogy legyen lehetőségük leérettségizni a 8 általános után. Főiskolára, egyetemre be tudtok juttatni őket, és nagyon hálásak ezek már ma, hogy társadalomnak teljes értékű tagjai lehetnek, mivel számomra az a megfogalmazás, hogy az integráció, a felzárkózás, ez két értelmű az én olvasatomban, mert a felzárkózás, az tőlem származik, a felzárkózás meg egy közvetett, hogy ez már más is hozzányúl, felzárkóztat, ugye? Na most itt a felzárkózás, ha nincsenek azok az életminőséghez való lehetőségek megadva ahhoz, hogy ezek integrálódjanak, akkor nem fog tudni, ha ez anyagi vagy gazdasági okok miatt van. Tehát én azt mondom, hogy a felzárkózásnak az alapvető fogalma a szellemi tőkében való investáció, az oktatásának fejlesztése a kisiskoláskortól a legmagasabb szintig, ez a folyamat, ha megvan, el tud kezdődni, mint a példaértékekkel, ugye, ellátva, akkor tud ez működni. Egyébként nem, de ez a legfontosabb része. Munkahelyteremtés, egészségügyhöz való, ugye, hozzáférés, ellátottság, erről is tudnak nagyon hosszan beszélni, de nem ez a téma valószínű. de nagyon fontosnak találom azt, mert egy olyan ország nélküli társadalomnak az integrációráról van szó, ahol nincs megfelelő érdekképviselet. Megfelelő érdekképviselet nélkül az integráció nem elképzelhető, nem megvalósítható. Megvalósíthatatlanságról azért nem beszélünk, mert ez politikai szándék el elsősorban. Az, hogy a cigánytelepeket ugye országosan nem megszüntetni kell, hanem élhetővé tenni, és hogyha ezeket olyan elemekből építjük meg a cigánytelepeken a lakóházakat, egyszintest, kétszintest, ami télen meleg, nyáron hűvös, hideg, és napelemeket teszünk fel, hogy ne jöjjön a sárga csekk, ugye, akkor attól tudnak élni. Na most ezek ilyen alapvető az Európai Uniónak elvárásainak megfelelően tudna működni ez a dolog, de mondom, én ebben most nem szeretnék nagyon részleteibe belemenni, de nagyon fontos, mert ha erről nem beszélünk, akkor hogy váljon valaki a társadalom teljes értékű tagjával, hogy tudjon integrálódni, ha nincs megadva az alapfeltétel számukra a megélhetéssel, ugye az emberi jogok, meg stb. De megint ne akarok ide kiukadni, de ahhoz, hogy itt nem a rendszerváltás követően, hanem visszamenőleg több évszázados hiánypótlás lemaradásáról beszélünk, és visszatérve a művészethez. Képzeljük el, hogy milyen nagy dolog ebbe a rendszerbe, a elmúlt rendszerbe, a századforduló előtt, századforduló után, hogy ekkora művészeket adott a hazánk, mint Cifra György, Járóka Sándor, Poros Lajos, Lakatos Sándor, édesanyjuk, és sorolhatnám végtelen neve, hogy ezeknek micsoda teljesítményt kellett adni az Rácsaládárnak, hogy Kossuth-díjat a legmagasabb szinten tudjanak ugye a nevüket ugye, hogy fönnmaradó és halhatatlanok legyenek, az a szorgalom, a tehetség kidomborodik, tehát meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy mindenkor ugye a társadalom teljes értékű tagjai lehessünk.
0: Mai vendégem ismét Kati Horváth Lajos, hegedűművész zeneszerző volt, aki Magyarország érdemes és kiváló művésze, és beszélgettünk az életéről, valamint a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központban végzett munkájáról. A beszélgetés folytatását jövő hétfőn 22 órától hallgathatják meg. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan

0: vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a ketchup.hu. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt, az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt, a nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápipócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között, hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. Fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelo szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 4-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Kati Horváth Lajos, hegedűművész, zeneszerző. Magyarország érdemes és kiváló művésze. Akivel beszélgetek a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központról, a cigányzenéről és a 8. kerületről. Tartsanak velünk a mai este is!
5: Számomra, mint pedagógus, természetes, hogy az oktatás nagyon fontos. És én azt gondolom, hogy Lajos bácsi is ezzel példát mutat, hiszen szüleimmel együtt kezdték még a Pécsi Tudományegyetemet, még talán 25 évvel ezelőtt, vagy valahogy így, igaz, ha jól emlékszem. Számos diplomát is szerzett. Miért fontos Lajos bácsinak, hogy példát mutasson az, hogy legyen ilyesfajta végzettsége is?
6: Az az igazság elsősorban azért ugye, hogy mikor az intézménynek már szó volt arról, hogy az élére kerülhetsek, ugye, mint főigazgató, mert itt el kell mondanom, hogy 4 intézménynek voltam a főigazgatója, akarom mondani, 3 helyszín, Budapest területén, és Fonyódon egy üdülő. Egy üdülő is volt, ahol ugye nagyon szépen működtettük ezt is, mind addig, ameddig ugye a sajnos elvették tőlünk, de az intézmény rendszer és az intézmény hálózatra nagy szükség van, és lenne még nem csak Budapesten, hanem országosan. Ami megint csak egy politikai szándéknak a kezdeményezése lehet, hogy mint a példaértékű legyen a Magyarország a megyei szinten, és ugye a nemzetközileg is az Európa Unió viszonylatában, tehát Európában.
5: Megoldás lehet az oktatás egyébként a roma problémáknak a felszámolására?
6: Mindenféleképpen, mint ahogy említettem volt, tehát az, hogy az alapfeltételeit, a lehetőséget, ha nem adjuk meg,

0: akkor nem tud az oktatás son keresztül integrálódni. Mert ha az édesanyja, akinek még talán a 8 osztálya sincsen meg, az nem fog tudni a gyereknek ma a második, harmadik osztályba segíteni a mai oktatási rendszeren keresztül. Na most az, hogy korrepetálni a gyereket, vagy akarják, vagy nem, vagy beosztják, ha van olyan, aki például nem tud a napközébe bekerül, mert ő se reggel nem kapott sem ebédet, most vacsát, akkor az a gyerek éhesen, szédülten nem fogja tudni azt a teljesítményt megcsinálni, ami ugye egy vele szemben álló többségi társadalomból kijövő gyerek, akinek rendezett háttere van, családi háttér. Tehát, hogy milyen szocializációból kerül ki az a gyerek, és a másik az, mondom, hogy komfort nélküli lakás, szegénységből megy el az iskolából, tehát ezeken való változtatások a legfontosabbak ahhoz, hogy amiről beszélünk, az oktatásról egyáltalán lehessen beszélni. Tehát nem lehet elvárás nekünk, meg senkinek, ha az alapfeltételek nincsenek biztosítva. Úgy a szülőnek a munka, egészségügyi, hát sajnos ugye nincsen TB-jük, nem tud elmenni egy fogászhoz, akkor vagy abba belehal, hogy a geny fölmegy az agyára, és nem is tudja, hogy miért kapott agyvérzést, vagy bármi, azt mondták, hát megütött a szél, vagy magas volt a vér. Nem. A geny az egész fogrendszerébe soha nem vették ki a gyökeret, a bacillust, gyökerek el vannak, gennyesed, és húzódik föl az agyra. Most ezt nem én tőlem származik ez, mert beszéltem olyan professzorokkal, orvosokkal a országos szinten, hogy itt is arról is lehet akkor beszélni, ha már idáig eljutottunk a kultúrán keresztül, hogy mobilis buszokat kellene, ahol vérnyomást mérnek, cukrot mérnek, fogászat, és bemennek a cigánytelepekre, a falukba. És akkor ez így meg lenne oldva. És végzett már annyi, vannak jogászaink, cigányok között, orvosok is, mert szóval erről is beszéljünk azért, mert nagyon fontosnak találom, hogy ez azért megmaradjon az utókor számára, amit most mi ketten beszélünk itt. Hogy lehet ez majd a jövő generáció össze, gyerekeink, unokáink, ha ezt meg fogják, ezt az űriportot hallgatni, hogy igen, igen, de ez már nincs, de ez tényleg valóban akkor így volt. Például bemegy egy nagyon megvan fázva, lehet, hogy 39, vagy még lehet 40 fokos lázal is, bemegy egy szegény cigányasszony, aki lehet, hogy még egy kicsit még visszerjeszt a tradicionális bőszoknyát is, meg kendőt, vagy rózsás blusz valami. Az orvos legutoljára hívja, vagy egyáltalán behívják, míg nem balhézik ott, ugye az folyosón, és már alig várják, hogy megszabaduljanak tőle, ne csinálnak, és inkább behívják. Behívják, de nem teszi rá a tetoszkóp, mert az a nő, aki utána bemegy, vagy ma ott van, így megmondja a cigány asszony, nem gondolj, hogy maga nem fertőtte ezt a tetoszkópot, és most ez a nő után rám akarja tenni, majd hallgatni, vagy ha egy fogászaton belenyúlnak a szájába, már be se akar ülni abba a székbe sem, nem, ha tudják, hogy azt le kell dobni, fertőtleníteni, vagy újat tesznek, akkor se akar még a székbe se, és azt gondolja, hogy ugyanavval esetleg a szerekkel, ugye eszközökkel nyúl az ő szájába. És tehát ez mindig egy visszataszítást idéz elő, ugye az előtéletesség falának lebontása, ugye ehhez ezek mind szükségesek. Tehát, na most a másik nem tud annyira tiszták, hanem meg is mosdik, vagy honaját meg most, akkor is van valami kiszak, mert nem tudja megvenni a dezodort. Ugye azt az eszköz, ami ugye hát egy kicsit a higiéniát ugye azért igazolja, vagy valami. Tehát azért mondom, hogy nagyon rétegesülődött itt a cigány társadalom, és mi azért nem beszélünk erről, mert mi több száz éve integrálódtunk a művész, a muzsikus társadalom, aki tényleg fönn vagyunk a jéghegy csúcsán, és sajnos az a szegény, hátrányos, leghátrányosabb cigány társadalom, még a völgybe sem értek oda. Tehát itt rólunk nélkülünk dönteni nem egy szerencsés, meg kell hallgatni a mi véleményünket, hogy mi hogy szeretnénk, hogy lehetne ezen változtatni, és a fő kérdésre visszatérő, hogy az oktatás, a képzés, ami a valós integrációs folyamat, ahogy volt, említettem, volt a kisiskoláskortól a legmagasabb szintig, ez az integrációs folyamat, És így lehet az, hogy változás legyen, és tényleg így lehessenek a cigány társadalom, a társadalom teljes értékű tagjai.
1: Beszéljünk egy picit a családról, hiszen ez mindenkinek fontos, mindenki számára fontos. A gyerekei kiváló művészek, Lali bácsi.
0: Hát büszke
1: például
0: vagyok.
1: Ugyebár a fia, a Lali, nekem
0: volt.
1: Évfolyamtársam volt a Zeneakadémia. Pontosan, így van. Hát. Vele is készítettem már korábban riportot, még a Muzsika hangja című műsoromban.
0: Igen. Hát ugye hát akkor tudod, hogy hát a ti időtökben is már nagyon komoly elvárás volt, mert egyáltalán az, hogy bekerültettek ugye a felvételin, mert nagyon komoly szűrés, és hát nektek, mint ugye romáknak, ráadásul duplát kellett bizonyítani, mint másoknak, és annak ellenére ugye megálltátok a helyeteket, és csináltátok, és mai napig is. Tehát büszke vagyok arra, hogy a két gyerekem ugye diplomás művészek, a fiam hegedűművész szintén, a lányom hárfaművész, bejárták az országot, világot különböző formációkba. Ma nagyon nehéz talpon maradni ezen a területen, mert ugye kell arról beszélni, megint csak eltérő a családi ugye szocializációval, hogy kerültek ki, vagy hogy állják meg most a helyüket a világba. Mikor nagyon nehéz, ami nem termelő tevékenység, ugye a kultúra, a művészet, az egyenruha, a nyugdíjállomány, az egészségügy, stb. Ez csak viszi a pénzt, ugye, meg hát jó, jön is a sportból pénz, de ennek az tehát ami az előszobában van, ugye ez a rengeteg munka, odáig eljutni, hogy abból pénz legyen, nagyon-nagyon nehéz. Tehát az, hogy ha nincs ebbe is egy olyan változása a művészetbe, a kultúrába, például a fiatal azt mondják, hogy nem lehet elmenni az operába, hogy költő, nyakkendő, ilyen végi, ugye hát ez a ugye gentri világba így látták. De ami rajtatok van, pulóver, meg farmer nadrág, vagy egy Nike cipő, kétszer annyiba kerül, mint egy öltöny, meg egy nyakkendő, ez miért ne lehetne bemenni? És az a fiatal, 20 éves gyerek nem akar a szüleivel bemenni egy fehér inkbe, amiben megfullad a nyakkendőt, fölhúzni, meg egy, azt mondja, hogy egy cikis öltönyt, be. Szóval, na most ezt konvertálva, vetítve a színpadra is érvényes. Mondjuk egy diótörőbe kijön a pipicsként, ki lábújhegyen a balettos, kijön, ugye ottan meg hajongat, meg így pislákol, meg ilyen csurka. Miért nem jöhetne ki egy rövid, vagy egy hosszú, egy feszülő farmerba, félmesszelen van, egy drága pólóba, szóval egy boss póló, akárhogy, most mindjárt nem reklámozni akarunk semmit, de ezekben a ruhá, és a színpadi tervezést is, egy fiatal olyan valaki rendezőnek ad neki a hátteret, már egy mai, egy 21. századi irányultságban, és csodálkoznak, hogy nem kell el a bérlet, és nem mennek be a fiatalok, csak az idősebbek, meg a nyugdíjasok ülnek ott, akik már a legnagyobb zseniális opera, meg balett előadással esik le a fejük, alszanak el. Nem tettnek róluk, mert bennek van a vérnyomás csökkentő, szívritmus szabályozó, stb. Vízhajtók, de azok mind álmosságot idéznek elő, mert a koruknál fogva, ugye? Ráadásul a sznop férfi, mit tud csinálni? Hát a feleségemnek nem azért vettem ezt a kosztümet, ezt az estérőt, meg a gyönnyaksírt, meg az aranyfülbe valót, hogy a piacra vegye fel a Csarnokba, vagy a Lidlibe, ugye? Hanem azért, hogy az operá, vagy egy koncerten föl tudja venni, és ezt valamikor el kell, ugye, föl kell venni, és ennek azért, ugye, meg kell jelenni. És a férj olyan nyakkendő, meg olyan ing van rajta, még ami beesküdött 20-25 vagy 30 évvel ezelőtt, tehát persze, hogy fölül nem tudja begombolni, mert már nem fogja be. Az a nagyon régi módi nyakkendő, most ez megint nem társadalom bírálat, csak arról, miről beszél. És a feleség könyök, ne horkolj már, mert már közben be is horkolt. Tehát az, hogy a nagyon meghatározó tényező a generációváltozás, 21. századi irányultságot föl kell venni, hogy ilyen modern kocsikkal járnak a gyerekeink, meg minden, nem lovas kocsival, nem hintóval, mert mélyen földig hajolok a zenei művészi apostolunk előtt, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, meg azt mondhatom, de akkor más volt az öltözködés és a viselkedési kultúra. Akkor kérem, hogy hintóval jelenjenek meg abba a ruhába, legyezzék magukat, és akkor úgy menjenek be az operába, vonuljanak be, és akkor, ha meghalom azt a zenét, a mozaik tökéletesen összemegy. De most az, hogy egy Bach, egy Mozart, vagy egy Vivaldi zenét ott kiállnak, és abban a ruhában ott a színpadon beltözzek, én meg ott vagyok lent a bosszöltönyben, kínál az drága injektoros kocsim, meg minden, az, ami már szinte, meg az okostelefon, meg a zsebembe, meg minden. Hát nem megy össze, és akkor ott mosolyognak, és akkor de az interpretátort az soha nem évül, meg nem avul el. De hát bocsánat, mi is jelen vagyunk, meg azért csak volt itt azért nagyon komoly zeneszerzők, a Pierre Boulez-tól kezdve úgy az Ötvös Péterig, meg hát mindenkinek az alkotása, aki egy új társadalmi szintet próbáltak megnyitni a századforduló után, meg az ezredforduló után, hát lehetőséget magamat is belétve, meg kell kapjuk azt a lehetőséget, hogy a személyiség megbaladjunk, meglegyen, felszínre kerüljön, piac de sztára kerüljön, és esetleg bekerülhetnénk mink is a halhatatlanok névsorába, ugye a nevünk, hogy mit alkottunk és mit csináljuk. Tehát ezt a lehetőséget nem szabad elvenni örökre. Csak az, hát ha kinézzük a bérleti, meg az egész eladásnak a plakátjait, csak ezekből állt Beethoven, Mozart, Vivaldi. Tehát ha az tudomány, az orvostudomány ott maradt volna, amiről most beszélünk, ugye ezt eltolva, egyszerű betegségekben ma meghalnának az emberek. És a tudomány nem lenne génsebészet, hát könyörgöm. Tehát a tudománynak, a kultúrának fej-fej mellett kell haladni ahhoz, hogy az egyensúly megmaradjon.
1: Mit gondol a cigány zene jövőjéről, Lajos bácsi?
0: Hát
1: ennek is meg kellene újulnia, vagy inkább a tradíciókat kellene követni?
0: Hát a tradíció mindenféleképpen maradjon, mert tehát az identitástudatnak a megőrzés az nagyon-nagyon fontos. Például a magyar turisztikai hivatallal most vagyok szerződésben, és a Muzsikáló Magyarországon keresztül, pont most csináltam egy 12 tagú kamarazenekart, cigány kamarazenekart, ahol pontosan ezt mondtam el, hogy hát én nem a feltétlen, hát a műsorunkon benne van, de nem a Pacsirta meg a Deresmára határ fog szólni, hanem egy nagyon szép konstellációba, kivitelezésbe, ugye ami a cigányzene nagyon megihlette Brahmsot, ugye a világhírű zeneszerzőt, aki műlem magyar táncokat írta, Lisztnak a rapszódiái, aki szintén azt mondta, hogy hát te tudod, mert ebből is diplomáztál, ugye tudományos fokozatod van benne, hogy ő cigánynak is vallotta magát ezáltal a Liszt Ferenc, akkor annyira tisztelte a cigányoknak a zenei tudását, képzettségét. És én is azt mondtam, hogy ez az éttermi zenélést tartsák meg, de legyen egy olyan zenekar, mint az enyém, mert őket 5 vagy 6 fővel támogatták az éttermekbe, a szórakozó helyeken és a vendéglátóba nyáron, egész szeptemberig, és én mondtam, hogy én világzenét szeretnék játszani, legmagasabb szinten, cimbalommal, cigányzene, konstellációba, felállásba, csak a hangszerelés, tehát legyen egy újság, ami azért minőség és egy olyan szintű zenélés legyen, amit nagyon szépen tudtak csinálni egykoron ugye a 100 tagú cigányzenekar, de azért ott eléggé olyan sztereotípes dolgok voltak, meg zenélések. Na most ennek a határait át kell lépni szintén, ahhoz, hogy megjelenjen ez, és a turizmusban is figyelembe kell venni a nagyon meghatározott tényező, a generációváltozás, mert mikor valaki azt mondja, hogy meghallgattam, és nagyon tetszett, egy zenekartól eljátszották a Kék Duna keringőt, ezt ma egy fiatal német, francia egyetemista nem is igényli, lehet, hogy nem is ismeri, talán hallotta Johann Strauss-nak a nevét, de nem mond neki semmit, vagy nem is mond, hiába diplomás bár nem érdekli, mert nem azon a zenén nőtt föl, tehát az a jazz rock, meg a, az a ezek a megasztár zenék, meg minden, ez érdekli őket, mert ez van hozzá egy közel, ugye a kóla, meg ezek a, tudom én milyen italok, ezek a energiaitalok, meg tehát az van, hogy ugye az okostelefon már nagyon messzire el tudja vinni az felkészültségüket, látásukat, igényüket, de nem pótolja az élő zene. Na most arra a kérdésre válaszol, vagy a cigányzenét hogy tudjuk megeleveníteni? Úgy, hogyha az éttermi és a szórakoztató vendéglátó helységeknek a tulajdonosait, igazgatójait val egyeztetne a Turizmus RT vezérigazgatósága, kormánnyal természetesen egy törvényszabályzással, hogy adókedvezménybe részesülnek, akik élő zenét alkalmaznak, és az, hogy az egyetemes kultúra szerves részeként mindenkor jelenlévő magyar cigányzene ilyen magas szintre tudjon emelkedni, és megmaradjon a tradíció, akkor ezt velünk le kell ülni, beszélni, és mi meg tudjuk súgni, hogy hogy tudjuk érdekelté tenni az élőzenét, a vendéglátó tulajdonosokat, a vendéglátóipart, az idegenforgalmat, amely a nemzetgazdaság szinterén is egy bevételi hányadot fog a jövőre nézve tenni, érdekelté tenni ezeket a tulajdonosokat, és akkor működik tovább, és nem hal ki a cigányzene. Köszönöm.
1: Egy nehéz kérdés, hiszen nem vagyunk jövőbe látók, de mégis kíváncsi lennék, hogy 10-20 esetleg 50 év múlva hogyan látja a cigányság jövőjét, akár kultúra, oktatás, vagy szociális téren?
0: Hát a jövője az végül is Nostradamusnak kéne legyek, hogy ezt meg tudnám fogalmazni. Igen. Nagyon sok témát érintettünk, és nem szeretem magam ismételni, mert elmondtam, hogy a jövőjét akkor tudjuk látni, hogyha partnerséget találunk benne a mindenkori kormánnyal, bárki legyen hatalmon, hogy rólunk nélkülünk nagyon nehéz dönteni azért a többségi társadalomnak, vagy bárkinek, mert egy olyan anyaország nélküli társadalom vagyunk, akik nem is lehetnénk kisebbségbe, mert nincs anyaországunk. Hát mi magyarok vagyunk, bocsánat, hogy lehetünk kisebbségbe. Tehát nagyon nehéz ez a kérdés. Mert azt mondják, hogy hát voltak följegyzések, hogy Indiából származnak. Hát akik anyanyelvű szinten beszélik a lovári cigány nyelvet, csak töredéket értenek Indiába. Hát miért nem értik? Hát a zsidóságot összehozzuk, a héber nyelvet. Az legyen Amerikában, Oroszországban, Németországban, Japánban, amikor héberül beszélik, hogy tökéletesen értik egymást. A cigány nyelvet hol értik? Sehol, még se. Hát a beás meg a lovárin egyáltalán nem érti egymást. A romungró, a kárpáti nyelv, meg, az meg megint csak teljesen más. Tehát a derekre én is végeztem kutatásokat, még a levéltárakban, stb. Tehát mi eredetileg több, mi honfoglalós óta itt vagyunk Magyarországon, és mi Egyiptomból, a cigánoszból jöttünk ki, ami azt jelenti, azt is megkérdeztem, a cigánosz azt jelenti, hogy érinthetetlen. Elájultam ezeken. Tehát azért mondom, hogy itt azért nagyon komoly kutatásokat, hogyha tényleg tudnánk végezni, és Kásler professzor, aki nagyon komoly kutatásokat végez ennek a területen, genetikailag is vennék a fáradtságot és megvizsgálnak, akkor sok meglepetés érhetné őket, mert ki tudják már mutatni rögtön. Olyan gépeik vannak, én arról tudok, beszéltem, mert ott egyik munkatársával, majd sok-sok milliárdokat érő gépek vannak Kásler professzor tulajdonában már, ahol genetikailag vizsgálják, meg tudják mondani, hogy visszamenőleg több szám, meg ezer évekre, hogy a genetika, ugye a génsebészet által. Tehát Egyiptomból származik egy nagy része a zenész cigány társadalomnak, nem ugyanaz, mint a mert Indiában valahol szétszélettek, ugye mikor a Mózes áthozta őket ugye a szétvált tengeren, ez megint ugye ez történelem. De az, hogy akik nem mertek viszont átjönni, és ott regettek, azok szétszélettek, ugyanúgy a zsidóság, mint a cigányságot. És akkor azért lett ez a bábeli zavar is ugye közrejátszott ebbe, de az, hogy miért nem tudtak egységesek lenni a cigánysága, vagy mi miért nem tudtunk és egységesek lenni, és mi az a nyelvezet, nem tudnak vele mit kezdeni. Legnagyobb tudósok is, a kutatók sem. Tehát itt megint csak szükség lenne tényleg egy olyan kutatási rendszer, egy olyan magas és mély társadalmi összefogásra lenne szükség, akik tényleg valójában igazságosan meg tudnák azt vizsgálni és megmondani, elkezdeni egy olyan kutatócsoportnak, hogy igazán honnan származnak a cigányság, honnan származik. Na most csak végül is visszatérve oda, hogy itt hogy lehetne, milyen változást, hogy hát tehát ennek azért mondom, hogy a jövőképet felállítani, azt, hogy ez az anyaország nélküli társadalom, tehát azért kell ezt így elmondani, mert ha például bármilyen probléma vagy sérelem éri a szlovákokat, vagy a sváb, a németeket, vagy a szlovénokat, vagy bárki, vagy a románokat, vagy a ruszinokat, hát jörögt az adott ország, jelentkezik a külügyminisztere, a nagykövetség, és halálos, ha meg a balhé, tehát az ott már nincs, nem lehet leradírozni semmit. A cigánsággal mit tudnak kezdeni? Hát anyaország nélküli társa magyarok, de azért mégiscsak kisebbségnek mondják, és nincs megfelelő érdekképviseletünk igazán az Európa Unióba. Hát ott volt az a Járóka Lívia szegény, egyedül egymagában, nem tettek mellé olyan tanácsadókat, akik nagyon képzettek, mint például fiatal vagy te. Vagy azt mondták volna, üljél le a Kati Horváth Lajos művész úr, professzor úr, akadémikus. Ő neki, hogy mi a véleményéről az egész, hogy kezdjük, mit csinálunk, tanács, stb. Hát anélkül nem megy. Hát mi, még a miniszterelnökünknek is, az Orbán Viktornak nem egy tanácsadója van, és kéri is, és igényli. Nem adja az egész nevét mindenhez. Tehát ezek a hiátusok, azért mondtam, ez nem a rendszerváltást követően van, ez több évszázados hiánypótlás lemaradásáról beszélünk, és hát azt viszont azért csak kiekkel emeljem, hogy most lesz, ugye van egy ilyen, hogy mondjam, egy a jelenlegi regnáló kormány, ugye, aki tényleg nagyon fantasztikusan áll hozzá, és állt hozzá ehhez az egész cigánykérdéshez, de ezt a folyamatot ápolni kell, és az, hogy most egy személybe kell róla beszélni, van a Sztojk Attila, akiből végül is egy államtitkár lett, egy helyettes államtitkárból, azért jó lenne egy minisztér is, és minisztériumot létrehozni, akinek van egy tárcája is, mert az, hogy ha akarnak, adnak valamire pénzt, ha nem akarnak, nem, ha azt mondják, jut rá, vagy nem jut, tehát ez a fajta hozzáállás, ezért mondom, hogy a megfelelő érdekképviselet nélkül vagyunk, és létezünk, tehát egyszerűen a jövőről azért nem lehet beszélni, mert ez a kivert kutya vacsorája végül is, ugye? És ezt megint csak azt mondom, hogy ha törvény szabályozná, és törvényben iktatnák meg azokat a kérdéseket, ugye, ami nélkül nincs, és ez nem jöhet létre akkor soha, akkor csak mindig így fogunk tengődni, és ugye öllödni két malom között, akkor. De én azért egy nagyon szépen szeretném, nem zárom le, mert majd azt te fogod eldönteni, hogy mikor, de a cigányság mindig is egy nagyon vallásos név volt, egy nagyon vallásos ugye életvitelt éltek, annak ellenére, hogy nem voltak, tanultak vagy képzettek. Ezt üzenem a világnak, a világgazdasági elitnek, a minisztereknek, miniszterelnököknek, hogy vegyék egykor és mindenkorra tudomásul, hogy Isten nélkül nincs megoldás semmire.
1: a végére egy picit vegyük könnyedebbre a beszélgetést, és mi gyakran szoktunk találkozni egyébként a telekitéri piacon is, ha szabad ezt mondani, igen, gyakran látom bevásárolni, így van pontosan. Mit jelent Lajos bácsinak a 8. kerület? Hát fontos ez?
0: Megmondom őszintén, az azért fontos, mert még Újpestről Szifra György is világhírű, drága büszkeségünk is eljött oda, és mert mint Amerikában, ugye New Yorkban a Harlem, az mindig a 8. kerület, a Mátyás tér volt a Harlem, és oda jött Szifra György, Vanyák Kálmán, Rácz Aladárak, csak a világ legnagyobbjairól, hogy beszéljek, Vanyák Kálmán, bárki, és ott a Mátyás téren romák befejezték a zenélést 11-12-kor, hozták a hegedűt, a brácsot, bőg, csellót, a kezük, a gitárokat, fölültek a padokra, a tetejére, ott voltak akkor ugye ezek a éjjeli nyitva tartó büfék, rántotusok, fasírtok voltak, kenyerek tetején vagy zsömlek között, megvették a kimért borokat, minden oda kiültek, muzsikáltak, énekeltek, cigarettáztak, beszélgettek, jól értezték magukat. Olyan volt, mint tehát azért hívják, amikor mondják, milyen végzettséged van. Mátyás Egyetem, a Mátyás téri egyetem. Tehát ezek igen, nagyon érdekesek is előbb beszélni, most nagyon jó, hogy ezt megemlítetted, hogy kinek mit mond a 8. kerület. Hát az volt a zene és a művészetnek a központja. Ugye a 60-as, 70-es években is ugye Ablakos Lakatos Dedő, Szakcsi Lakatos Béla, Pegeladár, akkor a Cimbalmos, ugye a Balog László, Baklaci néven ismert, ugye Járóka Sándor, csak egy utcába laktak, mink is, a Járóka Sanyi bácsi lakott a 15-be, 18-ba, Bobegás Párernő, Banyák Kálmán lakott a 21-be, a Dezső bátyám még a Patkány Dezső 23-ba, tehát azért mondom, ez olyan volt ez, akkor Mátyás téren Szakcsi Lakatos Béla, Pegaladár, Teknőjék, meg a Banyáknak a bőgős, a zenekara, tehát ez volt a 8. kerület, ugye? Tehát nem hiába tették oda a Dankó utcát, mert ugye a Dankó Pista.
1: Tehát meg hát közel van a Muzsikus Cigányok parkja is, amit már említettünk, igen, ugye, igen, hogy az édesapja is, meg a Szifra György emlékmű is ott van.
0: Igen, csak hát mondom, hogy a múltról beszélve, hogy ez mindig is a 8. kerület számunkra is azért fontos, mert ez egy tradíció, és szívünkbe, szeretetébe mélyen őrizzük a gyökereinkbe azt, hogy a 8. kerületiek József városiak vagyunk, és ezt tartjuk, és szépé akarjuk tenni, és nem elfelejteni ezt a tradíciót, ezt a gyökeret, és ápolni tovább.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ez egy élmény volt számomra, és szerintem azoknak is, akik ezt hallgathatták. Remélem visszatér még ide hozzánk Lajos bácsi, és beszélgethetünk ismét a későbbiekben a jövőről.
0: Hát, ha meghívtok, akkor örömmel, szeretettel jövök. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Mai vendégem ismét Kati Horváth Lajos, hegedűművész, zeneszerző, Magyarország érdemes és kiváló művésze volt. A következő percekben Halper László Zenész legendák című könyvéből fogok idézni, és Bacsik Elekre emlékezünk, ahogy Mágó Béla cimbalomművész visszaemlékezik. Azt hiszem, Bacsik első gitárja egy bohák gitár volt, ami összetört Halasi Zolinál. Bacsik hozta magával a gitárt, egy ilyen nagy bohák gitárt, és letette az ágyra. A szobában sötét volt, és oda nem ment be senki. Voltak ott lányok is, valahogy ketten bementek abba a szobába, valamelyik lányjal ráfeküdtek a gitárra, és az összetörött. Bacsik sírt rajta. Aztán mi összebeszéltük, barátok, gyerekek, hogy megcsináltatjuk neki. El is vittük bohákhoz, megcsináltattuk, és ezt közösen kifizettük. Volt egy fiatalember, akinek volt gitárra egy amerikai Kotta iskolája. Bacsik egy hétre kölcsön kérte. Aztán eltelt egy hónap, két hónap, és nem adta vissza. A fiatalember már a nyakára járt, mire nagy nehezen visszaadta. Megtanulta a jó fogásokat, az amerikai fogásokat. Meg sok mindenre maga is rájött. Egyszer Fatyival muzsikáltam Erzsébeten egy kocsmában. Schlotthauer Béla volt a nagybőgős, Fatyi volt a prímás, Bacsi kapja volt a brácsos, és én voltam a cimbalmos. Akkoriban lehettem vagy 15-16 éves. Bacsik, aki körülbelül 2 évvel volt fiatalabb nálam, 14 körül lehetett. Még rövid nadrágban járt. bejött oda, ahol mi muzsikáltunk. Beszélgettünk, egyszer csak azt mondja, tudjátok mit? Tanuljátok meg a ha én király volnékot. Ez egy nyitány volt. Megmutatom én a zenekarnak. Akkor volt 14 éves. Életében sosem volt még zenekarban. Nem tanult, nem volt zenei képzettsége sem, de az egész zenekarnak be tudta volna tanítani a ha én király volnék nyitányt. A háború után a Park klubban volt bacsik, oda pedig amerikai katonák jártak. Azok adtak neki egy bekecs-szerű kabátot. Az egyik nap rajta volt ez a bekecs, másnap az apján volt, harmadik napon pedig az anyján. Bacsik szeretett viccelni. Utánozta az apját. Ilyeneket mondott, hogy piros papucs, angol klozet, bacsik a gitáros. 1948-ban kimentek Beirutba, ott kaptak szerződést. Engem is el akartak vinni cimbalmosnak, de bacsik azt mondta, hogy majd ő cimbalmozik, majd ő szólózik. Vittek is magukkal cimbalmot, szóval kikerültek Beirutba, és amikor lejárt az útlevelük, Lecák visszajött Magyarországra, hogy a zenekar útlevelét meghosszabbítsa. Lecákot egyébként Obendorfer Árpádnak hívták. Bőgős volt és zenekarvezető. A háború előtt olyan híres zenészek játszottak a zenekarában, mint Cifra György, a világhírű zongoraművész és a szaxofonos Piroska Zoltán. Szóval a zenekar addig Beirutban maradt. De Lecákot már nem engedték vissza, és a zenekar ott maradt útlevél és mindenféle papírok nélkül. Amikor lejárt a szerződés, szépen kidobták őket. Az egyikük erre ment, a másikuk arra. Selmeci Laci, kis Elemér nagybátyja volt a hegedűs, általában bárokban muzsikált, érettségizett ember volt, és hadnagyként szolgált a háborúban. Ő Spanyolországba ment. Oda ment a zongorista is, akit Szamosinak hívtak. Bacsik valamilyen úton módon kapott egy Leszes Pessert, ez egy olyan honttalan útlevelet jelent, amivel bemehetsz egy országba, de ki már nem lehet vele utazni. Ő kapott a libanoniaktól egy olyan útlevelet, amivel fölment egy olasz hajóra, hogy elmegy Olaszországba. Már fönt volt a hajón, amikor le akarták őket küldeni, de a libanoniak már nem engedték vissza. Azt mondták, ezzel az útlevéllel már nem engedik vissza. Az olasz hajó viszont olyan, mint az ország maga, ott már az olasz törvények érvényesek. Végül a hajó elvitte őt Olaszországba, és ott beiratkozott hegedülni tanulni. Ott képezte magát, és ott is végzett a hegedű szakon. Utána bekerült a legjobb olasz zenekarba, mint gitáros, és ott élt sokáig Olaszországban. Miládóban a Körhinta nevű helyen játszott. A tulajdonosa magyar volt. Bartának hívták, és korábban artista volt. Az egész házat bérelte, és az éttermében mindig magyar cigány zenekar játszott. Később én is ugyanabban a helyiségben muzsikáltam, és a harmadikon ugyanabban a szobában laktam, mint korábban Bacsik Elek. Kopival mentem Bécsből, aki szintén gitáros volt, de itt hegedült. És ott a szobában megtaláltam azokat a leveleket, amiket az anyja küldött Bacsiknak. Libanonban, Beirutban megismerkedett egy francia táncos nővel. A nő mindig addig volt vele együtt, amíg Bacsiknak volt pénze. Amikor elfogyott a pénze, a nő mindig otthagyta. Ez a nő visszament Franciaországba, és otthagyta őt Libanonban. Amikor Bacsik Olaszországban volt, és újra jól ment neki, megjelent a nő, megint felkereste őt, és minden megint jó volt. Amikor elfogyott a pénz, a nő megint otthagyta. Volt, hogy a nő rendőrt hívott, mert Elek erőszakoskodott. Megment utána. Aztán Bacsik Spanyolországba ment szerződésbe. Utána Spanyolországból átment Portugáliába, ott kapott szerződést. Nagyon jól beszélt spanyolul. Természetesen olaszul, franciául, angolul perfekt tudott. Portugáliában meg portugálul tanult. Tehát állítólag még arabul is tudott. Bacsik Elek legendássá vált jazzgitáros, hegedűs életével ismerkedtünk egy kicsit. Ezzel a mai Rovasszalon véget ért, tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik.
1: Nekem az élet fele megadott, mint

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretet.